0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Ma északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő érkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, füstmentesek lehetnek a spanyol strandok. Hidegfronthoz elszórtan záport, zivatart. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés és a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon, a házi sertés állományban. Egy érintett telepet akkor fel is számoltak. Azóta feloldották a védő és a megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NÉBIH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a afrikai sertéspestis járvány.
2: Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt e-cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvény módosítása ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelni a dohányosokat. Egy hidegfrontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futózáporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Keretes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. Adta hírul az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra és 8 perc. Jó reggel, szevasztok! Jó reggel, drága hallgatók, itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, jó reggelt! Szia, Anett, jó reggelt!
2: Sziasztok!
0: És a Hori Fradi mezben van, ami olyan furcsa volt. Évi, bár te sportoló voltál, de az itt téged arcon csapott ez a látvány, hogy Fradi mezben van itt a hangmérnök DJ barátunk.
1: Így van, ez számomra érthetetlen, hogy milyen önkifejezési módja ez a napodnak.
0: Tehát, mit akarsz mondani ezzel?
1: Igen, mit akart mondani Hori nekünk ezzel?
3: Hát, hogy a csapatával van, ő most rájuk gondol egész nap, elküldi nekik az erőt, ilyeneket.
0: Én se hordtam Dolly Buster mezt, mert vele vagyok gondolatban.
3: De azért vettél volna, ha találsz.
0: Amikor fiatal voltam, mint Hori.
3: Csak azon múlt, hogy nem lehetett kapni.
0: Szóval igaza van Évinek. Mit akarsz ezzel kifejezni? Nekem van egy csomó Bayern München mezem, mert ugye kaptam ajándékba innen-onnan. Van saját névvel, van Kabát Peti nevével, de úgy hordani még nem vetemettem rá.
1: Ne, én is, tehát nincs baj ezzel, tehát elmész szurkolni, én teljesen megértem, de reggel a munkahelyre miért akarsz abba jönni? Ez számomra...
0: Hát, adod a mikrofont Horinak, kérdezzük meg, miért akarsz te ebben most itt lenni egész reggel?
4: Hát egyrészt azért, mert ma Európa Liga selejtezőt játszik a Ferencváros a Twente csapatával Hollandiába, és ezt próbáltam kifejezni, hogy én ma a Fradinak szurkolok.
0: Hát nem fejezted ki.
4: Csapatommal vagyok. Másrészt szerintem...
0: Ja, hogy ez a csapatod. Aha.
4: Igen, a másrészt szerintem a foci mezek viselésének most hatalmas nagy kultúrája van, így alapvetően.
0: Igaz,
4: a
0: divat lett.
4: Most divat lett,
0: igen.
4: És én sokszor hordok, nem feltétlenül

0: Ferencváros MESZT, van...
1: Van Twentét is.
0: De, igen, nem. Van AS Róma mezen, például igen, nem igen. is szurkolok a Rómának, de amikor José Mourinho felfuttatta, és sikeres volt vele, akkor lett egy AS Róma mezem. Szóval, hogy szerintem ennek most már ilyen divatértéke
1: nem, is ebben van. Nem, ebben igaza van, hogy van egy ilyen, de hogy ő most gondol a csapatára, hol van most a csapatod? Alszik valahol?
0: Hát gondolom, kint Hollandiában alszik, mert hogy este 8 órakor fog majd pályára lépni.
1: Tehát kint alszanak Hollandiában, tehát te kifejezed a szolidaritásodat, hogy a nagy verés ne fájjon annyira.
0: Hát remélem, hogy nem lesz azért annyira nagy verés, bár Twente...
1: Ja, de most jut eszembe Európa Liga, tehát ez nem a bajnokok ligája.
0: Igen, ez egy
1: sajnálom.
0: Én nem, mert...
1: Sajnálom, hogy nem jött össze megint.
0: Előrébb lehet jutni, én úgy gondolom.
1: Előrébb, az mint a... Igen, Forma 3-ból se lesz Forma 1-es pilóta, csak mondom. Na mindegy. Sok sikert, nem nektek, mert nekem több az újpestes barátom, mint a fradis barátom.
2: Hát Hori se jön többet helyettesíteni, szerintem.
1: Mi csináljak? Hát, nem, hát Kabát Peti, Curtis, Gangsta Zoli, ők mind újpestesek, és jóban vagyunk, tehát ilyen téren...
2: Így az élet.
1: Nézd, én a magyar focira nagyjából szarok. Tehát, hogy nem ezt nagyon...
2: Szerintem, ha nem halkítod, akkor is tudják.
3: Igen, igen. Ezt kifejezted.
1: Én maximum szolidarizálok barátokkal. Tehát az én drukkerségem idáig fajul. És hogyha a magyar válogatott egyszer-egyszer valamilyen világversenyre kijut, 4 évente egy EB-re, akkor szorongok. Akkor szorongok. Tehát ez az én érzésem a magyar focival.
2: De szurkolsz is, nem?
1: És még egy barátom van, Dombi Tibi, és ezért, ha bárhol játszik a Loki, akkor nekik drukkolok. A Tibi miatt.
3: Ez teljesen megértem.
1: Ennyi. Amúgy nekem Zanzibár mezem van. A Zanzibár válogatottól.
2: De te vagy az első csapattagja a válogatottjuknak, ugye?
1: Az a helyzet, hogy igen, utána néztem, hogy a Zanzibárnak nincs is válogatottja, hiszen az Tanzániához tartozik.
2: Te vagy az első.
1: Tehát nincs Zanzibár
2: válogatott. Első focistája te vagy.
3: Na jó, de látod, egy Zanzibár meznél nem kérdezném meg, mert az ilyen csodálatra méltó, hogy valakinek itt Magyarországon egy Zanzibár meze van. De hát most egy Fradi vagy egy Újpest mezbe reggel bejössz, hát szerintem...
2: Igen, tényleg nagyon sok előadó is lép fel így, meg minden, ez most pörög.
3: Jó, örülök neki, én is akkor ezt átveszem, majd megnézem.
1: Ne vedd át, egy baj van, ezek mind műszálasok. Tehát olyan büdös leszel egy foci mezben, hogy ezeknek könnyű a VB-n, hát ott minden ivószünetbe cserélnek, vagy nem tudom mi.
2: Bocs, Fari, amúgy jó fejek a barátaim.
1: Nem,
2: ez ma így jön ki.
1: Gyerekek, büdös a foci mez, műszálas szar. Hát miért nem pamutból csinálják, mint 74-ben?
4: Mert az nyúlik. Ez nagyon nyúlna a pamut.
3: Ez megszakad.
1: A nyúlik szakad, nem mindegy, ez legalább itatja az izzadságot. Ez nem itatja, hanem ez impregnált belülről. Na mindegy, de komolyan nem értem. Tudom, hogy légzés barát, mert az Adidas kitalálta, 180 euróért hülye vagy? 180 euróért beraknak egy műanyag zacskóba.
2: Abban biztos, hogy le fogsz
1: fogni. Végen még 60 euró volt, amikor Ribery mezt akartam venni.
2: Ebből akkor is izzadsz, amikor nincs is
3: volt, és jó volt.
1: Nem volt, nem, az már az sem volt pamut, nem lehet hordani. Nem lehet hordani ezeket. Gyuri, te már vettél fel ilyen mezt?
2: Nekem volt tini koromban, de nem sokat hordtam, pontosan ezért.
1: Tini koromban még lehet, hogy pamut volt, nem?
2: Nem. Akkor
1: már műanyag volt.
2: És megdöbbentem rajta, és én azt éreztem, hogy utcai viseletre nagyon nem...
1: Nem jó. Nem tudom focizni jóval benne, majd elmondják.
2: Hát ott hűt a levegő, hogy futsz, biztos.
3: De ők is büdösek, így ezáltal, nem?
1: Szörnyű viselet. Ó. Tehát nézd, ahol ezen van a villamoson.
3: Nem állok mellé 10 után.
2: Nem sokára túl leszünk rajta, Hori, ne aggódj.
1: Na jó, SMS-ek jöttek. SMS-ek jöttek. Sziasztok, bocsi, hozzád fordulnék tanácsért. Mint igazi nagy utazóhoz még soha nem ültem repülőn, és pár nap múlva irány Tenerife, bevallom, egy kicsit félek, de szeretném legyőzni ezt az érzést, és nem hagyni, hogy elrontsa ezt a csodás élményt. Van esetleg valami jó tanácsod, de első repülés, minden tippet szívesen fogadok? Hát drága, nem tudom, nincs egyébként jó tanácsom. Mindenkinek más számít. Én emlékszem, volt egy nagyon-nagyon rettegő ismerősöm, aki végül is egyszer egy közös útra eljött velünk, és azt mondja, hogy a felesége bekszanakszozta, de teljesen ki volt ütve. Tehát, hogy ez neki jó tanács. Neked nem biztos, hogy jó tanács. Valaki iszik, előtte egy pár bedob, milyen feleseket lehet kapni ott a...
2: Hát mindenfélét, abban a duty free-ben mindenféle ilyen picit.
1: Már ott el kell kezdeni valakinek ez, de másnak meg nem. Másnak
2: igen,
1: meg nem
2: más
1: jó.
2: Más megiszik egyet belőle, és kipattan a szemem, mint például én, és egy egész úton nem tudok aludni, hanem csak nézek így magam elé.
1: Én megmondom, hogy egyébként a legtöbb embernél szerintem egyszerűen rád rádöbben arra, hogy ebben semmi különös nincs. Ez egy picit mozog a gép, elemelkedik, csodálkozik, jó, már látom, izé a Margit szigetet, aztán már tök jó, mert egy halk csőben ülsz, és vége. Ennyi,
3: hát
1: ennyi
3: azért a... ez nem pontosan így van. Tehát az, amikor turbulenciába kerülsz, az azért nem olyan élvezet.
1: Tényleg most így csinálsz neki erőt?
3: Én nagyon félek a repüléstől.
2: Majdnem sikerült ez a terápia.
3: De... Én nem tudok segíteni senkinek. Én rettegek a repüléstől.
1: Jó, nem. Hát akkor most mit csináljuk? Tehát jó tanácsot kért, hogy ő ezt jó kedvel végül csinálja ezt a Tenerife utat, és erre te azt mondod neki, hogy ott fogsz megdögleni? Mit üzensz?
2: Most már tanácsolj valami, Évi.
3: Nagy levegőt, és
1: tehát tényleg legyél már jó pedagógus.
3: Tudok. Nem tudok. Jó, akkor jó utat.
1: De tőlem kért tanácsod, azt vágod, ugye?
4: Igen. De én például azt szoktam tanácsolni az első utazó ismerőseimnek, hogy nálam az vált be, én imádok utazni, hogy nem alszom előtte, csak nagyon keveset, és akkor viszonylag fáradt vagyok, és a gép rá. Tehát, hogy elalszom a gépen. És akkor gyorsan.
2: De te
4: gyorsan.
2: Így élsz a hétköznapokban is.
4: Hogy elráz a kocsi?
2: Viszonylag keveset.
1: Elráz. Nem is hallottam még. Jó. Gabi bátyám, jó reggelt. Aggodalmamnak adnék hangot, megjelentek nálam a hírhet ázsiai tigris szúnyogok. Szerintem ezt mindenki ismeri. Iszonyú agresszívak, csapatostul, hangtalanul támadnak, és nem csak alkonyatkor, egész nap jelen vannak. Több fotóval sikerült beazonosítanom. Tanácstalan vagyok. Egyébként 30 napig élnek, petarakás után 6 nap kell a kikeléshez. Kérném vissza a jól bevált hazai éneklő szúnyogjaimat, mert lassan nincs kedvem kimenni a kertbe. Megértelek. Én egyet tudok javasolni, sajnos nem mondhatok márkát, mert akkor az közvetlen reklámnak számítana, de van egy olyan készülék, amelyet ilyen kis platnív van benne, egy kis gázpalack van benne, és lerakod, egy ilyen 10-15 perc múlva gyakorlatilag ilyen kupolát képez egy ilyen ülőgarnitúra körül, mondjuk ilyen területen. És hogyha nincs nagy szélmozgás, akkor az tényleg véd. Tehát az én páromat agyon csípik, és ezt bekapcsoljuk, 15 perc múlva egy szúnyog nincs.
4: De jó.
1: Mi ezt használjuk, nem tudunk más csinálni.
2: Mindenki keres valamilyen megoldást. Az elektromos teniszítő, amivel egy időben így, mint Agassi...
1: De hát az inkább sport. Hát most egyenként leütni egy szúnyogot, az jó, az nem maga a borozás és beszélgetés.
2: Egész este ott állsz a teraszon, és szervágatsz balra jobbra.
1: Igen, akkor leütöttél hármat, tök jó, hogy szikrázva izzik a teniszütődön, de hát most hármat leütöttél, és mi történik?
2: Elfáradtál,
1: és jön a másik 30. Tehát, hogy nem, ez tényleg jó. Rengeteg YouTube videót megnéztem, tényleg dicsérik, a független videók is. Ha így rá tudsz találni, akkor sok sikert, ezt tud védeni. Ezt most kinek mondtam? McLarenesnek. Ma hajnalban Éviről álmodtam, üzenik, azt inkább nem írom le mit, de kés csókom neki, úgy tűnik, vénségemre megkergültem, mentődsz, Laci. Vagy Jani.
3: Köszönöm.
1: Nem biztos, hogy köszönöm.
3: Akkor nem köszönöm.
1: Csak mondom.
3: Nem tudom, mi lehetett az álmod, de nem mondd el.
1: Jó reggelt, egy finom puszit küldök neked, bocsi, szép napot, Timi.
3: Milyen romantikus.
1: Igen. Én ezekre nem reagálok, mert nem tudom, mi van.
4: Helyes. Nem is kell. Te tanítottál engem is.
1: Így van. Nem fekszünk le rajongókkal, ugye?
4: Igen.
2: Egy ideje már.
3: Hát én pedig reménykedtem, hogy így lesz majd kapcsolatom. Azért jöttem ide.
1: Ja, jó.
3: Hát akkor nagyobb hallgatottság van, azért akkor, az előzőben nem hallottak
1: akkor
3: minket.
1: Akkor Zotya, meg Mentőcz Laci, meg mindenki, aki TV-re rajong, még nyitott a kapu.
2: Nála még nyitott, ő még most jött nemrég.
1: Mi már nem fekszünk le rajongókkal.
3: De már.
1: Anett meg én.
2: Igen. Én sem.
1: Már Anett, te egy rajongóval vagy együtt, nem?
4: Hát nem rajong már.
1: Elmúlt a rajongás. Na jó reggelt, tankcsapdás, Pityu, szevasz, Pityukám, és jöhetnek Anett időjárás információi. Ma robog be egy újabb front, széllel és zivatarokkal frissíti fel a levegőt, persze a napot is látjuk majd, és 24-28 fok között lesznek a maximumok. Hőségtől nem kell tartani egyelőre. Lenke névnap van, 61 éves ma, Slash! Az örök Slash. Nem kell bemutatni. Istenem! Nagyon nagy fazon. Az utolsó igazi rockstárok egyike.
3: Igen.
1: Az igazi, szó szerinti rockstár. 50 éves lett Polgár Judit, sakk nagymester.
4: Isten éltesse.
1: 37 éves ma Daniel Radcliffe, ő ugye a Harry Potter?
4: Igen. A nagy kedvenced, te nagyon szereted a Harry Potter.
1: Én nagyon bírom. Te nem?
3: Nem nagyon néztem, és nem
1: ez
3: nagyon...
1: Ez se volt szabad az építőtáborban, hogy hol voltál?
3: Mi? Én már nem merek mondani semmit, mert tényleg mindig mondja, hogy valami...
1: De nem volt szabad?
3: Nem volt időm olvasgatni. Nem tudtam. Hát
1: ezt meg lehet nézni igen, filmen is. Igen, és remek filmek készültek Harry Potterről.
3: Az is kötött volt, hogy mit csináltunk.
1: Oké. Okay. 35 éves Beton Hoffi. 65 éves Woody Harrelson. Ó. 65 éves ma Martin Góra, a Depeche Mode azt hiszi, a zenei agya, de hát ő ugye a gitárosa.
4: Igen, igen, de hogy sokat köszönhet neki a Depeche Mode.
1: 123 éve a Ford Motor Company eladta az első autóját.
4: Igen, hát visszatért.
1: Igen, a Ford.
4: A Ford.
1: És 197 éve William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt.
4: Köszönjük neki.
1: Mennyi nosztalgia van, múltkor fényképezőgépről beszélgettünk, most az írógép eszembe jutott, és tényleg...
4: Én arra szegény Évi.
1: Nézd, a plafonról lepattant az Évire.
2: Ő vonzotta be napok óta ettől fel, hogy eltalálod, és megjött.
4: Még örülök, hogy csak egy papírgalacsin.
1: Na jó, Tapolca 15 fokos és 25 lesz, és napsütés. Tamási 16 fokos, 26 lesz, napsütés. Oké. Calgary 14 fokos, 29 lesz, de ott felhős. Győr 16 fokos, 25 lesz majd a max napsütéssel. Budapest most 15 és 26 lesz, nálunk is napsütés. Gyerekek, na egy picit beszéljünk. Én annyi mindent láttam és olvastam az elmúlt időben, és egyre inkább az a véleményem, hogy az orvostudomány sokszor csak riogat, mert nem tud mást. És most ezt nem rossz indulatban mondom, hanem miután az orvostudomány azért nem annyira fejlődik. Magyarán egy mai orvosi diploma az nagyjából olyan, mint egy 30 évvel ezelőtti orvosi diploma, nem? Körülbelül ugyanazt tanulják, ugyanabból vizsgáznak.
2: Igen, általában ugyanabban az épületben is, mint 30 évvel ezelőtt.
4: Igen. És ugyanazt tanítja.
1: Igen. És elmondom, hogy miért, mert nagyon sok minden elgondolkodtatott. Itt van ez az amerikai nyugdíjas Anita LeBron, mindegy, hogy hívják. Anita néni, ez a lényeg. Anita nénit bevonult a nyugdíjas otthonba, egy idős otthonba, és teljesen kiakadt, hogy ő nem ihat meg délutánonként egy pohár bort, vagy kettőt. És tiltja a szabályzat. Na most elnézés, tehát aki idős otthonban van, az nem...
4: Nincs börtönben.
1: Az nem börtönben van, az nem beteg, az nem, hanem egy teljes értékű ember, akinek vannak jogai, mint minden más felnőttnek, és az idős otthon az nem egy kórház, az nem, ahogy te mondtál, egy börtön, vagy egy építőtábor, hanem az egy lakhely, amiért ő fizet.
3: Így van, és segítséget nyújtanak, hogyha valamire már nem képes.
1: Igen.
2: És miért akarnának egy ilyen pici örömöt elvenni tőle egyébként, amikor az időseknek nyilván ezekre a kis rituálékra tök szükségük van, amit kialakítottak az életükben.
1: Hát egyszer, az angol királynő minden délután megívott egy gin tonikot.
2: Igen,
1: jó neki.
2: Így van.
1: Igen.
2: Jó neki.
1: Szóval, hogy és ez a nő, képzeljétek el, és minden tiszteletem az övé, elkezdett harcolni, és egy törvénymódosítási kezdeményezés élére állt, és Minnesota államban ezt végül elfogadták, és megihatja a napi borát.
3: Ó, de ügyes.
1: De gondolj bele, hogy megfosztanak egy jogtól, amikor csak odébb költözöl. A lakásodat becseréled egy hotelre.
3: Igen, de nyilván ez szükségszerű volt, tehát azért ment oda, tehát nem azért nem maradt otthon, mert hogy ő nem akart, hanem mert az élet így hozta.
1: De az élet attól még teljes. De,
3: így van, hát legalábbis ezt mondják.
2: De ez a tiltás, ez milyen apropóból volt egyébként, mert mondjuk pár éve azt mondták ez egy pohár borra, hogy ez kifejezetten egészséges, vérképző, meg ilyesmi.
1: Vérképző, egy pohár vörös bor minden nap az szinte kötelező, ezt hallottuk, ma mit hallunk?
2: Hogy egy kortyalkohol is méreg.
1: Korty-alkohol, méreg, azonnal rákot okoz, megöl, sztrókot, kész. Mi a helyzet a dohányzással? Gyerekek, mindenki tudja, mi a helyzet a dohányzással. Illetve azt hiszük, hogy tudjuk. 50-es évek amerikai reklámját látom, ahol orvosok, hangsúlyozom, orvosok reklámozzák a Camel cigarettát. Sőt, arra hivatkozik a reklám, hogy csináltak közvéleménykutatást orvosoknál, hogy melyik a legkedveltebb cigi márkájuk, és lelkesen jelentkeztek erre a kutatásra, és bevallották, hogy a Camel a kedvenc cigaretta márkájuk az orvosoknak, hiszen napról napra járják a betegeket, és alig jut idejük megpihenni egy jó aromás cigaretta mellett.
2: Ez ma már annyira szürreális a hangzik.
1: De mit röhögsz?
2: Hát azt, hogy
1: de ne röhögj, ez igazi.
2: Igen, az egy 2026-os fülemnek ez annyira szürreális a hangzik, na, hogy hát ez igen. Elképesztő.
3: El se tudjuk képzelni, hogy ma van, lenne ilyen. Hogy szabad-e ilyet?
1: Igen. Ilyet mondani sem szabad. És ez az 50-es években így volt. Hát nagyjából a legtöbb magyar orvos az akkor végzett. De tényleg. Szóval, hogy próbáljuk már ezt megbeszélni doktor Tóttal. Ő tudom, hogy egy olyan orvos, aki hajlandó mindenről dumálni, és biztos, hogy majd először elkezdi kötni az ebet a karóhoz, de meglazítjuk egy picit. Illetve igazából én azt akarom tudni tőle, hogy lehet-e az, hogy az orvostudomány akkori állása és mai állása tényleg mitől különbözik ennyire? Hiszen nem lehet azt mondani, hogy ő, mint orvos, ezt megtapasztalta. Lehet is statisztikákkal jönni, majd arról is lesz véleményünk, de hogy ez tényleg így van, vagy inkább az, hogy úgyse tudunk semmit a rákról, meg minden, fogjuk rá a borra, meg a kemőre.
3: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani.
1: Őszintén érdekel, igen. Tehát nem provokatíve, úgyis egy picit, de őszintén érdekel.
2: Igen. Kérdés, hogy egyébként igen, nem rá van-e húzva ezekre a dolgokra, az a rakástartósítószer, ízfokozó, mindenféle módosító, ami benne van az élelmiszereinkben, csak ezek így bűnbaknak előre vannak állítva.
1: Így van, azokkal most nem foglalkozunk, mert az Európai Uniót ez annyira nem érdekli, az amerikai élelmiszer törvényeket szintén nem, és ezért a dohányzás. Dohányzott Pali bácsi, aki meghalt rákban. Igen, dohányzott. Akkor az halál oka dohányzás. Akkor is, ha nem az a halál oka.
3: Igen, és bekerül a statisztikába.
1: És bekerül a statisztika. Így van.
3: Így van. Így van. És ugyanígy csinálják, hogy ivott alkoholt rendszeresen. Jó, akkor a mája.
1: Hát igen, nem is a mája. Ha tök mindegy, mibe halt meg, sztrókba halt meg. Alkoholt ivott? Igen. Akkor alkoholba halt meg. És így készülnek a statisztikák, és előbb-utóbb a doktorok is azt mondják, hogy jó, megjött a februári WHO magazin. Hát képek nem voltak benne, de azt írták. És akkor onnantól a doktor ezt képviseli. Lehet-e ez? Ez egy nagy kérdés, és ez doktor Tóth Tamással megbeszéljük. Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ő konstruktív, vagy teljesen védi a mundér becsületét. Szerinted?
3: Szerintem azért bele fog állni.
1: Hátha
3: segít megérteni, akár csak ezt, amit mondtál, statisztika, hogy készül.
1: Én nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, őszintén kíváncsi vagyok, mert ezek ugyanúgy orvosok, akiket ezeket mondták. Az, hogy a Coca-Cola fogyaszt, majd azt is elmondom. Fogyaszt a cukros Coca-Cola, csak mondom.
3: Köszönöm, hogy rám néztél.
1: Bele akarok vonni a beszélgetésre. Ez az egyik témánk. A másik pedig, képzeljétek el, hogy 41 éves lesz idén a magyar nagydíj, a Forma 1-es magyar nagydíj. Most tényleg mindenki tudja, hogy miről van szó. És én emlékszem még arra a 80-as években, amikor megkötötték a szerződést, akkor még a színes hajú Bernie Ecclestone itt volt, és nem tudom, Horn Gyulával végigmentek az aszfalton. Már fene tudja, mit láttam, de valamit láttam, hogy ez 41 éve volt.
3: Igen, egyébként egy óriási dolog, és képzeljétek el, hogy a legfrissebb hírek tegnap este már elkezdtek érkezni a pilóták, és én imádom a Forma 1-et.
1: Tudom.
3: És én nézem, hogy ki hogy jön, ki milyen repülővel, ki milyen autóba száll be, és például tegnap...
1: Vegye már egyszer tévét, ezt tényleg mind a telefonodon nézed, aztán a versenyt is azon kell nézned.
3: Azon nézem.
1: A Forma 1-es versenyt a telefonodon nézed?
3: Igen.
1: Én tényleg vettem pásztoronának egy nagy-nagy tévét, de nem akarom megismételni.
2: Menj át hozzá, ezt nézzétek együtt.
1: De egyébként ott van a szomszédod.
3: Két utcával arrébb van, tehát majd átmegyek. Nézzük a bocsi tévét. Na mindegy, szóval hogy kezdjétek, megérkeztek, és Liu Shaolin Sándor tegnap egy helyen vacsorázott Charles Leclerc-rel. Tehát, hogy itt vannak a városban, imádom. Én egyszer úgy találkoznék velük.
2: Ja, azt sem tudtam, hogy Liu Shaolin Sándor itt van.
1: Ő nem pilóta.
2: Nem, tudom.
3: De jó, gyors kocsajázó, de mindegy. Szóval, hogy itthon van, vagy itt vannak már, jönnek.
1: Itt vannak már, és nyilvánvalóan ezért most beszélünk Szújó Zolival. Többek között arról is, hogy úgy tűnik, hogy Kimi Antonelli most az új Verstappen, ugye?
3: Igen, vezeti a pontversenyt, ugye most érkezik majd a feléhez a futam, ugye volt itt azért néhány futamtörlés, és nem tudták, hogy hova tegyék, úgyhogy most a szezon feléhez érkezünk, és Kimi Antonelli a 19 éves pilóta éremesélyes, de nem az a kérdés, Lewis Hamilton mögötte van, ő pedig a 8. világbajnoki címére hajthat idén. Tehát, hogy ez így érdekes.
1: És újra esélyes a Ferrari-val.
2: Hogy feltámadt? Nagyon durva.
1: Igen, azt mondják, hogy azért, mert a kis Kardashian popó azért felvillanyozta.
2: Felébresztette.
1: A kis fáradt britet.
3: Igen, a sportszakmailag ezt mondják.
1: Hát... Évi, eleve Zolitól meg kell újra és újra és újra kérdeznünk azt, hogy mennyiben a pilóta és mennyiben az autó. Tehát, hogy ez egy szerencsés találkozás, Kimi Antonelli tényleg tud valamit, vagy egyszerűen tényleg egy jó autót hozott el a szalomból. Érted? Ugyanez vonatkozik Lewis Hamiltonra. Mit rázod a fejed, Lacika?
5: Hát az, hogy van egy csapattársa is, aki viszont nem annyira jó, és ugyanolyan autóval megy.
1: És? Hát neked nem volt olyan, hogy te vettél egy Renault Clio-t, és a tiéd szarabb volt, mint a másikam?
5: Bocsánat, ez az vicces volt. Itt szerintem... Itt szerintem nincs ilyen.
1: Nincs ilyen?
5: Nem használtam, kivennek a piacra.
1: Hát ezek pedig használtak. Ezek használt autók, mondom neked. Te tudod.
4: Hát használt autó, futamra megy.
6: Szóval ez a Kimi sokkal jobbat akasztott ott a vizénél, sóderesnél, a francegye meg neki jobban megy a buli.
1: Hát én most vettem egy autót, hát tudod, hogy azt a típust ezzel az autó kereső csapattal kerestettem meg azt az autót, használt autót, amit akartam.
6: Te tanultál Kimi Antonellitől, és így csinálta.
1: Most én vagyok a legjobb azon az autón. Mert a többinek folyik a taknya. De tényleg.
6: Kimi Antonelli is így csinált. Ő elvitte a legjobb Mercedes versenyautót.
1: Elvitte a legjobb Mercedes, mert a többinek folyik a mindene.
4: Igen, fiatalabb volt, mondták, ő válaszol előbb.
1: Na jó, mindegy, Szújó Zolival beszélünk, jó? Ez a lényeg. Aztán Horthy Gábor is még ugye tovább visszük a VB utóéletét. Hát gyakorlatilag, hát most ugye, az egyik legnagyobb sztár Erling Haaland. És az ő napi rutinjáról szeretne beszélni. Én látom a napi rutinját, tehát én nézem a YouTube csatornáját.
6: Igen, de állítólag nagyon megszállott, és vannak olyan rutinjai
1: a leglazább
6: napjában, amitől azt mondják a csapattársai, és hogy hűha, azért ez
1: mik azok? Nagyon erre kíváncsiak, ezt nem láttam a YouTube csatornáján.
6: Hát például 6000 kalóriát vesz vízbe naponta, már ez is egyébként egy szép teljesítmény.
1: Sztéket szereti a sztéket.
6: Elmesél a Gábor a többit, lesz még itt mindenféle.
4: 6000 kalória.
6: Szóval ez nagyon kemény.
1: Hát azért edzés. Meg ugye a LED lámpa elé beáll, amit mondtam.
6: Az fogyaszt.
1: Igen. A Coca-Cola is fogyaszt.
4: Nagyon jó, ez akkor jó lesz.
1: Ez akkor jó lesz. Jó, az, hogy Beckham nyerte a legtöbbet a VB-vel, ez még nem foglalkoztunk múltkor, most szeretnénk, és baromi érdekes az, hogy a FIFA, ugye rengetegen ugye azt állítják, hogy a FIFA végig segítette Argentínát. És volt egy ilyen poszt, és képzeljétek el, hogy Cristiano Ronaldo ezt lájkolta, és ebből óriási felhördülés van, hogy ez vajon mit jelent?
4: Igen, óriási botrány van, és minden hírportál és sportoltal ezzel foglalkozik, mert azért, ha ezek a nagy sztárok belájkolnak valamit, annak mindig van valami üzenete.
1: Így van. Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi?
4: Kiakadtak a szülők egy angol iskolából, mert az igazgató engedélyezte, hogy a tanárok OnlyFans-ezzenek, és megnéztük, hogy megbeszéltük mi is azt, hogy mennyire engedékenyek lennénk azzal, hogyha kollégáink OnlyFans-eznének.
7: Az előző rész tartalmából.
1: Itt van ez a kis aranyos kis angliai kisváros Skelmersdale. És ott van egy iskola, egy általános iskola, és képzeljétek el, a botránya következő. A vezetőség, tehát az igazgató engedélyezte a tanároknak a közösségi felületek használatát, tehát Facebook használatot, TikTokot, Instagramot, YouTube-ot, vagy éppen az OnlyFans. Tehát a tanári kar, ha gondolja, használhatja bármelyiket. A szülők azonnal kifejezték a nem tetszésüket. És aztán az igazgató szegény elismerte, hogy hibázott, és elnézést kért a szülőktől, de igazából itt még semmi nem történt, tehát hogy szívesen vártuk volna Mrs. Smithnek a pucsitós fényképét, ahogy beletolott a kamerába. Ki nem nézne egy magyar országi matek tanárnőt így.
6: Ki nem nézném meg?
1: Igen, sokkal inkább.
6: Rám ne nézném, megnézném. Tegyük fel mondjuk neked, akkor tanárnőd. Mondjuk melyik lenne az eredet?
1: Nincs már.
6: Nincs, de mondjuk tegyük fel, iskolás vagy. Tegyük fel, iskolás vagy.
1: Melyikre gondoljak azért?
6: A legjobbra. Melyiknél lenne rosszabb érzésed, vagy melyiknél lenne előítéleted? Ha mondjuk itt a jakuza tetoválásokkal van tele az egész karja, felső teste, minden, vagy megtudnád róla, hogy OnlyFans-ezik?
1: Melyik mi a kérdés? Mert tudnék...
6: Vagy tanulod, diákként...
1: Melyiket nézném meg inkább? Vagy mi a kérdés?
6: Melyiknél akadnál meg jobban? Melyiknél lennél te előítéletesebb mondjuk diákként? És mondanád azt, hogy hú, hát ezt
1: tanárként. Hány éves vagyok?
6: 16.
1: Én melyiknél lennék kiakadva?
6: Igen, melyiknél lennél előítéletesebb? Melyiket fogadnál
1: a kevésbé? A tetkósnál.
6: Tetkósat fogadnál kevésbé.
1: Kevésbé. Azt, hogy pornózik, azt elfogadnám.
6: De nem pornózik. OnlyFans.
1: Ez a baj. De azért kérdeztem, hogy hány éves vagyok, mert ugye, mert tegnap beszéltük arról, van egy vágyálom. Érted? És arra a tanárnőre, akire gondoltam, a vágyálmom az inkább afelé irányítana, és kevésbé érdekelne a tetovált teste.
6: Tehát valószínűleg nincs ebben ennyi, ezzel azt akartam érzékeltetni nagyjából, mint a tetoválásban maximum.
1: Neked. Nekem igen. Nekem igen. Na jó, de tegyük fel, Gyuri, akkor a másképp, apa vagy. Próbáld elképzelni, és van egy kisfiad, és a kisfiad jár Mrs. Smith osztályába, ő a kémia tanár, tanítja a kovalens kötést, és...
2: De így beszél, kovalens kötés?
1: Én csak így tudom kimondani, amióta Rózi elrontotta a kihetésemet. A lényeg az, hogy, hogy ez a tanárnő, Mrs. Smith, aki a te fiadat, Huzalkát tanítja, minden szerdán élőben van az OnlyFans-en, 5 fontért azt csinálja, amit te csak szeretnél. Mit szólnál hozzá? Amúgy jól tanít, zavarnál.
2: Nem.
1: Csak a tudod róla, föl is mentél egyszer 5 fontért, megnézted, tényleg ott van. Tehát,
2: hogy... Tényleg ott, azért néztem meg,
1: igen,
2: hogy ott van.
1: Igen, igen,
2: néztem.
1: Igen. Ő az, igen.
2: Nem, engem nem zavarna. Én úgy vagyok, hogy azt csinál a szabadidejében, amit akar, nyilván a Huzalkát ne keverje ebbe bele, meg nem utogassa neki, de azon kívül mindenkinek van egy élete, tehát hogy mit csinálsz?
1: Egy olcsó nőnek tartanád, vagy egy megélhetési
2: tartalomgyártónak
1: tartalomgyártónak, megélhetési tartalomgyártónak.
2: Igen, nem tartanám olcsó nőnek ezért.
1: Másképp néznél rá, amikor szülőire mész?
2: Igen, az mondjuk biztos.
1: Amikor vele szembe ülsz egy asztalán, feltennéd az asztalra a kezedet?
2: Miért?
1: A biztonság kedvéért.
2: Nézd, a tanárnő, jól viselkedek.
1: Akarnád mutatni a két kezeddel, hogy te nem láttál semmit?
2: Én ennyire tiszta erkölcsű vagyok, tanárnő. Fel is teszem.
1: Felteszed a kezdet. Jó. Gyuri, te gondolom, hogy te voltál már mindenféle oldalon fent, ugye? Mert most közösségi oldalakról beszélek, tehát a Dumbledore-tól kezdve a Tinderen.
2: A Dark Web-et nem tudom, hogy kell bekapcsolni, nem tudok benne segíteni.
1: Nem, Dark Web-et ne is mond. És tudom, hogy a pénz az neked egy kedves barát.
2: Szeretem.
1: Igen. Hogy amikor már te is elgyengülnél, és töltenél fel tartalmat magadról az OnlyFans-re. Aha. Tehát ilyen Hot Boys from Kapolcs címszóval például.
2: Jó a tematika.
1: Hát most így a fesztivál előtt.
2: Igen.
1: Hot Boys from Kapolcs. És akkor Lacikával kivonulnátok egy ilyen prérire, és...
2: Szalmabála mellett feszítenék ilyenek?
1: Lenne egy ilyen szalmaszál a szádban, révednél a távolba, és akkor Lacika elrendezni a combjaidat.
2: Az a baj, na. Tudtam, hogy ez nem lesz könnyű meló.
1: Csak a fotó kedvéért.
2: Megsértődne, ha nem hagyom, hogy elrendezze a combjaimat? De fotózni is fogva, csak azért jön, hogy elrendezgess a combjaimat.
1: Na, szóval a kérdést elfelejtetted, ugye? Az volt...
2: Hát eléggé.
1: Az volt a kérdés, hogy mi az az anyagi határ, amikor elgyengülnél?
2: Hát így, hogy tudom, hogy a Lacika rendezi a combjaimat. Szerintem ilyen havi 5 millió.
1: Havi 5 millió, ami lehet, hogy nem irreális.
2: Nem, szerintem se. Hát amit lehet látni, meg olvasni, hogy miket keresnek vele, akiknek bejön, de mellesleg megjegyzem, ezek általában csak nők, akikről olvasunk, hogy nekik bejött.
1: Hát Gyuri, hát nem tudom, milyen férfi tartalmak vannak fönn, de lehet, hogy azért te nyernél. Tehát Hot Boys from Kapolcs, főleg fesztivál időszakban.
2: Köszönöm. Ez boknak és bátorításnak veszem. Nem tudom, szóval, hogy ez...
1: Havi 5 milliónál már azt mondod, hogy megcsinálnál. Hogy Lacika,
2: lehet,
1: gyere.
2: Lehet, hogy neki indulnék. Ha ez biztos, biztosan bejönne, azt mondom, miért ne?
1: De az, hogy építkezni kelljen, azt nem. Tehát, hogy az első hónapban csak 150 ezer, és aztán szépen nézi, de eljut az 5 millióig egy év.
2: Hát, akkor úgy mondom, hogy ha tisztán hihetnék benne, hogy ez működni fog, akkor igen. De lennének erkölcsi határok, tehát, hogy...
1: Mert ez oké, de hát ezt a Lacikával meg tudod dumálni, hogy ezt már nem Lacika, ezt nem vállal most el a kezekkel innen. Ezeket meghúzhatod.
2: Arra, hogy csak a combjaimat igazgatod.
3: Jaj.
2: Hát igen.
1: Gyuri, tegyük föl a nagyanyád, aki falun él, ugyanis te is tudod, hogy élt, anyán él, és még a kútról húzza a vizet. Lemész hozzá meglátogatni, mint minden 2 hétben, és egyszer csak ott áll a ház előtt egy Lexus, ami az övé.
2: Na, ez igen.
1: És a kocsmában meg azt beszélik, hogy a Gitta néni onlyfansozik.
2: Aha.
1: Ennyi. Te csak ezt hallod, ő hallottad, hogy a Gitta onlyfansozik. A Gitta... Mi az öreg Gitta? Igen, az öreg Gitta.
2: Leesne az állam.
1: És összeraknád-e, hogy mi történik itt?
2: Nem lenne nehéz, valószínűleg.
1: Lexus, pletyka a kocsmában, onlyfansozik a Gitta néni, aki valószínűleg sok Gitta nincs.
2: És bemegyek, és ilyen profi kameráim meg megvilágítások vannak, meg ilyenek. Valószínűleg gyorsan.
1: És bemész a kamrába, és látsz egy pár ilyen beállított LED fényszórót, néhány GoPro kamerát, és seprűnyelet.
2: Jézusom.
1: Kín áll egy Lexus. Mit gondolsz Gitta néni? A te nagyanyádról, aki elhunyt.
2: Sikeres tartalomgyártó lesz. Nem tudok más. És nem szólnék bele.
1: Rákérdeznél-e?
2: Nem.
1: A nagyanyú, honnan van a Lexus?
2: Szeretnék ebből kimaradni.
1: Nagyanya, mi ez a kamrában?
2: Nem, szerintem nem, nem. Szerintem...
1: Nagyanya, mi a jelszó?
2: Nagyanya, mi... Nagyanya, mikor mehetek haza? Nehéz, nagyon nehéz helyzet, de nem szólnék bele, szerintem az ő dolga.
1: Uh-huh. Uh-huh. És ha szelne neked egy szelet buktát, amit ő sütött?
2: Nem, nem, nem, nem végeztünk már a műt?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre súlyosabb az aszály idehaza, újabb áldozatai vannak a hantavírusnak. Változékony időnk lehet kevés esővel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre és kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági asszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az asszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egyes részein alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti területeken maradt. Országos vizsgálatot indítanak a kórházakban hagyott és ott rekedt gyerekek ügyében. A szaktárca szerint 320 csecsemőt hagytak hátra kórházakban, a legtöbbüket egészségügyi indok nélkül. A minisztériumi közlemény szerint megtartotta első ülését az a testület, amelynek feladata az lesz, hogy rendezze ezt a helyzetet. A napokban elindítottak egy gyermekenkénti országos vizsgálatot is, ezt készíteni elő az érintett gyerekek elhelyezését. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus, az áldozatok Venezuelában haltak meg. Egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barát fóka a tenger észak-dalmáciai részén egy szigetnél bukkanhatott fel a hétvégén. Egy szemtanú szerint a ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Az egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlősből legfeljebb 1000 példány élhet a világon. Egy hidegfrontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futó záporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható. A lehajtó ág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtó ág sem használható. Végül az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, itt jön egy SMS kamionostól, teszem hozzá. Üdv mindenkinek, már elnézés, de most komoly, hogy minden nap 4 órából beszéltek 10, maximum 20 percet, és napokig ezt kell hallgatni, mint a tegnapi nap és a mai nap legjobb pillanatai. Ne már, gyerekek, szedjétek össze magatokat már. Ricsi a kamionos. Ricsi, hát ezért a világ olyan, amilyen. Tehát, hogy a kamionos kamiont vezet, a rádiós rádiót csinál. Nem fogom elmondani, hiszen 20 éve már mesélem hallgatóknak, hogy miért van a mai nap legjobb pillanatai, ami önmagában egy 5-10 perces szösszenet, hogy ez miért van. Nagyon-nagyon sokan ennek nagyon örülnek, nem fogom kifejteni. De te vagy ott, én itt, és mi nem tartozunk egymáshoz. Tehát nincs közünk egymáshoz. Egymás munkájához sincs, nem szólok bele, hogy hogy vezes, valószínűleg szarul. Na jó, ennyit erről. Szegény.
2: Na, képzeljétek el, hogy elkezdtem a közösségi oldalon követni Kiara Lordot. Mert egyszerűen kíváncsi voltam.
1: Na, most kíváncsi vagyok.
2: Igen. Na, kíváncsi voltam erre az egész jelenségre. És felfigyeltem a legújabb videójára, és egyszerűen kezdve zseniális lenni. Szóval a hölgy az mindig, amikor készülődik valahova, akkor mindig van, tehát valamit csinál, és ilyen mesél, hogy mit ne hibázunk el, vagy véleményeket mond az életéről, vagy tanácsokat ad nőknek. És képzeljétek el, a mostani tanácsára felfigyeltem.
3: Tanultál tőle valamit?
2: Tanultál. Tőle, most már kezdek tőle tanulni. Hogy mi a véleménye Kiara Lordnak az egyéjszakás kalandokról?
1: És mi a véleménye Kiara Lordnak az egyéjszakás kalandokról?
2: Elsősorban a nőket óvainti ettől, mert hogy mi nők beleszeretünk a férfiakban, a férfiak pedig igazából...
1: De mit mond ő? Én átéltem helyettetek?
2: Óvatosnak kell lennünk nőknek egyéjszakás kalandba belemenni. Azoknak a nőknek, akik azért mennek bele, mert abban reménykednek, hogy ezzel sikerül magukhoz láncolni a férfit, most mondom, ez nem így van.
1: Ez Anett. Anett azért megy bele egy éjszakás kalandokba, mert azt hiszi, hogy láncol.
2: De nem igen. Csak Anett, a nőknek nagy része szeretné. Igen. Így van. És valójában magunkat láncoljuk oda, és ezt nagyon jól kifejezte, hogy egyébként mi akarunk hozzá csatlakozni.
1: De egyébként ki alatt tudja azt, hogy az egy éjszakás kalandról nem lehet mindig tudni előre, hogy az egy éjszakás lesz? Ez még a férfiak számára se egyértelmű.
3: Hogyne, az esetek nagy részében abból nem csak egy éjszaka lesz. Hány történet kezdődik így, hogy találkoztunk, aztán hát 20 éve már tart ez. Igen.
2: De erre is volt tanácsa, mert tudta, hogy ti meg fogtok szólalni. A lányok, akik férhez akartok menni, nem ajánlott az első-második randin ágyba bújni, mert ugye akkor az tovább tarthat, mint egy éjszakás kaland.
1: Ez akkora butaság már elnézi.
3: Az egy éjszakás kaland a harmadik randin is meg tud történni. Tehát ez nem
1: az, a baj, az a baj, hogy ez a tanács ez nem jelent mást, hogyha két éjszakát még kibírsz és nem fekszel le, akkor meg tudod tartani. Igen. Tehát nincs egyenlőségjel a harmadik éjszakán fekszem ágyba és a megtartom között. Igen, érted?
3: Az a
1: nincs.
3: Baj, hogy ennek az az üzenete, hogy neked van két randinyi időd megmutatni, hogy többet érsz annál, mint hogy lefektessenek. Mert egyébként...
1: És közben én nem tudod megmutatni, hogy többet érsz annál, mint hogy lefektessenek. A lefektetés közben.
4: Mert kevés az idő arra. Tehát,
2: nem adtok ilyen... több időt arra, de hogy megtartsd.
1: Ez nem igaz.
3: Ezzel olyan, mintha abban hinne a nő, hogy benne semmi más érték nincs, csak a lefektethetőség. Tehát, hogyha ő,
1: hát a legtöbbször hogy... így van.
3: Ezt gondolja magáról. Tehát
1: de legtöbbször gondolja, így is van, Gyuri.
3: Hát azért nem, lássuk be, hogy azért mindenki megtalálja
1: magáról. Nem. Én most arra mondom, aki nem találja meg. Tehát az annyit ér, amennyit, ahogy él, annyit ér.
3: Jó.
1: Ez nem ítélet, és nem ellene vagyok, én pont azt mondom, hogy az, hogy egy éjszakás-e a kaland, az A, nem derül ki az első éjszakán, hogy lesz-e belőle több, tehát és kettő, egy nő nem azon bukik el, hogy vár még két napot, vagy sem. Nem,
3: ha jó
1: nem
3: fej,
1: azon.
3: Ha jó fej a nő, és működnek a dolgok, akkor az egy éjszakás kaland után
2: lehet
3: is működik.
2: Több is.
3: Így van. Ha viszont nem jó fej, akkor el lehet menni egy-két-három randig, de utána úgy is bukó az
2: egész. Oké, de akkor Kiara Lordnak abban igaza van, hogyha első nap odaadod magadat, akkor nektek az az ösztönötök, hogy vadászatok, az kiesik, hisz azonnal megkapjátok. Ezt is.
1: Nem.
2: Ez sincs akkor így.
1: Nem, hát hogy a vadász ösztönünk, az akkor kielégül. Hát azzal nincsen baj.
2: Mert azt mondja a végén, tudom, hogy ma el vannak lustulva, kényeztetve a férfiak, de belül még akkor is majmok. És igenis kell nekik az, hogy azt a nőt ők szerezték meg. Könnyen kapott dolgokat nem értékelik, nem kötődnek hozzájuk.
3: De azt keveri össze, hogy az egyészakás kaland odaig vadász ösztön van. Oké, megvan. Igen. De utána, hogyha jó fejecső és működik minden, utána jön a hódítás. Tehát azzal nincs meghódítva a nő egyből, mert volt egy-egy éjszakás kaland. És a kettő nagyon nagy különbség, vadász ösztön és hódítás.
2: Oké, de akkor kitől higgyük el a tanácsot? Tehát mi nők szeretnénk párkapcsolatot, ugye nyilván most a szinglikhez szólunk. És a Hori is itt hátul ugye bólogat, hogy így működtök. Tehát mit csináljunk? Könnyen adjuk magunkat? Kinek higgyük el, férfinak vagy nőnek, vagy ha az a munkája, hogy több férfival volt? Tehát ki tud nekünk igazán tanácsot adni ahhoz, hogy normális kapcsolatunk legyen, hogy Annett például férhez senki tudjon menni?
1: Senki. Senki nem tud jó tanácsot adni, mert nincs általánosság. Ezt kéne felfogni. Tehát nincs az, mert ti azt hiszitek, hogy ez egy recept. Harmadik éjszaka adom oda magam, hú, már tolom is le a bugyit, három éjszaka eltelt, ez biztos megtart ez a férfi. Ti ezt hiszitek, higgyétek. Akkor a harmadik éjszaka lesz az első éjszaka, vagy utolsó.
3: Bizony.
1: Kész, vége. Okay, tehát nem ezen múlik.
2: Oké, de mi félünk attól is, hogyha két hétig húzzuk, akkor már ugye nem
1: áll. De nem ezen múlik, nem érted, Évi?
4: De
1: nem ezen múlik.
4: Ebben a szellemben nőttünk fel, ezt hallottuk mindenhonnan, hogy nem adhatod oda magad olyan könnyen, tehát küzdjön meg, érted, a férfi.
1: De hát itt vagyok én, most más szellemet hirdetek. Adjátok oda magatok könnyen.
4: Egy tisztességes lány nem fekszik le. Tehát ezeket hallottuk.
2: Igen.
4: És ott van az én barátnőm, aki azt mondta, hogy minél hamarabb le kell feküdni, mert ha nem működik, legalább az elején
3: ez
4: meg
3: is tud. Ez egy szempont, lássuk be amúgy.
1: Én nem tudom, én szerintem a lefekvés ma az egy hangulat kérdése. Ha rezonál egymásra két ember, férfi, nő, és olyan a helyzet, akkor megtörténik, és nem ezen fog múlni. Gyuri, te is tudod, nagyon sok minden indult neked egy éjszakás kalandként, és aztán valahogy mégiscsak ott megragadt nálad hetekig, hónapokig, akár évekig egy nő. Tehát nem ezen múlik, hanem az, hogy milyen közben, milyen a duma, érdekes-e a nő, stb. Az a baj, hogy a szexet ti valamiféle árunak tekintitek. És ezért van az, tényleg, ez így van, ez egy áru, amit ti nem olyan könnyen adtok.
3: Nem, mint
1: a beszülöttek a szerecsendíjót, érted?
3: Addig tudjuk bebiztosítani magunkat, amíg ezzel tudunk kereskedni.
1: Igen, ez mert az ösztönére, az ösztöne, az annak a férfinak az ösztöne, az nagyon-nagyon akarja az én árumat, de én nem adom oda az árumat, mert hogy az ösztönén túl van a férfi, akkor már nem fogom érdekelni. Ha ez így van, akkor így van.
3: Akkor szomorú.
2: Hát igen, de azért ezt el kell fogadni, hogy azért mi így gondolkodunk. Hogy mi ezt azért így nehezebben...
1: De ez akkor kire nézve szomorú?
2: Hát...
1: Hogy ti áruként kezelitek a világ legtermészetesebb dolgát.
2: Mert értékesnek szeretnénk tartani magunkat, és nem szeretnénk mindenkinek...
1: Akkor máshol kéne értéket építeni magatokban, és nem ott lent a gatyázban. Érted? Hanem máshol is legyetek értékesek. Ez a lényeg.
3: Ha máshol értékes egy nő, akkor így tök van. Magabiztosan megléphetni az első randin, és úgyis azt fogja mondani a pasi, hogy holnap is akarom ezt a csajt, és beszélni akarok vele, és fel akarom így.
1: És na igen, van nagyon sok olyan nő, akinek az egyetlen értéke az ott lenne a gatyázban.
4: Imádom, mindig tanulok.
1: És van ilyen nő? Hát nem, de.
4: Persze.
2: Na, kikövetöm ki a lordot. Ennyi de volt, hát megkövetem.
1: Ki ki a lordot.
3: Linkeld be neki ezt, és akkor
2: ezt
3: te is
2: neki, hogy mit valamit gondolnak a férfiak, hogy egyébként valóban. Nem, egyébként ez az érdekes, látod, van különböző nézet, vagytok ti, akik tudtok véleményt mondani, és mi nők, meg nőktől akarjuk hallani, akitől azt hisszük, hogy nagyobb tapasztalata van.
1: Én nem tudom, ki a lord, ugye egy pornósztár, és ezzel nem ítéletet akarok mondani, de hát ugye a férfiakhoz való viszonyát azt nem feltétlenül a munkából kéne megállapítani, hanem a valós életből. És hogyha ő most elment ugye egy valóságshowba Stól Andrást szerezni, ugye ez volt a foglalkozása legutóbb, akkor az megint nem egy valós helyzet. Tehát azért nem tudom ezt megmondani, hogy ő miből szedi azt a bölcsességet, amit tovább akar adni nőknek. Mert sem az ő filmbéli múltjából, sem ebből nem lehet valós helyzeteket lemérni.
2: Meglátjuk, hogy majd miből.
1: De tudom, hogy te nagyon szeretnél egy igazi jó tanácsot kapni. De miért nem kérdezel engem?
2: Hát most kérdeztelek, ezért hoztam ezt a témát. Ez
1: nézd meg Anettet, első éjszaka odaadta magát, mégis együtt van.
2: És hát nektek köszönheti.
4: Hát természetesen.
3: Énnek így tréningeltük, Anett a legjobb referenciánk.
4: Igen.
2: Szuper. Kapok ilyen Csabit?
4: Velem reklámozzák egyébként a tehetségüket, hogy tudtad meg. Úgyhogy Évi, van remény. Bízd rájuk magad.
1: Jó, nem jutottok semmire, de talán egy-két értelmes gondolat azért elhangzott. Jó, gyerekek, jövünk vissza, és próbálunk orvosi tabukat döntögetni, miközben egy orvossal együtt kézenfogva. Nagyon-nagyon sok téma adta azt az ötletet, hogy beszéljünk egy picit komolyan arról, hogy mi az, ami valóban egészségkárosító az orvos sok jelenlegi álláspontja szerint, és mi az, ami egyébként csak riogatás, mert nem tudunk jobbat mondani.
3: Csomó minden van, amire 10-15-20 éve azt mondták, hogy minden frankó vele, sőt, kifejezetten egészséges, ma meg azt mondják, hogy maga a méreg, akár csak az egy pohár borra, ha gondolunk.
1: Az igen, az egy pohár bor az most nagyon fontos, mert ugye az egyik sztori, amit itt olvastunk, az amerikai nyugdíjas nő, aki idősek otthonába vonult, ahol megtiltották, hogy igyanak alkoholt, és ő azt mondja, hogy az egész életét így élte le, hogy délután 5-kor megívott egy pohár bort. És ő egészen Minnesota, nem tudom, állam
3: törvényhozásáig
1: elment, hogy ezt elfogadtassa, hogy ő igenis ihasson bort, mert ő nem börtönben van, ő nem kórházban van, hanem csak egy idősek otthonában, hogy legyen joga hozzá. És amúgy is mi a probléma, egy idős asszony miért ne ihatna meg naponta egy-két pohár bort? Aztán én találtam egy tök véletlen egy reklámot az 50-es évek Amerikájából, ahol orvosok reklámozzák a cigarettát. És elkezdtünk azon gondolkozni, hát az orvostudomány az ilyen nagyon-nagyon sokat nem fejlődött azóta. Nagyjából ugyanazt tanulják az orvosok az 50-es években, mint most. Nagyjából az egyetemen. Tehát mi történt itt, hogy itt valami nagyon démonizálva van, tényleg egy pár évvel ezelőtt még egy pohár vörösbor az kimondotta jót tesz, és vérképző.
2: És javasolták is.
1: Javasolták, igen.
2: Tehát orvos javasolta.
1: Most meg mi történt? Mik ezek a statisztikák? Tényleg azt jelenti, hogy alkoholba halt meg az, aki meghalt, és egyébként ivott is életében, akkor ő alkoholban halt meg? Ha valaki meghalt, és egyébként dohányzott életében, akkor a dohányzásban halt meg? És nekem ez a kedvenc mondatom abból az amerikai reklámból, ahol orvosok reklámozzák a Camel cigarettát, amikor felteszik ezt a kérdést. What cigarette do you smoke, doctor? Te melyik cigarettát szívod, doktor úr?
3: Hihetetlen, annyira szürreális.
1: Hívjuk ezzel kapcsolatban doktor Tóth Tamást.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész. Változékony időnk lesz, záporokkal. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés és a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasútjáró szállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, a döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon, a házi sertés állományban. Egy érintett telepet akkor fel is számoltak. Azóta feloldották a védő és a megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig.

0: mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertés, pestis járvány.
1: Országszerte sokfelé felhős a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Egy hidegfrontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futózáporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Már erős a forgalom a Budapest felé tartó főbb útvonalakon, például az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Maglót térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti közelében sem. Dolgoznak az M7-es autópályán a határ felé Érd térségében. A 17-es és a 18-as kilométer között mozgó tereléssel a külső sávot elkerítik a forgalom elől. A munkavégzés mögött lassulás tapasztalható. Olvasható az utinform.hu-n.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Sziasztok!
1: Üzeni Király vagy Hori, köszönjük, hajrá, Fradi! Mit csinálsz? Nem néztem oda.
2: Ilyen imádkozott.
1: Igen. Ja, imádkozott, egy imával viszonozta. Orvos barátom mesélte, hogy 20 éve a Pécsi Egyetemen ők szerkesztették a hasraütésre a statisztikát az újabb kutatáshoz. Anyukám 86 éves és 4 éve szemműtét előtt kérdezte a belgyógyász, milyen gyógyszereket szed. Reggel 2 centiliter pálinka, napközben sörözöm, este vörösbort iszom, de gyógyszert nem igazán mondta. Az ambilapra ráírták, hogy az étrenden ne változtasson. Üzeni Mazsi. Ez csak egy felvezetője annak, amiről szeretnénk egy picit beszélni. Először is itt van egy igazi szabadságharcos nő. Sajnos nem magyar, ő amerikai, 82 éves. És egy minnesotai idősek otthonában lakik. Úgy hívják, hogy Anita néni. És képzeljétek el, hogy Anita néni 82 évesen az idősek otthonában nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy az idős otthonban nem ihat meg egy pohár bor délután 5-kor. Ahogy ő ezt szokta, ahogy a családjával tette, évtizedeken át.
2: Mi volt erre az indok? Eddig tök jól működött, boldog életet élt, a családjának is ez rendben volt, és akkor ők mit mondtak?
1: Semmit nem mondtak. Ez a törvény itt nálunk Minnesotában, tehát mit tudom, lehet, hogy féltek, hogy elesik Anita néni, vagy ilyesmi, de hát akkor meg elesik. Hát te is estél már el, nem? Tehát, hogy... és azért van idősek otthonában, mert ő azért fizet, hogy ott az ápolók gondoskodjanak róla.
0: Nyilván vigyázni akarnak rá, mert 82 évesen elesik.
1: De nem esik el. Igen, nem esik el. Az angol király nő naponta délután megívott egy gin tonikot. Csak mondom.
3: Igen, és ugye erről beszéltünk is már korábban, hogy lehet, hogy ez, hogyha ezen változtatnak, ez sokkal rosszabb, mint hogyha a megszokott évtizedek óta bevált receptet alkalmaz.
2: Még valami, hogy az életkedvét veszik igen. el ezzel.
1: De gyerekek, még valami, tehát ez, az idősek otthon az nem egy börtön, az nem egy kórház, ott nem elmebetegek vannak, hanem egyszerűen csak csupán, idézőjelben csak csupán idős emberek, akik lakhelyet változtattak.
0: Így van.
1: A lakásból beköltöztek egy fizetős helyre, ők fizetnek ezért. És kapnak egy szolgáltatást, és laknak egyébként teljesen egészséges, normális emberként. Tehát, hogy miért ne ihatna egy pohár bort? Hogy lehet megfosztani a jogát Anita néninek a bortól? De ez egy jó kérdés, képzeljétek el, hogy egészen Minnesota államban végül is kiharcolta, és elfogadták, és életbe lépett a nagyszülők happy hour törvénye, és mostantól az idősek otthonban lehet felszolgálni alkoholt.
3: De jó.
0: Szuper.
3: Egy karakán hölgy.
1: Szóval igen, egy igazi klassz nő.
0: Igen. Harcos.
1: Harcos, így van. Na, szóval, nagyon sok mindennel találkoztunk az elmúlt években, és ezért ez a témánk, annyi hasonlóval, hogy valamit ajánlottak az orvosok, nem tudom, pár évtizedre ezelőtt ajánlott volt például napi egy pohár vörösbor.
0: Így van, ez ajánlott volt, és ezt mondták is.
1: És elkezdtem inni. Én akkor kezdtem el inni, amikor az orvosok azt mondták, igyak.
2: Igen, de ez volt tényleg, hogy a vérképzésben segít, meg mit igen. tudom én még miket mondtak.
1: Így van, és amikor John Lennon mondta, hogy a dohányzás nem ártalmas, ő nem volt orvos, akkor elkezdtem dohányozni. Tehát ez a kettő. Nagy emberek szavaira hallgatva.
2: És ebből a nagy emberek szavaiból már mindet cáfolják, és mindre azt mondják, hogy tilos méreg.
1: Tilos méreg, rákot okoz, meghalsz, sztrókot okoz, minden. És az a baj, hogy a világ tényleg úgy változik, hogy az orvosok állítanak valamit egy korban, mi azt elhisszük. És most ne az őskorig menjünk vissza, mert azért az 50-es években, ha egy orvos elvégezte az egyetemet, az nagyjából ugyanazt tanulta, mint az az orvos, aki ma végzi el az orvosi egyetemet.
2: Igen, és általában tényleg még ugyanabban az épületben is, de lehet, hogy ugyanazokkal a tanárokkal.
0: És tankönyvből.
1: Igen, képzeljétek el, én most a napokban találtam egy amerikai cigaretta reklámot, és ez egy tévéreklám, és ebben orvosok szerepelnek, és ezt most így lejátszanám nektek, és lefordítjuk így közben kvázi szinkron, hogy mit mond ez a reklám. Tehát figyeljetek. Tudod, ha elkísérnél egy elfoglalt orvost a napi beteg látogatásaira, hamar rájönnél, hogy alig lehet tartani vele a lépést. Sok orvos számára a pihenőidő gyakran csak annyiból áll, amíg elszív egy szál cigarettát. És mivel tudják, milyen élvezet egy enyhe, kellemes ízű cigaretta, nagyon megválogatják, milyen márkát választanak. Egy ismételten elvégzett országos felmérés során az orvostudomány minden területéről, az ország minden részéről származó orvosokat kérdezték meg arról, hogy doktor úr, milyen cigarettát szív? A legtöbben a Camelt nevezték meg. A megismételt országos felmérés szerint több orvos szív Camel cigarettát, mint bármely más márkát.
0: Csodálatos.
1: És
3: ez ment Amerikában.
2: Ez annyira, mai füllel tényleg ez annyira szürreális, hogy nehéz rá bármit mondani.
1: Mit szív egy tisztességes orvos?
3: Az 50-es években?
1: Kemel cigarettát. Na.
2: Elképesztő. Tényleg, hogy ekkorát változott a világ.
1: Ekkorát változott a világ. Tényleg, itt még beszélhetnék arról, de hát ezt mindjárt megbeszéljük egy orvossal, a doktorral, hogy például láttunk egy olyan reklámot is, hogy a Coca-Cola mennyire egészséges, hiszen fogyaszt. Tehát a Coca-Cola fogyaszt, itt azt mondja egy nő egyébként, hogy karcsú maradsz a Coca-Colát iszol, tehát nyilván akkor csak cukros volt, mert az egy Coca-Colában annyi kalória van, mint egy fél grapefruitban. Ez a reklám.
0: Igen.
1: És ez, a Coca-Cola természetes, és elveszi az étvágyat, viszont energiát ad az étkezések között. Tehát nem lesz éhes.
0: És van benne egyébként igazság, tehát valahol.
1: Gyerekek, nézzük meg, hogy mire jutunk. Itt van velünk dr. Tóth Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Na, engem, ugye nem nevetsz.
4: Engem szemeltetek ki erre.
1: Jó, hát felteltem neked ezt a kérdést, Tamás, hogy...
4: What cigarette do you smoke, doctor?
1: Te milyen cigarettát szívsz, doktor?
4: Hát, mint az egy talpas kemült, tudom, hogy szűrőben van valami kár.
1: Igen.
4: Én endohányzó.
1: Na, de most...
4: Én az ohányozni kemült szívnék. Jó, így.
1: Ez már a kutatásomhoz egy strigula. Igen. Okay. De itt... Most már csak ilyen, az a baj, hogy közben látjuk a képeket hozzá, nagyon vicces, hogy a doktorok itt sorra szívják. Szóval, ugye itt volt ez a, most ezzel kezdjük a cukorral. Ugye ez a nő arról beszél, hogy a Coca-Colától, amelyen ma chipsadó van, nem tudom miért van a Cola chipsadó, de ezért, a lényeg az, hogy karcsú maradsz, mert a kalória tartalma az egy fél grapefruitnak felel meg. Szóval, 61-ben, ez 1961-es reklám, azt állították, és nyilvánvalóan ezt megalapozták, tehát ilyet hamisat nem állíthatnak ők sem, hogy a cukros Coca-Cola maga a fogyasztószer. Na, mi a helyzet akkor most a cukorral? Mert ugye ma már másképp tartjuk.
4: Hát most ebből a logikából indulunk ki, hogy azért, mert valaminek alacsony a kalóriatartalma, vagy fél grapefruit, egyébként nem fél grapefruit, hanem kb. Egy grapefruit, tehát
1: már itt tart az orvostudomány?
4: Hosszú évek kemény munkával kiderítettük.
1: Oké, figyelünk.
4: Igen, szóval ez a több éves kutatás kiderített, hogy egy grapefruit, de az önmagát semmit nem jelent, hogy valaminek alacsony a kalóriatartalma, a heroinnak is alacsony a kalóriatartalma, attól még nem mondjuk azt, hogy karcsú maradsz tőle. Tehát ez nem ilyen egyszerű.
1: De a heroin nem a cukortartalma miatt tiltjuk, nem? Csak azért kérdezem, mert a Coca-Colában mi más a káros, mint a cukor?
4: Ugye, hát most a kólát egyrészt nem tiltjuk, másrészt meg az, hogy mi más a káros, itt az adalékanyagtól a cukorig megnevezhetünk károsokat, de ez már nem is annyira értem, hogy káros, mert most nem arról van szó, hogy valaki egészségtelen ételeket eszik, hanem egészségtelenül. Tehát az, hogy te iszol Coca-Colát, vagy nem tudom én, eszel cukrot, az önmagában nem ördögtől való.
1: Na.
4: Körülbelül a napi energiafogyasztásnak nagyjából olyan 5-10%-a az bemehet ilyen úgy hívják, hogy szabad cukrokból, tehát amikor valamit megcukrozol is van benne. Tehát ha folytatsz egy normál életmódot, mozogsz, meg alszol, meg mit tudom én, éled a világodat normálisan, meg normálisan táplálkozol, akkor beférnek ilyenek. Tehát nem konkrétan az étere mondjuk azt, hogy szar, hanem a táplálkozás.
1: Én értem, de ez a reklám, ez azt állítja, tudom, hogy a reklámok néha hazudnak, de azt állítja, hogy nem csak az, hogy belefér az életedbe, hanem az, hogy fogyaszt. Tehát, nyilván nem.
4: Tehát, nem kaják se fogyasztanak, életmódok fogyasztanak, de nem kaják. Nem döntjük rá azt, hogy most a Coca-Colában nem tudom mennyi kalória van, akkor az hú, de jó. Hát ha egyet iszol belőle, és egyébként még normálisan táplálkozol, akkor gurul az élet.
1: Jó, váltsunk témát, de először egy kérdés.
4: What cigarette do you smoke, doctor? Na, megint felteszed,
1: doktor úr, itt van ez a 82 éves amerikai hölgy. És ugye tőle meg akarták vonni azt a napi pohár italt. Beszéltem arról, hogy az angol királynő egyébként gin tonikozott minden délután. Szóval a lényeg az, hogy milyen felfedezés kellett ahhoz, hogy a napi egy pohár vörösbor egészségesből az legyen, hogy egy korty is méreg. Tehát mi történt itt közben?
4: Hát egyrészt mélységesen tiltakozom zsigerileg, hogy megvonják a napi egy pohár vörösborát, tehát teljesen egyetértek a némivel, hogy Anita az végigvitte ezt. Másrészt meg tegyük hozzá, hogy az, hogy most egy orvosi kutatás az kimond valamit, az nem az egész életre vonatkozó üzenet, hanem valami fajta tényközlés. Tehát most azt mondjuk, hogy kiderült, ez egy 2018-as kutatás volt, hogy nincs olyan szintje az alkoholnak, ami nulla kockázatot rejtene. Tehát ez az üzenet.
1: Még egyszer ezt nem értem. Nincs olyan szintje.
4: Olyan szintje az alkohol bevitelnek, ami kockázatmentes lenne, az nulla kockázatot rejt. Tehát megiszol.
1: De a grapefruitnak sincs olyan szintje. De a grapefruitnak sincs olyan szintje, ami nulla kockázatot rejt. Tehát a nulla kockázatot az rejt, hogyha semmit nem...
4: Az M7-esnek sincs olyan kockázatot, olyan szintje, hogy nulla kockázatot rejt. Az M7-esek kimész, akkor mit tudom.
1: Így van, így van.
4: Évente történik 100 személyi sérüléses baleset, csak nem megyünk a Balatonra, mert kerülünk.
1: Na, egyetértünk, de akkor ezért kellett ezt megváltoztatni, hogy úristen, az alkohol az méreg?
4: Nem változtat, meg közölték ezt. Tehát érted, ez most nem azt üzente a kutatás, meg a WHO, hogy az alkohol méreg, hanem az, hogy nincs olyan szintje, hogy ez azért volt, mert valamikor 80-as években volt ez a francia paradoxon, azt szerintem majdnem mindenki hallotta, ha nem is ezen a néven, hogy Franciaországban iszonyat kicsi a többi európai országhoz képest a kardiovaszkuláris betegségek az előfordulása. Uh-huh. Jelentősen eltér. És erre azt mondták, hogy ez valószínűleg azért van, mert vörösbor, meg rezveratról, meg nem tudom, aztán kiderült erről is, hogy ez nem igaz. Tehát most akkor hadd hivatkozzak rá, mert előbb mondhatod, hogy azért kezdte dohányozni, mert John Lennon azt mondta. De itt csomóan elkezdtek vörösbort inni a francia paradoxon hatására, meg elkezdték piedesztára, ilyen szempontú piedesztára emelni, és kvázi azt bőd nekem, hogy egészségügyi okokból, és ez nagyon hangsúlyozom, nekem ez a legszebb, pedig a testi egészségügyi okokból, nem érdemes vörösbort inni. Csak megint akkor hivatkozunk a WHO-ra, ugye az egészségügyi világszervezetre, az azért azt is mondta, hogy amikor definiáljuk, hogy mi az egészség, és ezzel értsünk már szívből egyet, az azt jelenti, hogy testi, lelki, meg szociális jólét. Ezek közül egyre hat a bor, meg az M7-es negatívan. Az a testi. Tehát az, hogy most lelkileg, meg szociálisan hogy vagyunk, hát azért és Isten bocsássa meg, hát nyilván az ember...
1: Én értem, és a lelki és a szociális, így van, hát a társaság és a vörösbor...
4: Ez fontos. Az a célja, hogy 120 évig éljünk szarul, és akkor kiköltözünk a bükkbe, és harmatot iszunk, meg nyers csigát teszünk, és akkor 120 évig elélünk. Hát kit érdekel?
1: Igen.
4: Éljük jól.
1: Igen,
4: de nem akartam indokolni a heroin, meg a kokain nyilvánvalóan, de éljünk már jól valami normál körülmények között.
1: Abba, hát egyébként a fű az egy érdekes kérdés. De a fű egy érdekes kérdés, nem? Tehát, hogy mit ebben az országban démonizálva van, és tabuizálva van, mikor más ország... A fű, tehát a marihuána.
4: A marihuána.
1: Mikor más országokban orvosok is támogatják bizonyos esetekben a kanabisz termékeknek a használatát.
4: Igen. Ez az interjú, ez életem legnagyobb kihívásai. Ez az mit mondjak?
1: Nem tudom, beszéljük.
4: Tessék? Melyik ujjakban rapjak?
1: No. Nem is feltétlenül a te véleményedet akarom kierőszakolni, hanem azt, hogy mi, ugye... tájékozódni kívánó állampolgárok, mi szeretnénk valami mentén orientálódni. Ezek ti vagytok orvosok. De hát nem tudunk. Hát az orvosok kemölt szívnak. Az orvosok kemölt szívnak.
4: Igen, de nézzük a statisztikát. Tehát most a hosszú távon nézzük. Körülbelül mondjuk azt, hogy létezik a modern orvostudomány ilyen 100-150 éve. Nagyjából. Akkor azért azóta iszonyat nagyot fejlődött az egészség. Sokkal tovább élünk, tudod, ez a születéskor várható élettartam, meg a születéskor várható egészséges élettartam. Az azért brutálisan fejlődött, és ezt nem a bárdogosok csinálták.
1: Ebben teljesen igazad van, csak amikor az alkoholról beszélünk, meg a dohányzásról beszélünk, akkor mindig a rák jut eszünk be, meg a stroke, meg a szívinfarktus. Tehát ezekkel viszont nem tudtatok mit kezdeni az elmúlt 150 évben. Tehát, hogy...
4: Tudtunk mit kezdeni, hát most már sokkal kevesebben halnak meg ezekben, mint régen, százalékosan.
1: Mert közben felfedezték a röntgengépet, meg az ultrahangot, meg tehát a korai felismerés, de amúgy még mindig szikével dolgoztok. És tehát, hogy mi van, Évi?
0: Nagyon jó. Tényleg nagyon jó szemléltetet.
1: De nem, hát én a doktor Tóthot imádom, tehát ez nem ellene szól, hanem érte. És...
4: Köszi Gábor, az életemet mentem meg. Neked köszönhetek mindent. Hol lennék, Gábor, hol lennék, mondd meg.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
4: Oké.
1: Na, de várjál. Szóval még az alkoholán tartottunk, és akkor ha engedjük el a kanabiszt, mert erre majd nyilván lesznek újabb ajánlások. De itt van például a németeknél 70-es, de még 80-as években is különböző olyan keringés javító italokat reklámoztak a tévében. Az 50-es években a Frauengoldot, ami arra volt jó, hogy a picit hepciás nőket lenyugtassa, és kiegyensúlyozott családanya legyen, ami alkoholtartalmú, vagy a Doppelherz, meg a Buerlecitin, meg mit tudom, ilyen cuccokat, ezt mindenkinek, minden felnőttnek ajánlották, csak egy feles pohárka, olyan, úgy nézett ki, mint egy ilyen kis feles pohár, és akkor minden este, és akkor a keringésed rendbe jön. Tehát ez gyakorlatilag orvosságként nem olyan rég.
4: Nem olyan rég, 70 éve. Ugye, az is lehet, hogy igaz. De az is lehet, hogy igaz, de a gyógynövények okán valami zseniális dolog történt, és sokkal több haszna volt, mint kára. Tehát azért ez mindig úgy mérlegendem, hogy mit kapsz érte, meg mit áldozol. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét, meg tudod. Ez a történet egyrészt, hogy mondjam, ilyen ismeretelméleti szempontból, hát most fejlődik a világ, tehát nem ugyanazzal az autóval járunk, alatt azt mondták 1930-ban, hogy az a világ legmodernebb autója, meg nem ugyanazok az erkölcsöket követjük, itt, mint az 50-es években. Az, hogy most vannak benne tévedések, meg vannak benne anomáliák, meg oldalazások ezekben az üzenetekben, meg ezekben az ajánlásokban, hát az valamennyire természetes, hát mi is emberek vagyunk. Ha már így a néven nevezted az orvosokat, jó szándékkal közelíti meg az orvoslást, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon eredmény.
1: Nem. Hát én is mindig orvoshoz járok, és nem kuruzslókhoz, tehát azért én nagyon becsülöm az orvosokat. Nem, hanem inkább az, hogy mennyire valós a te megítélésed szerint az, hogy ennyire riasztó és rémisztő dolgokat mondanak az embereknek, például a dohányzásról való leszokás érdekében, vagy az alkoholról való leszokás érdekében. Tehát, hogy ezek tényleg ennyire szörnyűek? Vagy hagyjuk már, azért már tényleg ismerjük a Pali bácsikat, akik végigszivarozták az életüket szalonnával és pálinkával a szájukban. Ugye mindenki hoz ilyen példát, tehát mindenkinek igen, megvan a Pali bácsia. Tehát, hogy tényleg inkább ez az igazság, hogy máshol rejlik ez, amit még nem tudunk, lehet, hogy az élelmiszeriparnak a furcsa adalékai, amiről nem tudunk semmit, tehát nem lehet, hogy inkább ez van.
4: Hát én azt gondolom, hogy a nagy lépés a tudományba, beleértve az orvoslás is az volt, amikor elkezdték a statisztikákat nagyon korrekten feldolgozni. Tehát az, hogy te láttál valamit működni Pali bácsinál, az nem jelenti azt, hogy az egész populációra az úgy igaz. És onnantól kezdve, meg ezek a nevezük tényközlésnek, hogy mondtam az előbb, tehát az, hogy most azt mondja az orvostárs, vagy azt mondja a tudomány, hogy a dohányzás már kis mennyiségben is nagyon káros, az egy tény. Aztán mindenki azt kezel, amit akar. A törvényhozó, te Gábor, én, bárki, tehát mindenki azt kezel, amit akar, józan ész belátása szerint, mindenki rámegy az M7-esre, azzal a kockázattal, hogy elütik, mit tudom, 1 milliómod eséllyel, de maga a tény, ez attól még tény maradt, tehát az nem az én...
1: De mitől az? Tehát ez érdekel, mert a statisztikákra hivatkozik mindenki, hogy dohányzásban meghal évente ennyi ember. De a statisztikák nem úgy készülnek, hogy meghal Pali bácsi mondjuk sztrókban. Megkérdezik, Pali bácsi dohányzott? Igen, dohányzott. Tehát a halál oka dohányzás.
4: De úgy készülnek. Ebbe fejlődött nagyon-nagyon a tudomány, de egyébként nem csak az orvoslás, más tudomány.
1: De honnan tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg?
4: Hát úgy, hogy az orvoslásban úgy tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg, hogy van egy rakat korábbi statisztika, meg Pali bácsit adott esetben felboncolják, meg van egy kórelőzmény, és akkor...
1: De mit találnak a testében a felboncolják? Mit találnak, ami a cigire utal?
4: Hát a Pali bácsi azért halt meg, mert tüdőrákos volt.
1: Nem volt tüdőrákos, sztrókja volt.
4: Akkor sztrókja volt, ez a sztrókja volt. És minden korábbi vizsgálat azt mondta, hogy a dohányosok között 19,6%-szor annyi sztrókos van, akkor azért logikus az összefüggés, nem mondjuk azt, hogy abba halt meg, de nagyon valószínű, hogy abba halt meg. Lehet, hogy Pali bácsak egyébként volt valami soha fel nem fedezhető, nem tudom, hogy bizbasz az
1: anyába. Hát lehet, hogy volt egy egy prostia, aki nem bírta már, igen, szexuálisan szétdurrant az agyában a vér, és és abba halt meg. Dohányzott, de nem azért halt meg.
4: Jó, de ezért vannak a statisztikák.
1: De ez hogy állapítja meg a boncolás?
4: Úgy, hogy amikor 1000 embert felboncolnak, és 1000 emberből gyanúsan nagy az összefüggés, hogy stroke meg dohányzás, akkor azt mondjuk, hogy ez eléggé növeli a kockázatot, tehát nagyon valószínű.
1: De ez kb. Annyira erős ez az ér, mint hogy 1000 embert, aki sztró, mindegy karórát hordott. Hú, a karóra megölte az embereket. Tehát, hogy...
4: Na, ettől igényesebb be Gábor a statisztikák. Tehát ettől lényeges, ezek kiszűrik. Akkor vesznek olyat, akinek nem volt karórája. Tehát tényleg most ezt tök komolyan mondom. Tényleg, vesznek olyan edzőt, akinek nem volt karórája, és az nem halt meg, ezzel meg karórával meghalt, akkor azt mondja, hogy a karóra az öl. De
1: karóra az öl.
4: Lehet azért ezekre hivatkozni, Gábor. Nem áll? Tényleg lehet.
1: Jó, hogy viselkedjek én, aki leszokott a dohányzásról október óta, nem mondom, hogy örülök, aki próbálja visszafogni a napi borfogyasztását, mint Anita néni, mert tényleg már úgy érzem magam, mint egy idősek otthonában. Én hogy viselkedjek a te tanácsodra? Te, aki egy up-to-date 2026-os orvos vagy.
4: Szerintem ne dohányozz, jó tetted, hogy leszoktál. Szerintem fogyaszt mérsékelten alkoholt, mert valójában a lelki szociális jólétünkhöz az hozzátartozik, és speciál szomelié vagyok. Tehát én nem tudnám őszintén azt mondani. Esküszöm. Nem tudnám őszintén azt mondani, hogy ne így Gábor, de magam ellen beszélni.
1: Jó, és te, mint orvos, ha cigarettáznék újra, melyik márkát ajánlanád?
4: Nem olyan talpas kemölt, amit én is szívok. Hát van valami adalékanyag a filterbe.
1: Tamás, bocsáss meg, hogy ennyire demagóg voltam, de nem baj, de szerintem erről azért kell néha beszélni. De tényleg köszönöm, hogy abszolút álltad a sarat.
4: Én köszönöm.
1: És még egy kérdés, bocsánat.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
4: Füves, Gábor, füves, jó? Akkor most átérünk. Füves.
1: Jó, oké. Nagyon-nagyon szépen köszönjük dr. Tóth Tamás. Szia, Tamás.
4: Szia.
1: Istenem, csak ez az ember bírja ezeket. Nem? Elvisel bennünket.
0: Biztos,
2: ezt a beszélgetést mással nem lehetett volna így lefolytatni, azt tuti.
1: De jó beszélgetés volt most önmagában, nem?
2: Nagyon
1: most...
2: elgondolkodtató. Igen.
0: Igen. Nagyon jó volt a statisztikai példád. Zseniális.
1: Melyik?
0: Hát az, hogyha van óra rajta mindegyiken, akkor ugye...
1: Akkor a karóra ül.
0: Igen, és teljesen logikus. Igen.
2: Le is vettem szépen csendben itt az órám.
1: Jó, te mit tanultál?
3: Hát, tehát minden sok jót mértékkel lehet fogyasztani.
1: Jó, okay.
0: Nekem egyetlen egy szó, ez a mértékkel. Tehát, hogy
1: ez olyan relatív, igen, ez olyan gumi.
2: Nem szereted, ugye?
0: Ezt nem, a szót. Nem. Szerintem nem lehet.
1: Mert mindenkinek más a mérték, hát ez egy ilyen gumiszó, hát ilyen nincs is.
0: Ezt az orvosok találták.
1: Igen. Na jó, kérdezzük meg, már itt említettem Pali bácsit, szerintem mindenkinek van egy ilyen nagypapája, ez a nagypapa figura. Mindenkinek megvan a Pali bácsia, vagy az a nagypapája, aki ebből, meg abból, meg nem tudom miből fogyasztott, és nagyon sokáig élt. Tudjátok, ez a klasszikus példa. Az én nagyapám a szalonna, a pálinka, a szivar, és neked mondd el a te Pali bácsid, vagy nagypapád, mit fogyasztott, nagyon sokat, és meddig élt. Ennyi érdekel csak. 0-20-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A vakcina unalom ellen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jövő héten is ülésezik a parlament, füstmentesek lehetnek a spanyol strandok, éttermek teraszai. Egy-egy zápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja a szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági asszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az asszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egyes részein alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti területeken maradt. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre és kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-re többen jelentkeztek, mint tavaly. Újabb 3 embert ölt meg a Hanta vírus, az áldozatok Venezuelában haltak meg. Egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt e-cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelni a dohányosokat. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma. Egy hideg frontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futózáporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Már dolgoznak az M7-es autópályán a határ felé ért térségében, a 17-es és a 18-as kilométer között kaszálnak mozgó tereléssel. A külső sávot elkerítik a forgalom elől, a munkavégzés mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Közben erős a forgalom a Budapest felé tartó főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál. Nem jobb egyébként a helyzet a 10-es főúton Szentendre körzetében, a 31-es főúton Maglót térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében sem. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért már mától erősebb forgalomra készüljenek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38.02 perc múlva, nem mondom, hogy nem ezt vártam, tehát mindenkinek megvan a nagypapája, a 3 deci ezzel, azzal és amazzal, de nem baj, ezeket majd szépen végveszük. Valaki ír, hogy Belgiumban a kórház büféjében lehet kapni bort és sört, Puszi Marcsi. Nagymamám 4-6 deci rumot ivott, 94 éves koráig élt. András.
2: No, szép.
1: Jó reggelt, Csipecse, az én nagymamám 94 éves korában halt meg, egész életében minden nap megivott egy pohár házi vörösbort. Halála előtt 3 héttel már nem evett, ivott, már nem is beszélt. Egyszer már öreg volt, és ezért halt meg. Anyám ennek ellenére minden nap kitette a pohár bort, és mindig megitta.
2: Na.
1: Igen. Nagyon jó vagy, Gábor, köszönöm. Van egy Tághajer Gran Carrera-m, eladó, megoszthatjátok a számomat, inkább a borba halljak bele, mint a karóra viselésben, üzeni a faradilón.
2: Hát most sokan fogják földobni a vaterára az óráikat.
1: Saját tapasztalat elszomorító, hogy az ember hasi problémával fordul a kórházi vizsgálathoz, majd miután az orvos második kérdése, dohányzik-e, erre egy igen választ adva, mindenféle vizsgálat nélkül elküldenek azzal, hogy változtassak az életmódomon. Szolnok 2026.
2: Azt a mindenit, ezt mondjuk nagyon szörnyű.
1: Igen, szóval, hogy ennyi? Ennyi az orvoslás? Mert olvasta a WHO magazinban, hogy most már nem. Egy egész grapefruit a Coca-Cola nem fél.
2: Ez biztos, hogy nem általános. Ez szerintem egy nagyon hanyag orvos. Szerintem ez nem lehet általános.
1: És elnézést, nem kezeljük azt, aki dohányos? Tehát, hogy,
3: Igen, és attól, hogy valaki dohányzik még egyszer. Tehát ezért volt ez a beszélgetés. Azért beszéltünk róla, hogy valószínűleg nem ebben halnak meg.
1: Vagy nem, 100%, hogy ebben halt meg. Az én nagyapám tüdőrákban halt meg 85 évesen, és soha nem dohányzott, nem is ivott, üzeni Gaben. Papám 96 évig élt, nem ivott, nem dohányzott, de tonnaszám ette a csokit. Mint gombóc Artúr, minden. Mindegy, keserű, magyarós, kerek, desszert, csokit, csak csokit. Igen, nagyapa naponta Szilva pálinka, Szilva lekvár, nem dohányzott, 100 évet élt. Mamám testvére 84 évesen 2 doboz töltős cigit szívott kórházban, egy esés miatt halt meg. A füst tartósít, Claudia. Harjó, déd nagypapám 1,5 liter bort naponta, fröccs formájában.
2: Az igen.
1: 95 évet élt, rendőr ezredesként ment el, Puszi Andi. Mindenki egy picit megemlékezik most.
2: Igen.
1: Igen. Basszus, ez óriási volt. Doktor úr, nagyon jó fej, bárcsak minden orvos ilyen lenne, üzeni Zsoca. 2010-ben agyvérzést kaptam, 16 éve. 61 kiló, nem ittam, nem dohányoztam. Az első kérések ezek voltak, dohányzik, iszik alkoholt? Túlsúlyosnak nem túlsúlyos. Mitől kapta? Mitől lett 200 a vérnyomása? A kérdés jó, de talán önöknek kellene a választ megkeresni. Szép napot, Kata. Sziasztok, déd papám minden reggel 4 centiliter Hubertust ivott, 97 évig élt, semmilyen gyógyszert nem szeret, otthon halt meg álmában. Édesem. Sziasztok, a volt férjem dédmamája reggelije házi pálinkában mártott zsömle volt. 103 évig élt.
2: Hű. Hú, mondjuk ennek lehet egy íze.
1: Nem próbáltam soha.
3: Én se.
1: Sziasztok, déd nagypapám 98 évesen halt meg, este lefeküdt, reggel nem kelt fel, 90 évesen tette le a cigit. Mezitlábas szívott, minden nap megivott 1 liter bort, teában a haláláig. Teában öntötte a bort?
2: Lehet.
1: Uh-huh. Lehet. Ha? Mert 90 évesen miért teszi le a cigit?
3: Akkor már mindegy.
1: Igen. Jó reggelt, a papám 86 évig élt, 60 évig napi 6-7 sört ivott, 2 doboz cigit, és juhász volt. 15-20 kilométer gyalogolt naponta. Minden reggel szalonna hagyma volt a reggeli, Berci a traktoros. Az én nagypapám minden reggel zsírban sült pirítóst reggelizett, sörözött, cigizett, és néha még füvesztünk is együtt. Már nem él szegény, de sose volt beteg. Lacika Felvidékről üzent ezt nekünk. És még egy, nagynéném 91 éves, most került sajnos otthonba, és nem engedik neki a dohányzást. Ez hogy? 91 évet leél, dohányzik. Túlélte a dohányzást, 91 éves. Elmegy, mint ahogy ez a szegény Anita néni Minnesotában, és azt mondják, hogy nem dohányozhat.
3: De ez, ott nincs egy kijelölt dohányzó hely, tehát szerintem ez mindenhol kötelező.
1: Én nem tudom, hogy persze különböző idős otthonok vannak, de hát legtöbb embernek saját szobája van, nem?
3: Igen.
1: Hát, egy nyitott ablak mellett miért dohányozhatna?
2: Hát lehet, hogy a szabályokat nem akarja megszegni, tudod, nem akar sutyiban dohányozni, hanem...
1: Hát ő szeretne dohányozni, nem engedik neki. Ezt nem értem, hogy miért nem engedik egy 91 éves embernek, hogy dohányozzon.
3: Mert például az már nem baleset veszélyes, mondjuk, mint az ital.
1: Hát annyiban, hogyha a cigit is felgyullad a szoba, az igen. De hát ez előfordulhat mással is, ugye naponta látunk ilyet a híradóban. Tehát, hogy nem ez, vagy akkor tényleg legyen az, hogy akkor mit tudom én, legyen egy kijelölt hely. De hogy ne dohányozzon egy ember, aki végdohányozta az életét, és nem lett baja, és nem ebben fog meghalni.
3: Igen. Engedjék.
1: Én is azt gondolom, hogy engedjék. Szerintem is. Na jó, ennyi, de nagyjából ezekre is számítottunk, de tudjuk, hogy vannak ilyenek, és egyébként arra jó ez a téma, mert mi is elkezdtünk erről beszélgetni, nem Évi, hogy mi lehet, nem ez, nem az a pohárbor, nem az a egy szál cigi, nem ettől halunk meg.
3: Így van, de akkor senki nem beszél az élelmiszerekről, hogy bemegyünk a boltba, és már azt se tudjuk, hogy mit veszünk. Valaha volt ez a csirke, mert valódi csirkéből jötte, tehát, hogy annyi minden lehet, és most azért hallgatva ezeket az üzeneteket elgondolkodtam, ha nem vezetnék reggel, és nem ide jönnék, lehet, hogy egy stampendlivel indítanék, nem? Mert hogy azt mutatja a statisztika, a mi rádió statisztikánk ezt mutatja.
1: Én is abszolút az élelmiszeriparra gondolok, mint fő bűnösre, és nem ezekre a dolgokra. Tényleg, mert nagyon-nagyon nem tudjuk, mi van benne. Az, hogy az élelmiszeriparral kapcsolatban újabb és újabb direktívák vannak, hú, most hirtelen ez az adalék, ez most mégis veszélyes és rákkeltő. Elnézést, 20 évig ettem.
2: Bizony.
1: Rákkeltő, köszönjük WHO.
2: Csak bizonyos mennyiség felett lehet belőle gond. Köszi, én már egy picit sem szeretnék abból bevinni, amiből bizonyos mennyiség felett gond lehet.
1: Szóval egy csomó ilyen. Most kiderült véletlen ez az aszbeszt dolog.
3: Na.
1: Véletlenül. Az osztrákok hány éve szállítgatják ide a kavicsaikat?
2: Igen.
1: És akkor most az egészségügyi érték alatt van az aszbeszt. Köszi, laknál ott?
2: Nem. Még kicsit sem.
1: Szóval, hogy annyi minden van, ami és én is ezt gondolom, hogy a statisztika gyártás, az, ahogy mondom, gyártás. Tehát, hogy ez nem valós. Nem véletlenül nevetett a doktor, amikor kérdeztem, hogy de hogy? Sztrókban halt meg és dohányzott. Akkor hol találták meg a cigit a boncoláskor? Hogy tényleg a dohányzástól kapott ezt sztrókot, és nem attól kapott sztrókot, hogy volt egy jó kis szeretője.
3: Okay, de...
1: Vagy felizgatta magát az örökségen. Vagy, érted?
3: Így van, de akkor a tüdőrákban meghal valaki, és soha nem dohányzott. Na, akkor az miben halt meg?
1: Igen,
3: tehát, hogy...
1: Kivételek mindig vannak.
3: Persze,
1: nem, abszolút igazad van, teljesen igazad van, csak hogy igen, a statisztika gyártás az nem feltétlenül tükrözi a valóságot. És amögé bújni, én inkább azt érzem, hogy emögé van, statisztikák mögé bújnak el, mert jobb ezt így kimondani, mint hogy mondjuk az élelmiszeripart felelősségre vonni. És azt tönkretenni az egyik legnagyobb gazdasági ágazatot. Hát mert ezek az állagjavítók és tartósítások és még ki tudja, mi van abban.
2: Hát az ízfokozók is rá vagyunk nevelve.
1: Ízfokozók.
2: Lehet, hogy már le se tudnánk róla szállni, hogyha ízfokozó nélküli dolgokat
1: ennek. Hát a Lacika a legnagyobb fogja az élelmiszeriparnak.
2: Bizony.
3: Nem mondod semmit.
1: Nem akar beszélni.
2: Nem akar beszélni.
1: A fogoly nem akar beszélni.
3: De akkor mondjuk el a mi statisztikánkat. Ma reggeliztünk valamit név nélkül, mondjuk, hogy ne bántsuk szegény. És hogy olvastad, 159 g hús tartalmaz.
1: Ezt a pikk írja szó szerint,
3: jó,
1: igen.
3: Okay.
1: 100 g szalámira 159 g húst használnak fel. Hogy? Hogy jön ki? Tehát tényleg ki kiszámol a pikknél? Ki a könyvelő? Vagy nem. Tehát kiszámolja ezt ki? Hogy lehet 100 gram szalámiban 159 gram hús? Hogy?
3: És ez az elején van.
1: Az ott van ráírva, mint vonzó reklámszöveg, vagy nem tudom. Na,
3: tehát itt megint akkor beszélünk a számokról, nem? Valahogy nem
1: jó,
3: jön
1: minden, de ez tényleg vicces volt. Jó, játszunk még egy...
2: Hungary machine,
1: jó? Uh-huh. Jó. Hívjatok, és akkor majd küldjük a dalt, vagy a dal szöveget 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
4: Nem volt elég. Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádiósót. Keresd a Bocskor.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 4 perc múlva. Na itt a szalámira a magyarázatot adott nekünk sok mindenki. Anett is, Gyuri is, ChatGPT hallgatók. Tehát a lényeg, hogy a szalámit kolbász szárítják, tehát nagyobb tömegű húsból készül, és száradás után kisebb tömegű lesz. Tehát a víztartalma a húsnak. Tehát gyakorlatilag vizes húst mérnek le, 159 grammot mértek vizes húst, majd megszállítják és beletöltik a szalámiba, de azok már nem 159 gramm, hanem mit tudom én, 70 gramm, mert a másik zsír. Igen,
2: van egy természetes víztartalma a húsnak, és ez az, ami el fog.
1: De miért akkor mérik le? Miért nem akkor mérik le, amikor már száraz?
2: Ezt is megkérdezem a ChatGPT-től, gondolom.
3: Tehát így
1: jó, hát akkor dobjuk bele ezt a vizes húst még egy vödörvízbe, és úgy mérjük le, és akkor 5 kg hús van 100 gramm szalámiban. Hát de ne a vizes húst mérd.
3: És ne jöjjön le, mert minket nem érdekel.
1: Igen. Apukám soha nem dohányzott, naponta kerékpárral jár dolgozni, évente 4-szer ivott 1 deci minőségi bolt kocintásra. 60 évesen eltemettük, harmadik infarktus után, szegény.
2: Na, azt mondja az AI, hogy azért, így megkérdezem, miért a vizes húst mérik le?
1: Helyes.
2: És azt
1: miért
2: mondja,
1: azt mérik?
2: Azt mondja, hogy azért, mert jogilag és technológiailag ez a kiindulási alapanyag.
1: Oké, akkor ennyi. Csak ezt nem írtam volna rá a díszcsomagolásra, nem írtam volna rá, mert a hülyéje elfogadja az okoskodó, mint én, meg azt mondja, ez hogy lehet.
2: Várom, írom neki, akkor ennyi, de nem írnám rá a díszcsomagolásra.
1: De ezt tudod, a pikkelevezzel, vagy a ChatGPT-vel?
3: De most már várjuk már meg a választ, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fog a ChatGPT.
1: Hát a Gyuri ezzel most lezárt, az nem kérdés.
3: De nem, majd erre még válaszol.
1: Igen.
2: Azt mondja, hogy teljesen érthető, hogy ez marketingfogásnak tűnik. Igen, és viszonylag hosszan beszél neked még erről.
1: Mint marketingfogást dicséri?
2: Igen. De örül, hogy végül is megnyugodtál a válaszával.
1: Megnyugodtam, igen. Megnyugodtam, köszönöm szépen. Márk van velünk. Szia Márk, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt. Üdvözlöm neked.
1: Köszönjük szépen, mi is üdvözlünk. Márk, honnan hívsz?
4: Most Ausztriában vagyok, már kint dolgozom, de egyébként levél. Most a Magyarvár mellett lakom.
1: Aha, jó, és akkor átjársz minden nap?
4: Igen, minden nap kijárok, igen.
1: Aha, és mi a munkád Ausztriában?
4: Hát postás vagyok.
1: Ó, oh. Tehát nektek sokkal jobb egyenruhátok van, mint a magyar postásoknak.
4: Azt nem tudom, milyen ruhák van, de amúgy a munka az...
1: Miben vagy?
4: Hát ez sárga póló, meg egy fekete rövnadrág.
1: De ez postaruha, vagy saját ruha?
4: Nem, postaruha, posta adja ruhát.
1: Ja, posta adja ruhát.
4: Mindent a posta, aha. Igen.
1: És biciklis, vagy motoros, vagy milyen?
4: Nem, itt úgy megy, hogy egyben van a csomag is, viszünk meg csomagot is, viszünk meg levelet is, tehát autóval,
1: oké. Jó, kezdjük el, mutatom neked a dalszöveget. Hát remélem menni fog. Figyelj.
4: Jó, hát én sem.
1: Tessék?
4: És remélem, hogy menni fog.
1: Oké, figyelj.
5: Várakozik ránk a nyár, és most semmiképp nem maradhatunk le. Ha nem jössz, nincs tovább, lesz más útitárs. Csak te, meg én és a nyár, egy szuper parti készül. Mámorítóbb lesz, mint egy űrkiruccanás.
4: Hú. Valami... Rémlik, tehát valamire gondolok, de nem biztos, hogy...
1: Hát lehet, hogy itt könnyebb lesz a dal címe.
3: Igen.
1: Hogyha a dallam megjelenik a fejedben, akkor szerintem a dal címe is menni fog. Itt majdnem hasonlóan mondta a címet. Az előadók, az egy lánycsapat, de nem, nekem nem jutna eszembe. Tehát engem most üthetne itt bárki. Nem mondanám, mert azt mondanám, pestiát, meg ilyen hülyeségeket mondanék.
3: Ha rátérdelnék, akkor se tudnád? Tehát, hogy bármilyen erőben...
2: Ne, akkor megjönne a gondolat, a biztos.
1: Bár, nem, szerintem megölném egy George Floydot.
4: Lehetne még egyszer hallani a
1: persze.
4: Hangot?
5: Várakozik ránk a nyár, és most semmiképp nem maradhatunk le. Ha nem jössz, nincs tovább, lesz más útitárs. Csak te, meg én és a nyár, egy szuper parti készül. Mámorítóbb lesz, mint egy űrkiruccanás.
4: De űrutazás, benne van a szövegben. De űrutazás.
2: Aha, az.
4: Aha, de nem tudom, mi a címe.
1: Na. Főleg az elejét kell picit másképp mondanod.
5: Várakozik ránk a nyár.
4: Várakozik ránk.
3: Nem várakozik.
4: Nem tudom.
2: Mondd már.
4: Csak ezt én...
1: Gyuri, mondjál már valamit.
2: Nem tudok mit csinálni most a Márkkal. Hát picit gondolok, hogy a várakozik ránk a nyár. Hát hogy mondod ezt emberi nyelven?
4: Emberi. Várunk a nyár.
2: Na.
3: Na.
4: Hey, igen. Ja, igen. Megvan. Na, igen.
1: Igen. Nagyon jó, nem nagyon jó, szóval eléggé nyögvenyerős volt.
2: Nagyon jó, nagyon jó, hogy iszonyat messze voltál már, de sikerült.
4: Összehasszok azért, jó, három, négyen.
1: Na jó, van, lesz egy bocsizacsit, benne egy baseball sapka és egy bögre, jó?
4: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
1: Mi is neked, már keresni fog Anett. Köszi, szia.
4: Szia,
1: szia. Csobánkai idősek otthonába járok kutyás terapeutaként a bentlakókhoz érzékenyíteni. Lehet dohányozni, lehet alkoholt inni a lakóknak, szuper környezetben vannak, a Pilisi hegyekben jól érzik magukat, gondoskodunk róluk, puszi Andi. Tök jó.
3: Így van, helyet kérek oda.
2: Már mennél most?
3: Nem, már most előre lefoglalom.
1: Nem jár így az Olimpiai Bizottság révén? Valami, nektek annyi
3: nekem
1: minden jár.
3: Nekem díszsírhelyem van.
1: Tudom, díszsírhelyed van, életjáradékod van, itt a Csobánkaiban nincs egy hely.
3: Most intéztél.
1: Jövünk vissza, hisz ugye a hétvégén indul a 41. magyar nagydíj, a Hungaroringen Forma 1, és ez azt jelenti, hogy már 40 éve itt van ez a cirkusz, ez a utazó autós cirkusz, vagy hogy szokták ezt mondani, és te mint nagy Forma 1-es rajongó és szakértő, gondolom, hogy végig izgulod ezt az egészet. Kimi Antonelli most a menő, ugye?
3: Így van, ugye a Mercedes pilótája 19 éves olasz versenyző, és most ér a Forma 1-es futamsorozata feléhez körülbelül, és még nincs meg az, hogy ki nyerheti ezt a VB-t. Ott van Antonelli, Lewis Hamilton jöhet a 8. világbajnoki címért, és egyébként kiélezett most nagyon. Tehát mindegyik futam érdekel.
1: Hívjuk Szújó Zolit, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökét, aki már ott van a ringen?
2: Úgy bizony, ő már ott, onnan jelentkezik be.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios töltséreségkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást.

0: extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Páros mindennapok, páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Ma este jönnek a felvételi ponthatárok, bomba és hajóroncs is előkerült a Dunából. Záporok, zivatarok frissíthetik ma a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Monten Rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
4: Közérthető egészségügyi tájékoztató sorozatot indított közösségi oldalán a Heinpál Gyermekkórház. A 30-40 perces tematikus beszélgetéseken az intézmény orvosai olyan kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. A Heim online rendelés aktuális részében szó lesz például az egészséges táplálkozásról a nyári vakáció alatt, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, vagy a megfelelő folyadékbevitelről. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Bomba és egy 100 éves hajóroncs is előbukkant a Dunából. A rekord alacsony vízállás miatt kerültek elő a különleges leletek a folyó horvátországi szakaszán. Kiskőszegnél egy 100 kilós második világháborús bombát találtak, amit a tűzszerészek megsemmisítettek. A Pátinál pedig egy csaknem 90 éve elsüllyedt, valószínűleg szenetszállító teherhajóroncsa vált láthatóvá a mederben. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barát fóka a tenger észak-dalmáciai részén egy szigetnél bukkanhatott fel a hétvégén. Egy szemtanú szerint a ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Az egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlősből legfeljebb 1000 példány élhet a világon. Országszerte sokfelé felhős a reggel, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Egy hideg frontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél. Délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futózáporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb járműmozgásra készüljenek az M3-as autópályán Mogyoród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Keretes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításra kell számítani, valamint Mogyoródon jelentősen megnövekedhet a gyalogos forgalom is, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek. Adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra és 15 perc van, pont 4:09. Megint jó reggelt, drága hallgatók, itt van Évi, hello.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, üzenik, hogy a 91 éves néni nem jó otthonban van, ugyanis szinte minden otthonban lehet dohányozni. A járóképtelen idős le is segítik a dohányzó helyre, és még zseppénzükből vesznek is nekik, ha kérik. Szép napot nektek, Jankó 2. Egy másik, sziasztok, 45 évesen kaptam sztrókot. Első kérés, iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Kávézik? Nem. Magas a koleszterin szintje? Nem. Magas vérnyomás? Nem. Évente kell vér, illetve tüdővizsgálatra mennem a szakmám miatt. Aztán felírnak vérhigítót, koleszterin szint csökkentőt, vérnyomás csökkentőt, de mire, mikor minden jó? Aztán vissza az életbe úgy, hogy egyedül győzd meg az agyad minden nap, hogy merj élni, és nem visz el a következő percben a halál. Voga tudja ez, milyen, nincs karórám. Hát igen, szóval sablonos kérdések egy olyan helyzetre, amikor csak ennek tudják betudni. Ezért, szerintem ezért volt jó az a beszélgetés doktor Tóttal. Ennek tudják, sztrókja volt, ja, dohányzik, nem dohányzik, az hogy lehet? Akkor magának itt nincs helye, ezeket szedje be. Kész.
1: Igen, igen.
0: És ne dohányozzon. Ne igyon. Nem?
1: Mérsékelten.
0: És akkor ezzel hazaengedik, és a manusnak halálfélelme van. Nem ezektől van.
2: Igen, és látja, hogy nem tudják az orvosok sem, tehát nem tud bízni bennük.
0: Így van. Na jó, gyerekek, sport, holnap kezdődik a 41. magyar nagydíj, Forma 1-es nagydíj a Hungaroringen, és ez a nyár egyik fénypontja. Én nem tudom, ki hogy van vele, én nagyon szeretem, amikor jönnek, nem megyek ki, már rég nem megyek ki, nem nézem, de amikor jönnek a kamionok, meg tudom, hogy az egész város felbojdul a formány miatt, én azt szeretem. Jönnek a helikopterek, cikáznak, idegesek az óbudaiak, meg az újpestiek baromira, nem baj, és én bírom.
1: Én is nagyon bírom. Imádom ezt a száguldó cirkuszt, mert szerintem életet lehel egyébként, és valahogy ez a Hungaroring, ez olyan, mint hogy egy ilyen Hungarikum lenne, nem? Tehát, hogy látod a tévében Budapest...
0: Hunga miatt.
1: Igen, Hunga miatt.
0: Hát amúgy meg ugyanolyan, mint minden más verseny.
2: Igen, tehát, de
0: hogyha valaki...
1: De miénk?
0: Neked nem a tiéd.
2: De innentől már azt érzem bele, és látod, ez az egy nagyjából az egész szezonban, amiben belenézek a tévében. Azért, mert a vonatkozás miatt kíváncsi vagyok.
0: A vonatkozás miatt, értem. Jó, oké. Szóval a lényeg az, hogy most nagyjából a felénél tartunk?
1: Most körülbelül a felénél tart itt az idei világbajnokság, és teljesen kiélezett.
0: Mert vezeti a Kimi Antonelli.
1: Igen, a 19 éves Mercedes pilóta vezeti most a tabellát, de ott van Lewis Hamilton a Ferrarival, ami most végre összeállhat, tehát hogy jó ez a párosítás, működik. És
0: pedig senki nem hitte abban, amikor Hamilton odament a Ferrarihoz, hogy na, Hamilton már úgy is kiégett, a Ferrari meg most már úgy se jön vissza a csúcsra, semmi nem lesz itt, erre van valami.
2: Maga Hamilton sem, tehát nem is tudom, tavaly volt, vagy tavaly előtt, amikor már olyanokat beszélt az interjúban, hogy őt le kéne váltani, és hogy ő nem tudja ezt már megoldani. Hát ez nagyon durva ehhez képest az a feltámadás.
0: Igen. De lehet, hogy Kim Kardashian, akit itt most mindenki, aki egy picit Forma 1-es szakértő és barát és rajongó gyűlöl, mert belesétál a kamerákba, meg nem tudom mi, meg elsétál onnan, meg fene tudja, de hát Lewis Hamiltonnal jót tett. Illetve kivel mi tesz jót, ezt kéne lassan most már tudnunk kideríteni, és itt nem tudom soha az autó és a pilótának a szerepét arányítva. Tehát, hogy Kimi Antonelli most annyira nagy zseni, vagy a technikai konstelláció annyira jó most éppen, Lewis Hamilton akkor a zseni, hogy felhozza a Ferrarit, vagy a Ferrarinak elsült a keze, már bocsánat, hogy így mondom.
2: Igen, ennyi év után sikerült a Ferrarinak most összerakni egy nagyon jó autót, és akkor most ennek örül a Lewis, igen.
1: És az a helyzet, hogy nagyon nehéz, mert én is, mikor utána olvastam, meg akárhányszor hallgatom, mindig azt mondják, hogy ez a 24 pilóta, ők tök egyformák. Tehát, hogy mindenki a világ legjobbja, de valahol ott, ahogy megnézed a versenyt, akkor meg miért nem tud menni az autó? Vagy hogyha van pénz benne, akkor miért nem tud mindenki egy jó autót összetenni? Tehát bennünk mindig ott a kérdés, miért nem mennek?
0: Igen, a laikusok kérdése nagyjából ez, de most éppen egy 2003-as Playboyban olvasok egy interjút a Baumgartner Zsolttal, azt mondja, Marsi Anikó készítette, és kérdezte, hogy mikor ült be először Forma 1-es autóba, és mondta, hogy 21 évesen. Tehát már hány éve a Forma 1-ezik a Kimi Antonelli? Kettő? Kábé. De Anett, te viszont a nagy ismerője vagy a Hungaroringnek, hiszen ugye te ott végig száguldottál biciklivel. Minden kanyart ismersz.
3: Mindet.
0: Mire számítsanak a pilóták idén?
3: Veszélyes, kanyargós a Hungaroring, úgyhogy legyenek erősen. Uh-huh. És talán amikor ugye elindulnak, ott a legelső kanyar az nagyon éles, és utána jön egy lejtő, majd egy másik kanyar és egy emelkedő. De én féltem őket, de talán meg tudják ugrani. Ha én meg tudtam voltam a 24 órás bringa versenyen, hogy jó néhányszor körbetekertem a Hungaroringet, akkor szerintem...
0: De ismered már, mint a tenyeredet, nem álmodban is végigmenné rajta.
3: Gondolkodtam rajta az előbb, és képzeld el, hogy igen, tudom. Most már álmom.
0: Le tudnád rajzolni a Hungaroringet, ha egy papírt adnék elé?
3: Le, persze. Minden.
0: Tedd már meg, lerajzolod, és majd behozod közbe. Beszélek a Szújó Zolival, jó?
3: Beszélgessetek nyugodtan, én rajzolom.
0: Mert olyan ott van jelenleg a ringen a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségének elnöke és jó barátunk Szújó Zoli. Szia Zoli! Jó reggelt!
4: Hát, szevasztok! Jó reggelt kívánok! Mindenkinek csak ajánlani tudom a 24 órás bringa versenyt. Nincs is annál szebb, mint amikor hajnal 3-kor a sikán felé próbálsz fölküzdeni, vagy próbálsz fölküzdeni magad, és azt kérdezed magadtól, hogy mi a jó Isten keresek én itt. Hatalmas élmény.
0: Te mit, te is ott voltál? Szia, jó reggelt!
4: De én többször indultam, persze. Az a legkellemetlenem, amikor egy 6 fős csapat, egyébként hát a fröccsözést is komolyan vevő csapat tagjaként indult egy ilyen versenyen, és akkor a szóló kategóriában induló hölgy sporttárs hát mordul hajnal 3-kor, hogy menj már arrébb, ne itt pilinkézzél, mert jövök. És leerőz. Ott azért az egód az helyre kerül viszonylag gyorsan.
0: Jaj, Zolikám, mert hogy például ezeket a szintkülönbségeket, ahogy az Anett elmondta, az első kanyar ugye az ilyen lejtős, és aztán jön az autóval nem is érzékeled. Autóval voltam a Hungaroringen, de ezt nem érzékeled.
4: Nem érzékeled, és televízión keresztül sem jön ki az, hogy mennyire sok szintkülönbség van a Hungaroringen. Hogyha egy-egy ilyen furcsa zajt hallotok a beszélgetés alatt, itt ilyen targoncák jönnek, mennek, de egyébként a motorhómok már csillognak, villognak és állnak a Hungaroringjába. Éppen most léptem be a pedokba, idén először, és Gábor, amit mondtál, minden alkalommal, tényleg itt vannak 1986 óta, én 2002 óta egyet se hagytam ki, mindig megállok ilyenkor egy pillanat, hogy gyerekek, ez azért egy óriási dolog.
0: Hát ez már történelem. Én már emlékszem, de Zoli egyébként, nem tudom hány éves voltál 86-ban, de én emlékszem a... Mennyi? 90?
4: Igen, 9. Az majd
0: lesz egy Cigivel és Piával. Cigivel és Piával. Nem, hogy én emlékszem, hogy akkor Bernie Ecclestone-nak még volt szín a hajában.
4: Úgy is van.
0: És kivel tárgyalt ő? Hornyulával? Vagy Grósz Károllyal? Vagy nem tudom, kivel kellett ezt a dílt.
4: OTSH vezetőivel, hát ott az még azért a kőkemény pártállami időszak volt, hiszen 85-ben már elkezdődtek ugye a tárgyalások. Azért az nem volt egy egyszerű menet, hogy ide jöhet-e a bűnös nyugat ezzel a furcsa.
0: Pontosan dologgal. Egy dekadens sport, dekadens pénzéhes képviselői ide jönnek ebbe a jól fésült szoci országba, azért, hogy itt mumpesgőt, Rolex órát és Ferrarikat azért, ha belegondoltuk.
4: Nigel Mansellék azt kérdezték, hogy lehet-e tiszta vizet inni, tehát folyik-e a víz a csapból, illetve lehet-e kapni zöldséget meg csirke mellett az országban.
0: Tehát az angolok mindig ilyen elmaradottak voltak, ez tény.
4: Úgy jó, hát a legkülibjuk, hol vannak ők hozzánk.
0: Így van. Na jó, beszéljünk egy picit erről.
4: Csak mielőtt elkezdjük, tehát belejöttem a pedokba, és egyébként itt van bennetem a Cadillacnek, az új csapatnak a gyönyörű csillogó, villogó motorhómja. Éppen reggelizik a csapat, mindenki egy ilyen ruhában. Vannak
0: Ferrari. Milyen színű a Cadillac? Bocsánat. Milyen színű?
4: Fekete-fehér. Sejtettem. Fekete-fehér. Excuse me guys, could you say hello to the morning show of the retro 1-2-3? Hello.
0: Cadillac team! Nekik drukkolok mától.
4: Bocsánat, akkor mellettem például az Alpine-nak egy szerelője érkezett meg, és tolja a versenybiciklijét, ugyanis képzeljétek el, hogy nagyon sok szerelő és mérnök bringával jön ki a belvárosi hotelből. Még egy Sky-os operatőr kollega is versenybiciklivel jön ki minden reggel a Hungaroringre. Ez milyen?
0: Ez óriási, csodálkozom. Majd jönnek aztán a helikopterek, ne félj, tehát, hogy...
4: Hát, én azért, ha javasolhatom, inkább a tömegközlekedés meg az autót használják, de hát ezen már nem fogunk összeveszni. Ma reggel semmiképpen.
0: Szóval óriási, nem? Én abszolút átérzem ezt a hangulatot. Sokszor voltam pedok vendég, és ez tényleg olyan feelingje van ennek az egésznek, hogy ez elmondhatatlan.
4: Igen.
0: Na jó, itt van ugye a mi Évink. Évi a legnagyobb formájás szakértőit közül.
4: Tudom. Hello, Évi.
1: Szia, Zoli.
0: Na, akkor beszéljétek meg.
1: Na, Zoli, akkor kezdjük azzal, ami engem nagyon érdekel, hogy ugye van most ez az energiatakarékos üzemmód, hogy ez a Hungaroringen jó lesz, vagy sem, lesz előzés, vagy sem, mert ezért ez a Hungaroring egy kicsit unalmas pálya előzések szempontjából.
4: Én ezzel inkább azt mondom, hogy nem unalmas, hanem nehéz előzni, de teljesen jogos a kérdés. Ugye azért most Silverstone meg Spa-Francorchamps két ilyen energiaéhes pálya volt, ahol elég hamar lemerültek az akkumulátorok mondjuk a hosszú két kilométeres egyenes közepén Belgiumban. George Russellnek volt is ebből problémája. Szóval, hogy ez a pálya ebből a szempontból azért nem akkora kihívás, mert itt folyamatosan visszatöltődik az akkumulátor. Hey Russell, good morning, great to see you, welcome. És folyamatosan visszatöltődik az akkumulátor, tehát alapvetően itt azért olyan probléma nem lesz, hogy ne tudják nyomni, és a kvalifikáció meg nyilván azért nagyon fontos, mert ahogy az óriási Forma 1-es közhely tartja, a Hungaroring olyan, mint Monaco, csak házak és falak nélkül, ez kicsit túlzás, de alapvetően itt azért nagyon nehéz előzni.
1: És akkor még beszéljünk arról, hogy Kimi Antonelli ugye most a legnagyobb sztár, így...
4: Így, abszolút, imádom a sztoriát. Igen.
1: Így van, és hogy hát ugye nyerni jön, ezt ő ki is mondta az előző futamon.
4: Hát hatott már nyert idén a 10-ből, tehát minden oka megvan az optimizmusra.
1: Hogy mennyire jó ez a Mercedes, illetve Gábor kérdésére válaszolj kérlek, hogy a pilóták között van nagy különbség, vagy az autók között van nagy különbség?
4: Gyerekek, ez egy örök kérdés a Forma 1-ben. Az elmúlt időszakban már azt mondták, hogy nagyjából 60% az autó, 20% a pilóta és 20% szerencse. Megosztanak a vélemények, de az biztos, hogy az autó az nyilván az egész csomaghoz alapvetően hozzátartozik, a legfontosabb része. És gyerekek, éppen most kezdett el kibontakozni egy nagyon érdekes tematika a Forma 1-ben, ugye ez még mindig csak a 10. vagy hát a 11. nagy hétvége, de 10 verseny hétvégén vagyunk túl az új szabályok időszakában. És hey, bonjour, monsieur, ça va? És bocsánat, csak ezzel jönnek itt.
0: De nyugodtan, hát ez annyira élővé teszi az egészet. Hát én elképzelem, hogy most éppen Jacques Villeneuve haladt el melletten, azért köszöntél franciául.
4: Ő a Red Bull motorhomjának a menedzsere volt, egyébként egy francia csávó, és azt köt össze minket most már 20 éve, hogy Alain Prosttal dolgozott együtt, és tudja, hogy én nagy Prostrajongó voltam. Zárójel bezárva. Tehát alapvetően jönnek közben a Ferrarisok is, baromi jól néznek ki, piros ink, fekete gatya.
0: Komolyan ezt állja, vagy valami ilyesmit kell kérni?
4: Hogy megosztanak a vélemények, de nyilván az autó nagyon sokat számít. Tehát amit most szerettem volna elmondani, nagyon röviden, hogy ezek az új hibrid erőforrások, ugye 50% akkumulátor, 50% belső égési motor, ezen változtatni fognak, mert kicsit túllőttek a célon, de most mondta el a McLarennek a csapatfőnöke, hogy ezekben a rendszerekben öntanuló algoritmusok vannak. Ez nem olyan mesterséges intelligencia, mint amikor beszélgetünk a ChatGPT-vel, de valahogy hasonló, és előre megtervezi azt a mesterséges intelligencia a versenyző kéz- és lábmozdulatai, gázadása, fékezési pontja alapján, hogy a következő körben, de még a következő kanyarban is, hogyan kell az energiát visszatermelni, vagy felhasználni az akkumulátorból. Ezért mondják a versenyzők, és ez most már egy komoly vitává kezd kibontakozni, hogy egy csomó mindent eldönt helyettük a mesterséges intelligencia, vagy legalábbis a gépi tanulás és az algoritmus, és ez valószínű nincs így jó, mert hát azért van a jobb lábuk, hogy ők nyomják a gázpedált, ne a szoftver. Nagyon érdekes téma ez most a Forma 1-ben, és szerintem erről most sokat fogunk a következő időszakban hallani.
0: Most én rácsodálkoztam egy adatra, vagy nem tudom, hogy ez adatnak számít, de hogy jegyeladás szempontjából a magyar nagydíj az egyik legnépszerűbb a szezonban, ez igaz? Én emlékszem azért régen sokszor fokhíjas néző terekre.
4: Igen. Hát egyrészt ez két jelenség. Az egyik az, hogy a Forma 1 soha nem látott népszerűségnek örvend. 2017 óta a Liberty Media, az amerikai jogtulajdonos gyakorlatilag olyan szinten építi a brandet, hogy senki nem akar lemaradni erről. A másik pedig, hogy a magyar nagydíj valóban voltak ilyen évek, tökéletesen jól emlékszel rá, de Budapest vonzereje, az, hogy a holland szurkolók, az angol szurkolók gyorsan, viszonylag rövid repülőúttal el tudnak ide jutni, és jól tudják magukat érezni, az mind-mind a népszerűségét növeli, de egyébként hála Istennek azért egyre több magyar néző is van, mert sokszor ez is probléma volt, hogy inkább külföldiek engedhették meg maguknak. Hát nyilván itt is azért ilyen 300 ezer körüli nézőszámot várnak a teljes hétvégét, illetően néhány héttel ezelőtt Silverstone-ban, kapaszkodjatok meg, a hétvége össznézőszáma 500 ezer volt. 500 000 ember ment ki abban a 3,5 napban. Tehát az amerikaiak elképesztő módon építik a brendet, és valamit piszok jól csinálnak.
0: Zoli, arra emlékszünk, tavaly volt talán, hogy ugye Axl Rose téged megölelt. Majdnem fel is emelt, ugye? Tehát, hogy
4: majdnem, nagyon... még nagyon örültünk egymásnak.
0: de hogy egyre inkább, egyre népszerűbb ugye celebritások körében is a Forma 1-es nagydíjakra hát, ellátogatni. Régen még csak egy-egy ilyen Sylvester Stallone-t hozott el Andy Vajna, de ma már tényleg olyanok vannak, nem is tudunk róla. Te tudsz-e arról, hogy kik jönnek idén?
4: Én egy pletykát hallottam, ugye 1986-ban nem csak az első Forma 1-es magyar nagydíjat rendezték meg, hanem ami legalább ennyire fontos volt szerintem társadalmi szempontból, a mi történetünk alakulása szempontjából is jóval túlmutatott önmagán, az az elhíresült Queen koncert volt a Népstadionban.
0: Bizony.
4: És ennek most van a 40 éves évfordulója, ahogy ugye a Hungaroring létének is, és azt hallottam, hogy lehet, hogy Brian May itt lesz a hétvégén. Mert egyszerűen azt a 40 évvel ezelőtti koncertet, amikor ugye Freddie Mercury a tenyeréből elénekelte a tavaszi szélvizet árasztott, és megőrült a közönség, és még egyszer mondom, hogy messze több volt az, mint egy egyszerű koncert, ahogy a Forma 1 is több volt, mint egy egyszerű sportesemény, szóval ezt megünneplendő, lehet, hogy a Queen tagja az itt lesz. Pletykában hallottam, megerősítést még nem kaptam, de majd szépen körbe szimatolok, aztán kiderítem.
0: Talán valamelyik Queen tag még egy gokárttal is, mint hogyha a ringen akkor a 86-ban végigment volna. És én egyébként, ha már a Queen vonatkozása és a Forma 1, egyszer én Eddie Jordant konferáltam fel a zenekarával.
4: A V10, ez volt a zenekar. És
0: akinek dobosa?
4: Damon Hill is ott volt benne. Dobosa az Eddie Jordan volt, a csapatfőnök, és Damon Hill pedig gitározott.
0: De várjál, nem. A dobos...
4: Igen.
0: Nem, Eddie Jordan mit csinált?
4: Szerintem dobolt.
0: Szerintem nem dobolt.
4: Nekem, most néztem meg.
0: De azért, mert ott volt Roger Taylor, a Queen dobosa.
4: Bocsánat, akkor lehet, hogy...
0: Roger Taylor, csak azért mondom, hogy a Queen ilyen vonatkozásban. Tudom, hogy ez is egy nagy bulvár kérdés, de mit szólsz Hamilton és Kardashian szerelméhez? Lehet-e az, hogy...
4: Kardashian ilyen jó hatással van Lewis Hamiltonra, akkor szerintem a Hamilton rajongók nagyon-nagyon örülnek neki. Erről tényleg úgy tűnik, hogy a tavalyi elképesztő mélypont után azért most jobb formában van meg. Jobb lelki állapotban Hamilton, és egy olyan típusú versenyző, akinek a, hogy mondjam, a magánélete, a jó kiegyensúlyozott magánélet kell ahhoz, hogy jó teljesítsen. Egyébként ne felejtjétek, hogy 8-szor nyert itt a Hungaroringen, tehát ő az abszolút uralkodó, és szerintem idén ezzel a Ferrarival nem is olyan vékonyan, de benne van a pakliban, hogy meg lesz a 9.
0: Óriási. Zoli, köszönjük szépen ezt az igazán hangulatos hangulatjelentést.
4: Nagyon köszönöm.
0: Vedd elő nemzetközi tudásodat, mindenkivel pacsizzál le, akivel lehet.
4: Minden nyelven,
0: így van. Köszönjük szépen, Zoli.
4: Szevasztok, vigyázzatok magatokra.
0: Szia. Ja, Zoli!
4: Itt vagyok.
0: Mi a helyzet az Autósportszövetséggel?
4: Minden a legnagyobb rendben. Köszönjük a sportbíróinknak, jó munkát kívánok, több mint 500 fős sportszakmai személyzet, úgyhogy mindenki a helyén, és mindenki
0: ezeket
4: az...
0: Ezeket te képezted ki?
4: Személyesen én mondtam, hogy kell engedni a sárga zászlót. De elvégeztem a sportbírói tanfolyamot, elvégeztem egyébként, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a 97-et ér végén.
0: És melyik kanyarban vagy te alkalmazható?
4: Azt majd meglátjátok, hogy beoszható leszek.
0: Zoli, ölelünk, köszönjük szépen, szia, Zoli, a Magyar Nemzeti Autósportszövetség elnöke. Így van. Kérdezek, hogy Axl az öleléskor már pápa volt, vagy az még előtte volt?
2: Akkor már nagyon-nagyon toltuk a pápaságát.
0: Akkor nagyon toltuk?
2: Szerintem igen.
0: Igen, na jó. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, és ez egy nagyon jó kérdés lesz, hogy mi volt életed legnehezebb pályája, de most szó szerint útvonalról gondolunk, ahol autót vezettél. Nektek volt ilyen?
1: Én kezded el, ahol lakom.
0: Én tudok egyet, igen.
1: Igen, én ahol lakom, hogyha leesik a hó.
0: Hát az életedéknek...
1: Tehát, hogy és ott nem felfele, lefele. Tehát én ott tanultam meg igazán vezetni ebbe a pár évbe, mert azért én nem tudtam, hogy ez az autó, ez megy akkor is, hogyha fékezek.
0: Igen. Nekem egyszer, és akkor a Voga vezetett, egy ilyen Jeep Safarin voltunk Majorkán, többen ültünk egy nyitott Jeepben, és a Voga vezetett, és tényleg egy ilyen hegyes, erdős területen, ahol balra szakadék, jobbra hegy, és a Voga vezetett. Tehát, hogy és üvöltöztem, féltem, esküszöm, féltem, nekem az volt a leg... És aztán átvettem. Kénytelen voltam átvenni a vezetést, mert aztán volt egy pihenő, ahol meg volt már terítve nekünk, és az asztalokra, hosszú asztalok voltak, ki volt rakva egy-egy ilyen üveg bor. és megérkeztük, és a voga elkezdte nyakalni a bort. Ezennel jelezvén azt, hogy innentől te vezetsz.
2: De ő sem ragaszkodott ez a vezetés dolog.
0: Na, nekem ez volt a legnehezebb. Jó, életed legnehezebb pályája, ahol vezetned kellett, ez lehet egy ilyen hegyi szakasz, mint én, vagy valahol egy nyaralás, vagy az M1-es akár, vagy a fene tudja. Általában külföldön van ez, nem?
1: Szerintem ez itthon is. Itthon is.
2: Az M1-es bőven szerintem ez.
0: 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgyis tett.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
13: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios töltséresékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
14: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
17: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A nyugó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Nemet mondanának a dohányzással spanyolok. Változékony időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés és a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasútjáró szállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon, a házi sertés állományban. Egy érintett telepet akkor fel is számoltak. Azóta feloldották a védő és a megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre, országos főállatorvost, a NIBH elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
21: Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt egy cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvény módosítása ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelni a dohányosokat. Egy hideg frontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futó záporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Már élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain, de egyelőre jelentősebb fennakadások nélkül lehet autózni. Sajnos az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között, viszont a külső sávon lassabb haladásra kell készülni. Főleg a Szárliget és Bicske közötti szakaszon lassult le a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Olvasható az útinform oldalán. Végül az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Tárnok és az M0-as közötti szakaszon kaszáló géplánc halad a belső sávban. A 19-es kilométernél az Érdi tetőn a legbelső sávot lezárták. Lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell készülni.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz egy perc múlva. Anett, hol a rajzod?
2: Várjál, beviszem.
1: Jó, köszönöm. Azt mondja, hogy van egy közlekedési, nem tudom igaza vagy sem, most júli 24-től 26 között a Soroksári út teljes szélességében le lesz zárva a Rákóczi híd alatt, lehet közérdekű, ezért jeleztem felétek. Köszönjük szépen, Zsolt, köszönjük az infót. Így van. Akkor 2014-es Forma 1-en dolgoztam, mint Beastie Boy. Ugye itt arra, hogy milyen, hogy a régen kevés magyar.
2: Igen.
1: Ó, tényleg ilyen, nézd, tiszta Hungaroring, lerajzolta.
3: Muti?
2: Nagyon ügyes vagy, Anett.
3: De helyes, és alá is írta, nézd, ott felé, hogy ez nem? Nem az aláírása? Nem. Mit írt?
1: Nem, Hungaroring ezt írta.
3: Oda írta Hungaroring, tök jó.
1: Aláírta.
3: Miss Hungaroring.
1: Miss Hungaroring.
2: Igen.
1: Miss Hungaroring.
2: Igen, de miután a Zoli is elmondta, hogy tényleg hajnalban, amikor az embernek nincs más dolga, csak hogy merengott, hogy mi a francokat keres itt, akkor igen, tehát minden követ megismersz már a végére a 24 órát.
1: Na, 2014-es Forma 1-en dolgoztam, mint Beastie Boy. 8-as kapunál beléptetést csináltam, és amikor már majdnem elindult a futam, jött egy család, és a családból apuka vett egy jegyet, és egyedül ment be a kisrác, mert annyira volt pénze apukának, a szívem szakadt meg. Mm-hmm. Ez milyen?
3: Lájás, igen.
1: Édesem, és milyen? Nem tudom, ki ez az apuka, de komolyan most megölelném. 12 évvel ezelőtt volt, és gondolj be, hogy elvitte a gyermekét, kis srác, valószínűleg kiskorú volt, vett egy jegyet, mert a gyereknek ez lehetett a mániája, és tessék, fiam, itt megvárlak kint. És beengedte, eltelt az a 3 óra, apa ott kint várt, a kis srác kijött, és hazavitte az óriási élménnyel, és erre volt pénze.
2: Nagyon megható.
1: Ez nagyon szép sztori, köszönjük szépen. BKV 99-es vonal 8-ker Kőbányán keresztül Pest Erzsébet. Arra, hogy milyen, mi volt életed legnehezebb pályája, amin mentél? Autóvezetés.
2: Lehet.
1: 2002-ben mentünk horvát tengerpartra, amikor még nem volt autópálya, és a hegyeken vitt az út, ahol kifogtam magam előtt egy teherautót, amit végig kísértem, meg persze előzni nem lehetett. Na, akkor megizzadtam.
2: Oh, az kemény.
1: Én nem tudom, nem ismerem azokat az utakat, nem voltam még. 18 évesen friss jogsival mentünk le Szegedre, és bekerültünk egy ilyen ködfalba. A ladám a holdat világította, 1 métert nem láttunk. Hát én nekem az volt a halálfélelmem, egy ilyen 2 kilométer volt délután, kiszálltam a kocsiból, és remegett mindenem, tehát nem látok semmit, Audik meg 100-zal mentek el mellettem, na mindegy.
3: Jó, szegény.
1: Hát akkor lehet, hogy ők láttak valamit, de meg nem.
2: Hát, nem hát
3: lehet,
2: a
3: lehet, hogy az Audinak más volt a lámpája.
2: Igen.
1: Nekünk az olaszországi Della Forra, ami egy James Bond filmben is benne volt, kanyargós, mint a...
2: Igen.
3: Olyan kanyargós, mint a...
1: Hát az övé.
3: Sajnálom amúgy ezt, így is, úgy is.
1: Akár nő, vagy akár férfi. Ha nálatok kanyargós, mint a Della Forra.
3: Akkor nem csak ez az utazás a probléma.
1: Na, van itt mindenféle, nekem a Bamako rally volt a legnehezebb, üdvözlettel Józsi. Azt elhiszem, ott voltak aztán tényleg kihívások. Jó, a vonalban pedig... Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na mesélj, mi volt neked az a pálya, az az útvonal?
4: Hát kérlek szépen, egyszer elmentünk egy párnapos kirándulásra Lengyelországba, és Krakóból indultunk hazafelé, és hát egy picit alulkészültünk ezzel a történettel, hogy merre is kell pontosan hazajönni.
1: Bocsánat, ez hányban volt és milyen autóval?
4: Hát szerintem mondjuk azt, hogy inkább ugyanemlékszem, hogy 3-4 évvel ezelőtt volt, aha, és egy Hyundai-jal voltunk, egy nem, normál családi kombival.
1: Oké.
4: Okay. És elindultunk hazafelé, és szépen elkezdett így szállingozni a hó, és hát minket a Tátra felé vitt a GPS. És mi gyakorlatilag ugye ezzel annyira nem voltunk úgy tisztában, hogy majd mi vár ránk. És egyszer csak megérkeztünk egy kocsisor mögé, és szépen konkrétan egy ilyen vattapamacs méretű hópehely kezdtek el szállni, és előttünk volt kb. Egy olyan 14 kilométer, ami után már egy olyan szakasz jött, ami hát így a térkép alapján, ami olyan szakasz, már gyakorlatilag ilyen szépen nyilegyenesen lehet jönni hazafelé. Na hát ezt a 14 kilométert, ezt mi 3 óra alatt tudtuk teljesíteni ebben a bizonyos koesésben, és ahogy írtam az üzenetben is, hogy a feleségem kétszer is elsírta magát, hogy most akkor ötéve nekünk itt van a vége, mert innen hogy fogunk menni, mert legtöbbször fölfelé, hólánc az autón sehol. Én meg gyakorlatilag a lábamban lévő x 100 000 kilométer tapasztalattal, meg amennyi hóesésem volt, na de hát ez a hóesés ez nem olyan, mint ami itthon Magyarországon leesik, és mindenki pánikba esik, hanem ez itt azért tényleg volt egy olyan, hogy na most akkor hogy kell elindulni, hogy az autó ne kezdjen el kaparni, milyen távolságot kezdjünk el tartani az előttünk lévőnél, hogy ne havazódjon be annyira.
1: Ők egyébként ugyanebben a tempóban mentek, mint ti? Vagy ők bátrabbak voltak?
4: Nem. Elképesztő volt a reakció egyébként, mert sokszor azt láttuk, hogy hármas, négyes csoportokban állnak. Aha. Az úton, és nézik, hogy esik a hó, de volt olyan, hogy amikor már kicsikét kijebb voltunk, és az első benzinkútnál lehúzottunk, és gyorsan megtankoltuk az autót, mert bármi történt innentől kezdve, mert nem tudjuk, meddig fog ketyegni alattunk az autó. Azt láttuk, hogy a sor elején lévő autóban nem ül senki. Hmm. És mögötte volt legalább 30 autó, de abban volt a teherautótól kezdve minden. Tehát gyakorlatilag ők úgy voltak ezzel, hogy most akkor megvárják, amíg olyan lesz a helyzet, hogy lehet benne menni. Én megmondtam a feleségemnek a második sírógörcsénél, hogy ne aggódjon, mert ezek itt gyakorlatilag ebből élnek, a síelésből. Tehát biztos, hogy meg fogjanak érkezni ilyen hókotró eszközök, és már ezt szépen elkezdik takarítani. És ez volna volt ilyen gyakorlatilag délután 3-kor ez az egész indulás, és 6 órakor 3 órával később érkeztek meg tényleg úgy a hókotrók, hogy elkezdték már azt az egész területet úgy letúrni, hogy onnantól kezdve lehessen haladni. Konkrétan onnantól kezdve senki sehova azt se érdekelt, hogy bárkinek ki kell menni, vagy bármilyen hátul. A kislányunk egyébként nagyon jól viselte, el volt, és mi legyenesen mentünk úgy hazáig, hogy 10:30-re értünk utána haza, Jeger mellett lakunk, és kiszálltunk az autóba, és hát tényleg konkrétan ez a megcsókoltuk a földet, hogy ezt soha többet. Tehát innentől kezdve gyűlöljük a telet.
1: Abszolút. És ez egy ilyen hegyi szerpentin volt, vagy hogy kell képzelni magát az utat?
4: Igen. De hát ebben voltak olyan részek is, ami ugye mi követtük gyakorlatilag ugye a GPS-nek az irányát, és ez én azt mondom, hogy a mai világban, hogyha most valaki ennélkül indulna el, csak úgy, egy ilyen ugye a papíralapú GPS-szel a térképpel, mint régen, hát én azt nem is tudom, hogy tudná ezt a dolgot megoldani. De olyanok voltak benne, hogy tényleg egy vejtőről, akkor vissza kellett tolatnom, és akkor felmenni lendületből, mert biztos, hogy
1: azt
4: nem ment
1: a mindenit, gyerekkel, feleséggel.
4: Úgyhogy apa híró volt, nem gyengén, meg bemenni olyan részekre, ahol biztos, hogy nem fog felakadni, mert az összes többi rész az ki volt már, tehát tükörjég, de ki volt sikálva a rész, és kellett a patka, ahhoz, hogy legalább két kerék tudjon forogni az autó alatt, és ilyenen keresztül azért hazavinni a családot, azért nem volt gyenge.
1: És egyébként volt olyan hely, mert mondtad, hogy teletankoltad az autót, ahol tulajdonképpen félre lehetett volna állni, pihenni akár egy pár órát, vagy...
4: Hát gondolkodtunk ilyeneken, de úgy méregeltük, hogy ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogyha nem haladunk, akkor nagyobb bajok is lehetnek. Az volt a meglepő egyébként, hogy sok olyan autó volt, ami nálunk jóval magasabb kategóriájú volt, meg magasabb is volt, de megfeneklettek, hát valahol elképzelhető, hogy lehet, hogy a súlya miatt, nem tudom. De
1: persze, hát a magas volt. Kategória az nem mindig előny ilyen útviszonyok között. Igen. Tehát, hogy,
4: igen. De abszolút teljesen felkészületlen volt az összes többi autós is, tehát nem csak nálunk az, hogy nem volt hólánc, meg ilyenek, hanem mindenkit ilyen váratlanul ért az egész, hogy így...
1: Igen, csak én emlékszem arra, hogy amikor még régen ladát vezettem, akkor azzal valahogy télen az égvilágon semmi baj nem volt, pedig hátsó kerék meghajtás. Tehát ugye vékony virsli, gumik, stb. Mercedesekkel meg olyanokat küzdöttem már életemben, hogy meg ne tud. Tehát hiába a kategória, nem minden terepre jó ugyanaz. Tamás, hát köszönjük szépen!
4: Nagyon szívesen, mindenkinek jó szurkolást a hétvégére.
1: Így van, köszönjük, szia-szia!
4: Sziasztok, hello!
1: Na, életem legnehezebb vezetése az volt, amikor 6 évesen nekem kellett bevinni a kombányt a műhely udvarba, mert a bratyó úgy be volt szva, hogy leakasztotta a kaput, üzeni Zoli.
5: De cuki,
3: ezekből lehet fejlődni.
1: Igen, 6 évesen. Sziasztok! Legnehezebb vezetése eddig Ausztriában volt a Großglockner Hochalpenstraße, 26 hajtűkanyar, célállomás 2600 méteren, hihetetlen kilátással, ajánlom mindenkinek, Feri. Te most mész oda, Lacika, nem? Großglocknerre.
6: Igen, jövő héten.
1: Jövő héten. Aha. 26 hajtűkanyarral, mindenre?
6: Hát nem tudom, hány lesz, még nem voltam ott, de azt mondták, hogy érdemes megmászni egyszer autóval, vagy motorral, vagy...
1: De nem veszélyes, hanem egyszerűen csak szűkös és szép.
6: Nem, gyönyörű, szép és látványos. Uh-huh.
1: Oké. Okay. Jó. Köszönjük szépen mindenkinek. Most már nem játszunk hangcsapdát, hanem felkészülünk szépen Gáborra, Horthy Gáborra, és Erling Haalandról fog beszélni nekünk. Mert hogy neki egy olyan ilyen napi rutinja van, ami teljesen hajmeresztő, vagy milyen? Nem,
3: azt mondják, hogy ilyen megszállott napi rutinja van, és valószínűleg ez is hozzájárul a sikeréhez. Ezt vették most nyilván a népszerűsége okán egy kicsit gorcső alá, hogy ő hogy él tulajdonképpen. És
1: de én tudom, hogy hogy él. Hisz.
3: Hát akkor majd
1: te látod a YouTube csatornáját?
3: Nem.
1: Fel kell. Ott van a gyönyörű barátnője, leülnek reggelizni, tojást teszik, és utána elmegy a farmra nyers tejért.
3: Igen.
1: És ott mindig mondja neki a néni, hogy jó, hogy jössz Erling, mert most van steak is.
3: Ó.
1: Van steak is? Igen. És vákuumozva megveszi a steaket, odarakja az anyósülésre, és elmegy edzeni. Előtte LED lámpázik.
3: És iszza a nyers tejet közben egész nap?
1: Nem. Előtte még megmasszíroztatja magát, masszőr kimegy hozzá, stb. És elmegy edzeni, akkor picit passzolgatnak a fiúkkal, zuhany, mit tudom én, és akkor a friss steakkel meg a tejjel hazamegy.
3: És ez a vacsora?
1: És kint megsüti a kinti grillen, benne a csaja vár,
3: aha.
1: És a csaja csinálja a salátát. A csaja egyébként focista és gyönyörű.
3: De láttam a csaját, nagyon szép.
1: Igen. Megcsinálja a salátát, és akkor leülnek, és bevágják a sztéket.
3: Valahogy ebből egyébként azt már tudom, hogy 6000 kalóriát visz be naponta. Tehát, hogy azért az egy nagyon komoly szám, és ez csak egy a furcsaságai közül.
1: Oké, ez lesz az egyik téma. Aztán itt David Beckhamről is beszéljünk, hogy ebből a futball VB-ből mennyire profitál, mint a Miami-nak a tulajdonosa.
3: Igen, állítólag ő az egyik nagy nyertes ennek az egésznek, hogy az Amerikában zajlott meg, hogy a Messi, meg minden, de majd a Gábor részletezi.
1: És hogy mit jelent a FIFA számára, ugye, hogy az egész világ gyakorlatilag gyanúsítja a FIFA-t, hogy szándékosan segítette Argentinát egészen végig a döntőig, és ezt a megállapítást, ezt Cristiano Ronaldo az egyik közösségi oldalon lájkolta, és ez egy óriási nagy, figyelemfelkeltő tett volt, de hogy ez pontosan mit jelent, ezt Gábor elmondja nekünk a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
19: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
20: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, élőben kérdezhetnek a szülők az orvosoktól. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
25: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
24: A felvi.hu-n közlik az összes szakpont határát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni. A rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre és kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Közérthető egészségügyi tájékoztató sorozatot indított közösségi oldalán a Heng Pál Gyermekkórház. A 30-40 perces tematikus beszélgetéseken az intézmény orvosai olyan kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. A Heng online rendelés aktuális részében szó lesz például az egészséges táplálkozásról a nyári vakáció alatt, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, vagy a megfelelő folyadékbevitelről. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma. Egy hideg frontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futózáporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Élénk a forgalom az autópályák és a főútak fővároshoz közeli szakaszain, de egyelőre jelentősebb fennakadások nélkül lehet autózni. Sajnos az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell készülni. Főleg a Szárliget és Bicske közötti szakaszon lassult be a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Tudtuk meg az Útiinform-tól. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért már mától erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród tér.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 9 perc van, és jó reggelt kívánunk. Erre az utolsó órára ma, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, hallgatok, jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, valaki írja, hogy láttad, hogy sokan jelöltünk köztársasági elnöknek, Bocskor for President Misi. Misi, nem látom, hol kellett volna látnom. Ez erre van valamilyen fórum, vagy ilyesmi? Fogalmam sincs, nem tudok róla.
1: Én most pont kinyitottam ezzel kapcsolatosan egy leírást, és meg fogom nézni, 250 név van a listán. De nem mentem még végig.
0: Aha.
1: Jó, úgyhogy megnézem majd, ha rajta
0: vagyok. Megleptetek, nem tudtam róla. Sziasztok, Tika vagyok. A második Forma 1-es 1987-es. Az utasellátó adta a büfét. Egy dobozos barkasszal voltunk kiszolgálni a büféket. Alkoholt nem lehetett árulni, csak a futam után és a kerítésen kívül. Megrakták a dobozos sörrel, száraz jéggel, hogy a futam után, a kerítésen kívül a kollégámmal ketten próbáljuk meg eladni a sört. Nem tudom, melyik szektor volt, de a célegyenessel ellentétes oldalon a lelátó mellett kinyitottuk a barkasz ajtaját a futam előtt, hogy sumágva eladunk pár dobozzal. Ne tudjátok meg, 5 perc alatt kb. 50 méteres sor lett, alig bírtuk bezárni az ajtót és elmenekülni. Azért a futam után a kerítésen keresztül kívül minden elfogyott, dőlt a shilling, márka, líra, nem volt rossz üzlet, mindent megadtak egy kis alkoholért. 87-ben. Sziasztok, Soproni határnál kifelé Ausztria felé az osztrák kontroll tart, az M85-ös végéig feltorlódott már a sor. Jó a műsor, istennők és istenek, üdvözlete benne, Guzerő. Tudsz valamit, Anett?
3: Köszönjük szépen, nem. Sajnos nem.
0: Tehát osztrák kontroll, Soproni határnál, és nagyon feldúzott a sor. Erre számoljatok, vagy erre számítsatok. Jó, hát akkor jöjjön a Gábor.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, elnök úr!
0: Nem vagyok elnök úr, de nem is tudok erről. Nem is tudok erről. A Bocsi for President az egy régi szlogen, mondjuk így, ezt másra is mondják, de hogy engem jelöltek volna, hallgatok,

0: Ezt nem tudtam volna, de én már elmondtam múltkor, amikor valaki ezt feltette, ezt a kérés, hogy én nem vállalnám.
1: Miért? Lenne jó sofőröd?
0: Az előnyeit ismerem, nem? Egyszerűen halálunalmas a munka. Tehát tudom, hogy ennek nagyon jó fék és egyensúly lennék. Én az vagyok maga a fék és az egyensúly. És a rebellió és a lázadás. Tehát, hogy ezek lennének a címeremen.
2: Minden egyben.
0: Igen. Igen, fék, egyensúly, rebellió, lázadás. A rebellió, lázadás nagyjából ugyanaz. Ki kell valamit találnom.
1: Hát meg azért... Kérdez, de milyen jó lenne a biztonsági őrségnek, ugye 30 éve dolgozolok már a reggeli műsorok, és mindig ilyen reflexióból 4 órakor földörrennél, és hogy mennél a hivatalba, nem? Biztonsági őrök meg mennének veled.
0: Hát, hogy most ő neki korán kell kelniük, az egy picit se hatna meg, de...
2: Csak van neki ilyen őrök.
3: Ilyen egy elnök, így gondolkodik.
1: Így készüljenek, akik az elnök személyzetét akarják.
0: De én elmondtam, én ilyen ünnepségekre nem megyek, nem nézek végig néptánc csoportokat, nem megyek unalmas emberekkel. Tényleg csak reprezentációs készfogásra. Tehát ez nekem ez nem meló.
2: A munka 70%-et kilőtted.
3: Igen.
0: Új feladatköröket kérnék.
3: Én viszont az újévi köszöntőre kíváncsi lennék. Abban szerintem nagyon jó lenne.
0: Igen?
2: Biztos csak te nem pohárpezsgővel, hanem üvegpezsgővel csinálnád.
0: De én biztos, hogy kitalálnék valami más beszélni, és én tanulnám meg a mutogatós jelbeszédet.
2: Nagyon jó.
3: Na, nagyon jó.
0: A kis képernyőn én lennék, és mutogatnék. És egy nagy képernyőn...
2: Nem, te lennél a nagy képernyőn, és a kis képernyőn is.
0: Az is lehet.
3: Jó, tetszik, egyre jobban.
0: Igen, na jó, a gyerekek, majd később beszélünk erről, hogyha sok szavazat van, de nem én vagyok az, nem én vagyok az emberetek, ezt már látom. Jó, mesélj Gábor, Erling Haaland élete, ez azért furcsa, mert a Gyuri azt mondta, hogy te mindent tudsz róla, hogy milyen a napi rutinja, ugyanakkor én láttam egy a saját YouTube csatornáján egy napját, kíváncsi vagyok, hogy az mennyire hasonlít arra, amit te tudsz.
1: Gyuri, bocsi, a következő a helyzet, hogy egy meglepően a sporttól távolálló, hát nem távolálló, de nem főként a sporttal foglalkozó internetes oldal taglalta Haalandnak a munkásságát. A heti világgazdaságban olyan részletességgel lehet olvasni írásokat, hogy meglepő. Hát ez a férfi, ez ugye 195 cm magas, és ilyen 88-90 kg között tippelik a súlyát, és hát nagyon-nagyon az édesapja fiatal kora óta szervezi az ő életét. Az étkezésével kapcsolatban már nagyon komoly előírásokat kell, hogy betartson, akkor csak természetes anyagot, természetes ételt fogyaszt úgy, mint, tehát nem ilyen tartósított tejet, meg nem ilyen milyen mentes, laktózmentes, meg gluténmentes ételeket, hanem még mindenből az eredetit. És ettől néz így a fickó, és a marhahúst eszi, és az olyan belsőségeket, máj, szív, ilyeneket fogyaszt a férfi. 6000 kalóriát pörget le naponta. Az nem kevés, nem?
0: Hát igen, de gondolom mozog is hozzá, meg ugye, tehát hogy, de mondd meg, hogy mik azok, tehát én kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit tényleg konkrétan eszik, mert hogy nem mélyfagyasztott pizzát, az biztos.
1: Az 100% biztos. A következő a helyzet, hogy nyers tej, nyers méz, tojás, hal, szék és belsőségek. Így, ahogy mondtam, marha. Ezeket fogyaszt a férfi, természetesen meghatározott sorrendben, hát nyilvánvalóan ugye belsőséget nem fogy egy kondicionáló edzés előtt fogyasztani, és mondom, Pater, akit egyébként Roy Keane nagyon szépen szétrúgott 2001-ben, ő félelmetesen gondosan ügyel arra, hogy milyen legyen mi legyen az étkezése a férfinak. Nyilván egy szakembert is bevont, azt mondja, hogy kovászos kenyeret, hogy azt nyers tejjel iszza a kávéját, halat, rizst, zöldséget eszik ebédre, és vacsorára pedig az ilyen könnyű álmot hozó nagy darab vörös húsok. És nagyon érdekes, mert ugye Pep Guardiola meg pont emiatt volt kikészülve annak idején, amikor a Barcelona edzője volt, mert ott volt a kicsi ember Lionel Messi, aki ugye hát szépen ette az argentin sztéket, arról legalább tudja, hogy honnan származik, meg hogy az állatokat hogyan tartják, és Lionel Messi nagyon sérülékeny volt, nagyon-nagyon sérülékeny volt, és hát ugye, mivel a Pepsinek volt az embere, nyilvánvalóan azt is fogyasztotta, és Guardiola megtiltotta neki azt, hogy marhahús tegyen. Megtiltotta neki azt, hogy kólát igyon. Odáig is eljutott Pep Guardiola, hogy a Camp Nou-ban ezeket az italautomatákat valahogy lezáratta, hogy nehogy a férfi csábításba essen, az hazafelé menet bedobjon egy 1 eurost az automatába, és akkor kortyoljon egy italt. Szóval nagyon vigyáznak az emberre.
0: Igen, csak én ezt azt nem tudom, hogy egy edző, már is bocsánat, de tényleg edző, honnan tudja azt, hogy mi jó az ő sportolójának. Tehát legalább egy dietetikus ügyeljen messzire, és ne a Guardiola, de sokkal inkább orvosok, táplálkozási szakértők. Tehát most az a baj, hogy táplálkozás, ugye ez egy olyan dolog, hogy mindenkinek van róla véleménye, de mindenki mást mond. Nem?
3: Igen,
0: Gábor, te is más teszel, én is más teszem, a Gyuri ez teljesen izé, hogy csak csirke mellett eszik meg humuszt, semmi mást, én eszem vörös húst, más eszik mindenféle fagyasztott, meg tartósított dolgot, tehát hogy össze-vissza eszünk, és össze-vissza van véleményünk arról, hogy mi az egészséges, mennyi zöldség, mennyi izé, gluténmentes, vagy gluténos, laktózmentes, vagy laktózos, tehát hogy nehogy már egy edző kitalálja azt, hogy ennek a kis argentin fickónak mi a jó.
1: A következő a helyzet úgy kezdődik minden szezon a labdarúgóknál, hogy a fülükből vérmintát vesznek, ilyen laktóztesztet készítetnek, amiből az edzőnek, szakembere megállapítja, hogy a férfinek az étkezésében mi az, ami nagy mértékben megtalálható, és mi az, ami nem. És ez alapján tényleg ott vannak a dietetikusok, bár azért előszeretettel kezdik ki őket, mert ugye a Real Madridnál is beleálltak a dietetikusba, hogy hát ez így nem jött, mondjuk meg is sérültek sorban a játékosok. És nagyon érdekes, amit te is mondasz, hogy ott van Tony Adams, aki az Arsenalnak volt egy nagy nevű játékosa, hát ő naponta megivott 5 liter sört és hozzá 20 viszkit, és 10 éven keresztül futballozott az angol labdarúgó bajnokságban. Tehát ezt itt tényleg nagyon nehéz megtalálni.
0: Baromi nehéz, hát Johan Cruyff dohányzott, csak mondom.
1: Ó, ne is mondd, hát azzal aludta. Volt egy olyan magyar futballista, álmában cigarettázott az
0: ágyban. De egyébként nálatok Évi volt a táplálkozással kapcsolatban valamiféle előírás, vagy csak annyi volt, hogy nem ehetsz sokit?
3: Hát akkor még nem volt tudományág ez.
0: Ennyi, nem ehetsz sokit?
3: Hát nem ehetsz sokit, ne egyél tésztát. Hogy volt?
0: Tésztát sem? Nem az a gyors kalória?
3: Hát az majd később jött.
0: Mexikóban.
3: De tudod, miért lettem nyílt vízi úszó? Egyik az, hogy ehettél. Tehát, hogy ugye sokkal több kilométert úsztál, mint ugye medencés úszóként. Tehát mi akkor még, akkor ez nem volt tudományág. Ma már ez nagyon speciális. Tehát tényleg a véredből, a mérésekből abszolút megtudják.
0: Akkor nem volt ilyen, nem is volt dietetikus, nem is volt semmi?
3: Nem.
0: És akkor mi alapján ebédeltél, meg vacsoráztál?
3: Hát, amit olvastál. Meg amit
0: te olvastál.
3: Amit összeszedtél. Igen.
1: Meg amit adtak.
3: Tehát én például olimpia előtt 1 évig mindenről lemondtam. Cukorról, üdítőről, mindent. Nem ettem.
0: De jól érezted magad?
3: Nem, de hát nyertem.
0: De oké, de akkor jót tett a teljesítményed, de hát látod, hogy hasraütésszerűen csináltad.
3: De azért, mert nem volt még akkor ez ennyire kiépült. Ma már tényleg annyira jó az orvos.
0: De ma sem, hát most hallod a Gábortól, hogy a Messinek elvették a marhahúsát, és összetörte magát, és a Haalandot meg marhahússal etetik.
3: Igen, de azért azt mondjuk, hogy a labdarúgásban nagyon komoly, és tudományos minden. Mindent tudnak a játékosokról. Ott megvan, ott kiteszik.
0: Elhiszem, és mégis más.
3: Igen, de hát vannak legendák és történetek, ami most vagy igaz, vagy nem.
0: Oké. Okay. Gábor, bocs, csak egy sportolót megkérdeztem.
1: Semmi. Emlékszem, amikor a tanárképző főiskolán úszásvizsgára mentünk, és Gyémánt Imre bácsival kellett teljesítenünk 150 métert, és előző nap, én már akkor készültem rá, mert akkor cigarettáztam, de már egy hete, akkor eldobtam a füstölnivalót, hát ez pokoli érzés volt, mert a többiek mint buliból jöttek, és hát kevés ilyen az úszod a medencébe hánytak bele.
0: Jó, hát igen, ez.
1: Ez így legenda volt. Egyébként Haalandnak a fehérje szeletet, meg az ilyen rákcsálvalókat, ilyen chipseket teljességgel kivonták az életéből, tehát hogyha ő lázadni akar, akkor valószínűleg egy ilyen dobozos chipset visz magával, és akkor az titokban elrákcsálja. Még egyszer mondom, hogy az Évi is állítja, hogy ez a labdarúgás most olyan biznisz lesz, hogy már mindenki odafér a közelébe, és mindenki szeretné a szaktudását hozzátenni, és hogyha látják, hogy ez a tudás, ez megfelelő eredményt hoz, akkor azt mondják, hogy oké, gyere, csatlakozz hozzánk, legyél tagja a Chelsea-nek, vagy a német válogatottnak, és akkor...
0: Apropó német válogatott. Most láttam, bocsánat, Évi, tudom, hogy beszélni akarsz. Most láttam egy interjút, amit már egyszer mondtam, hogy a VB után és egy kis körben ültek német szakemberek a német sportstúdióban, ez egy TV műsor. És többek között ott volt Felix Magath. Felix Magathot biztos sokan ismerik, mint Bundesliga edzőt. Talán Dombi Tibit is, vagy a Kabát Peti, nem tudom, valamelyiküket...
1: Dombi Tibinek mondta, hogy inkább ne jöjjön edzése, de ez amiatt alakult ki. A Zombi TV-vel, amikor beszélgettem, ez azért alakult ki ez az idegesség, mert a Félix Magátnak a feleségét elvitte egy magyar fickó. És mivel Zombi TV magyar volt, így a Félix Magát bosszút állt minden szembe jövő magyaron.
0: És még az is lehet, hogy a Zombi TV volt. Na minden. De, amit mondani akarok, hogy Félix Magát azt mondta most itt a VB után, ebben a beszélgetés körben. Azt mondta, hogy az a nagy baj, hogy nem hagyatkoznak a régi tapasztalt emberekre. Azt mondja, hogy én amikor tényleg most már van tehát elemző, és az elemzőnek asszisztense is van. És bejön egy fiatal fickó, aki elemző, és az elemző asszisztense nekem múltkor az elemző nem maga, hanem az asszisztense azt mondta, hogy nekünk hogy kéne játszanunk és a csapatot felállítani a Bayer Leverkusen ellen. És erre azt mondta, hogy hogy képzelik ezt? Az öreg mesterekkel szemben, akik tényleg a minden csinyát, bínyát ismerik a futballnak, oda jön az elemző asszisztense, és azt mondja, hogy mit kéne csinálni.
1: Emlékszel rá, Jürgen Klopp, amikor Dortmundban volt edző, azzal kezdte a félidei elfoglaltságát, hogy rohant be az öltözőbe, és a videó elemzőnek a munkáját figyelte. Mit kell változtatni, hogy kell változtatni? Én megértem Félix Magátot, természetesen ő rengeteg jó csapatot, pontosabban rengeteg.
0: Ő ezt arra mondta, hogy a német válogatottat hogy kéne újra, a német labdarúgó szövetséget újraépíteni, és a tapasztalt emberekre hagyatkozni, és nem ezekre a fiatalokra, vagy a Nagelsmannnak például semmi tapasztalata nincs.
1: Na most akkor Jürgen Klopp 2030-ig ír alá szerződést, pénteken lesz egy sajtótájékoztató, megvannak a segítői, Pep Leinders, akivel a Liverpoolnál együtt dolgozott, Péter Kravietz, ő a kapusedző, Sven Bender, ő a Borussia Dortmundnál dolgozott, egy ikerpárnak az egyik tagja, illetve Per Mertesacker is, aki az Arsenalnál futballozott hosszú időn keresztül, tehát itt most ez a szövetségi kapitányi csapat, ez most pont szembe megy azzal, amit Félix Magát mondott, és hát nyilvánvalóan ugye Kloppnak még jönnek a videóelemzői, és ha jobban visszaemlékeztek egy kis válogatott mérkőzésekre, akkor ugye Nagelsmann meg az összes többi edző előtt ott egy ilyen kis három lábú kis kivetítő, és rögtön azt nézték.
0: Igen.
1: Tehát rögtön azzal foglalkoztak, hogy mit lehet, is már jött az analizáló, és pontosan. Hát ugye nagyon sokan megélnek ebből ilyen fiatal kis emberek, akik tényleg, amiről Magát is beszélt, hogy hát nem biztos, hogy belerúghattak a labdába, mert nem engedték oda őket. És akkor ők határozzák meg, hogy mi az az XG. Ilyen különböző matematikai alapú számításokkal próbálják meg a labdarúgást megreformálni, miközben az egész semmi másról nem szól, csak hogy rúgd és fuss.
0: Pontosan, alapvetően tényleg erről szól. Na jó, Gábor, menjünk tovább, mert nagyon kíváncsi vagyok itt David Beckhamre a VB vetület. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon sokan kritizálták, ezt az amerikai VB-t, illetve az amerikai kontinensen zajló VB-t, Infantino, Trump, mindenféle szabályváltoztatást tudjuk. Oké. Mi a helyzet David Beckhammel, aki végül is egy amerikai futballcsapatnak a tulajdonosa?
1: Úgy van, megnyerték az első meccsüket. David Beckhammel kapcsolatban egyébként nagyon nagy a felhördülés, mert ugye Hollywoodban, vagy Hollywoodban, ugye a halhatatlan utcáján ilyen különböző csillagokat tesznek a járdára, és akkor ott a híres embereknek a nevét is belevésik örökkévalóságnak. David Beckham is kapott egyet, bocsánat, Sir David Beckham. És most már azon hőbörögnek az emberek, hogy tessék megmondani, hogy mi az, amit hozzátett a világ bármilyen részét is. És Tom Cruise alatt mutatkozik, és most is ugye az egész családját kivitte. Szerintem az egész csapat egy ilyen PR életet él, hogy mindig legyen kamera ott előttük. Egyébként David Beckham egyénileg bontva a világbajnokságnak a legjobban járt labdarúgója, a reklám szerződéseivel egyes számítások szerint 25 millió dollárt kalapozott össze egy hónap alatt. Sorolom, hogy mely cégeknek dolgozott. Stella Artois, Home Depot, Adidas, Lays, Walkers, Lenovo, McDonald's, Ninja Kitchen, Pepsi, Verizon és Bank of America. Valamint, ugye, amit te is említettél, a Major League Soccer. És most már sokan azon szórakoznak, hogy David, nem lesz ez egy kicsit sok? Nem lesz belőle, de már olyan minőségben, szóval telített a közönség, hogy azt mondja, hogy David Beckham. De hát a fickó egy makulátlan trend. Egy milliárd font a vagyona. 7 sportoló létezik a földön, akinek hasonló pénzösszeg áll a számláján, és David Beckham, nézd meg, hogy összehozta magát. Az más kérdés szerintem, hogy ő neki minimális magánélete sincsen. Legjobban a farmján érzi magát, amikor a tyúkjait eteti, és a lányok jönnek utána kotkodásolva, és nagyon szeret főzni, és amikor Victoria Beckham bemegy a konyhába, akkor ő inkább kizárja az asszonyságot, hogy Viktória, te most menj innen. Szóval fantasztikus, ahogy működött ez a fickó. Láttátok, rengeteg kamera követte őt, minden mérkőzésen feltűnt, ahol lehetett, és hát ugye reklámjai folytak, az Adidas-tól kezdve, akiket felsoroltam. Helynek nincs benne van, így van?
0: Valamelyik sör, én már nem emlékszem melyik sör, de én abszolút, hát figyelj, én emelem kalapom a Manus előtt, én továbbra is bírom, imádom. Ez a kérdés, hogy mit tett ő hozzá a világnak a nem tudom mihez, és miért kap csillagot a Hollywood bulváron, ezt nem is kéne megválaszolni. David Beckham az egyik legnagyobb ikon, aki itt a 21. században van közöttünk.
3: És a sportból a civil életbe hogy lehet átmenni, és abszolút, hogy megtartsd ugyanazt.
0: Abszolút. Na mi a helyzet ezzel a Ronaldo lájkkal? Ugye rengetegen kritizálták a FIFA-t, hogy végig segítette Argentinát a VB-n, és ezt az állítást Cristiano Ronaldo valamelyik közösségi oldalon lájkolta. Na, ebből lett nagy téma.
1: Aj, ne is mondjátok, ez szemembe került egy olyan jelenet, ugye átadták a serleget, Infantino, illetve Donald Trump, és akkor az a módi, hogy ilyen színes tűzijátékkal megemlékeznek a győztes csapatról, és valahogy elkeveredett a patron, kék-fehéret lőttek fel az égben Angliába. Most nem tudom, én most már bizonytalan vagyok, hogy ez valóság-e, vagy nem valóság.
0: Nem csak röhögök, hát ez kész.
1: Az. Elfelejtették, hogy most, bocsánat, most piros-sárgát kéne fölülni. Kék-fehérben úszott a New York-i stadion. És egyébként meg ez teljesen jogos, és még annyira bekészültek Argentinára, hogy még egyszer mondom, ez a bizonyíték, és mindent megtettek. Most egy zárójeles történetet mesélnék, ugye, hát annyira amerikai álomba esett Infantino elnök, hogy az amerikai profi ligákban megszokott bajnoki gyűrűvel ajándékozta meg a világbajnoki csapatnak a tagjait.
0: Tudjátok, igen, ez is Amerika. De az, hogy Donald Trump most őt jelöltette ENSZ főtitkárnak, nem viccelek.
2: Azt a mindenit.
0: Nem hallottátok még?
2: Nem.
0: Donald Trump jelöltette az Infantinót ENSZ főtitkárnak.
2: Hát akkor itt bezárult a kör.
0: Hát ezt nem hiszed el.
3: A barát.
1: Azért még 20-30-ban a VB-re még odaér, mert most egy 15 milliárd dollár behozott a FIFA-nak. Hmm. Úgyhogy az éhes kis mizirigókat tudja, miből letetni Infantino elnök. Money Infantino.
0: Na jó, de az, hogy Ronaldo lájkolta ezt, ez milyen reakciókat váltott ki?
1: Hát meglehetősen megosztotta ugye a hallgatóságot, illetve az olvasóközönséget ez, és hát ahogy Ronaldo esetében mindig pozitív, meg negatív véleményt hallani. Minden esetre meglepő, hogy Ronaldo így nyilvánosságra hozta a véleményét, mert hát ő ugye most a FIFA nem őt kedveli különösképpen, hanem Lionel Messi-t, a FIFA bolyt, és hát az is érdekes, hogy őt fogadta Trump elnök, és még egy kép most eszembe jutott, mert Messi is meglátogatta az amerikai górét, és még Cristiano Ronaldo Trump elnök mellett sétált, addig Messi csak úgy ügetett az amerikai főnök után. Tehát nem annyira egy...
0: Igen, Ronaldónak az egy szóló látogatása volt, illetve a szaudi herceggel közösen, és ugye ott Szaúd-Arábia érdekében kísérte elő a szaudi herceget Donald Trumphoz. Tehát más volt, és gondolom, hogy Messi meg nem az argentin válogatottal volt ott?
1: Igen, hanem egyéniben volt, vagy nem is tudom pontosan, hogy ez milyen program szerint. Aztán a Saudiaktól Cristiano Ronaldo megkapta az arcába azt, hogy figyelj, mert ugye egy időben ott nagyon neheztelt a szaudi ligára, és akkor mondta a szaudi főnök, hogy jó CR, csak te nem jöhettél volna az amerikai elnökhöz, hanem vagy a mi bajnokság.
0: Ó, hát mint a Ronaldónak ez lett volna a nagy vágya, hogy az amerikai elnökhöz menjen. Melyik spanyol játékos, most a győztes válogatott valamelyik játékos azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon komoly dilemmája volt, hogy Donald Trumppal kezet fogjon-e vagy sem?
1: Jaj, volt egy pár, argentinok se fogtak kezet vele. És
0: bizony. És ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha én ott lennék, és én nekem vannak elveim, és azokat az elveket Donald Trump egyébként napról napra, évről évre áthágta, az elveimmel szemben cselekedett, és egyszer csak van egy ilyen döntő, én azt megnyerem, ő, mint annak a vendéglátó országnak az elnöke jön kupát átadni, majd a kezét nyújtani és gratulálni, vajon én mit tennék? Ez itt egy nagyon nagy lelkiismereti kérdés. De én akkor is azt gondolom, hogy nem szabad a kézfogást elutasítani.
3: Én szerintem sem szabad. Tehát így sajnos felül kell kerekedni.
0: Ő is felül kerekedett.
3: Igen.
1: Egy csomó képet, bocsánat, egy csomó képet lehetett látni arról, hogy így tátogott Donald Trumpnak a keze, mert ugye hát megvan a sebessége ott a díjátadónak, az éremátadónak, és akkor nyújtja a kezét, a srácok meg nem reagáltak. Mm. És akkor így tátogott a kezével. Amúgy a spanyol válogatottnak a gólszerzője, Ferran Torres, hát nem tudom, hogy véletlenül, de készítetett magának egy sapkát, amire egy piros baseball sapkát, aminek a felirat az volt, hogy Make Spain Great Again. Tehát a főnöknek a mintája alapján...
0: Én értem, csak ez valószínűleg kinek szólt. Sáncheznek, a saját elnöküknek szólt negatívként, és Trumpot erősítve, hogy ilyen vezetésre vágyunk mi is, vagy Trumpnak valamiféle gúnyolása?
1: Én arra gondolok, hogy ez utóbbi.
0: Mm. Oké, Gábor, utóbbi. Nagyon elfogyott az időnk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Jó társaságban rohan az idő.
0: Így van, rohan. Köszönjük szépen, Horthy Gábor. Szia-szia. Minek gondolod ezt a Make Spain Great Again-t?
3: Én szerintem Trumpnak szól.
0: Trumpnak szólt?
3: És szerintem nagyon sokan nem értettek vele együtt, csak sportolóként nem tehetsz mást.
0: Tehetsz egyébként, de én azt gondolom, hogy nem itt kell megvívni ezt.
3: Szerintem se itt kell megvívni.
0: Jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek.
3: Arról beszélgetünk, hogy miért van az, hogy ami 30-40 éve még szabad volt, sőt ajánlott, az mára már tiltó listás lett, cukor, alkohol és cigi, és a tabukat dr. Tóth Tamással döntögettük.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:50, tök érdekes, hogy ebben a percben kaptam, emlékszel Maród Gazsira?
2: Persze, hogy
1: ő ugye kormánybiztos volt, és a haditechnikával kapcsolatban volt neki szerepe, és azt mondja, hogy olyan cégnél dolgozik, és most megnéztem a videót, pont amiről beszéltünk, egy ilyen okos, hordozható szerelés, tehát gyakorlatilag ilyen pánt, amit fölveszel, mint egy melltartó vagy a fejedre, és mindent mér rajtad, de mindent is. A gyorsulástól kezdve az izomműködésen át, a vércukor, nem tudom, tejcukor, stb. És ebből nyilvánvalóan megfelelő szoftver segítségével azonnali következtetéseket tudsz levonni a sportolónál.
2: Hát így könnyű vizsgálni, igen, mondjuk ilyen eszközök, és valószínűleg hasonlókkal dolgozhatnak a profi kluboknál.
1: Igen, csak a kérdés az, hogy igen, ebből aztán készül egy statisztika, és akkor az Évi azt mondja, hogy igen, akkor ott ül valaki laptopnál, és azt mondja, akkor hozzuk le ezt a pályáról, adjuk el ezt a játékost.
2: Aha.
3: Igen, és bármilyen mérés van, nekem még mindig azért vagyok ezzel szkeptikus, mert egy dolgot nem tudnak mérni, az pedig a lelki állapotod. Ami Hamiltonnál a Kim Kardashian.
1: Igen, érdekes, de ez jó, amit mondasz,
3: és
1: igen.
3: Ez nem, és amióta Kylian Mbappé-nek barátnője van, látszik, hogy van barátnője, a Lamine Yamal esetében látszik, tehát hogy van ez az a egy plusz érzés, amit bármilyen mérésem, és soha a véredből se.
1: Minden férfi mellé, akinek a teljesítménye jelenleg nem túl jó, egy Kim Kardashiant rendelnék el.
2: Így van. Az biztos, hogy megold mindent.
3: Hát, ha ez lenne a jelölésednek az egyik pontja, szerintem mindenki megszavazna.
1: Hogy minden szerencsétlen férfinak szerzek egy nőt? Mint államelnök?
2: Nem is akármilyen.
3: Tehát, hogy itt nem arról az, hogy nem nőt, Kim Kardashian félét.
1: Hát szerintem... De az hogy?
3: Nem ez volt a kérdés. Soha nem kérdeztük meg senkitől, amikor megválasztottuk, hogy fogja csinálni.
1: Na jól van. Laca Biáról azt mondja, most még megeszik egy pohár bort, és 2-3 óra múlva az kimegy, és akkor haza tud menni. Bárhogy is van, és bármiért döntesz így, én nem szólok bele. Viszont ez egy nagyon-nagyon izgi beszélgetés volt. Vicces volt, ugyanakkor volt benne egy nagyon-nagyon komoly mélyszint.
3: Igen, arról beszélgettünk, hogy miért van az, hogy ami 40 évvel ezelőtt még szabad volt, sőt ajánlottak, az ma már tiltó listás, a cukor, a cigi vagy az alkohol, és ebben nekünk dr. Tóth Tamás segített megérteni.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Itt van egy igazi szabadságharcos nő, sajnos nem magyar, ő amerikai, 82 éves, és egy minnesotai idősek otthonában lakik. Úgy hívják, hogy Anita néni. És képzeljétek el, hogy Anita néni 82 évesen az idősek otthonában nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy az idős otthonban nem ihat meg egy pohár bor délután 5-kor. Képzeljétek el, hogy egészen a Minnesota államban végül is kiharcolta és elfogadták, és életbe lépett a nagyszülők happy hour törvénye, és mostantól az idősek otthonban lehet felszolgálni alkoholt.
4: De jó,
3: szuper.
1: Nagyon sok mindennel találkoztunk az elmúlt években, és ezért ez a témánk, annyi hasonlóval, hogy valamit ajánlottak az orvosok, nem tudom, pár évtizeddel ezelőtt ajánlott volt, például napi egy pohár vörösbor.
3: Így van, ez ajánlott volt, és ezt mondták is.
1: És elkezdtem inni. Én akkor kezdtem el inni. Mikor az orvosok azt mondták, igyak.
2: Igen, de ez volt tényleg, hogy a vérképzésben segít, meg mit igen. Tudom én még, miket mondtak.
1: Így van, és amikor John Lennon mondta, hogy a dohányzás nem ártalmas, ő nem volt orvos, akkor elkezdtem dohányozni. Tehát ez a kettő. Nagy emberek szavaira hallgatván.
2: És ebből a nagy emberek szavaiból már mindet cáfolják, és mindre azt mondják, hogy tilos méreg.
1: Képzeljétek el, én most a napokban találtam egy amerikai cigaretta reklámot, és... Ez egy tévéreklám, és ebben orvosok szerepelnek, és ezt most így lejátszanám nektek, és lefordítjuk így közben kvázi szinkron, hogy mit mond ez a reklám. Tehát figyeljetek. Tudod, ha elkísérnél egy elfoglalt orvost a napi beteglátogatásaira, hamar rájönnél, hogy alig lehet tartani vele a lépést. Sok orvos számára a pihenőidő gyakran csak annyiból áll, amíg elszív egy szál cigarettát. És mivel tudják, milyen élvezet egy enyhe, kellemes ízű cigaretta, nagyon megválogatják, milyen márkát választanak. Egy ismételten elvégzett országos felmérés során az orvostudomány minden területéről, az ország minden részéről származó orvosokat kérdezték meg arról, hogy doktor úr, milyen cigarettát szív? A legtöbben a Camelt nevezték meg. A megismételt országos felmérés szerint több orvos szív Camel cigarettát, mint bármely más márkát.
3: Csodálatos.
1: És
3: ez ment ország, ez, Amerikában.
2: Ez annyira, mai füllel tényleg ez annyira szürreális, hogy nehéz rá bármit mondani.
1: Mit szív egy tisztességes orvos?
3: Az 50-es évek?
1: Kemel cigarettát. Gyerekek, nézzük meg, hogy mire jutunk. Itt van velünk dr. Tóth Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Na, engem, ugye nem nevetsz.
4: Engem szemeltetek ki erre.
1: Hát felteltem neked ezt a kérdést, Tamás, hogy...
4: What cigarette do you smoke, doctor?
1: Te milyen cigarettát szívsz, doktor?
4: Hát ugye, hát ugye, talpas kemült, tudom, hogy szűrőben van valami kár.
1: Igen.
4: Én endohányzó.
1: Na,
4: de most... Az ohányozni kemült szívnék. Jó, így.
1: Ez már a kutatásomhoz egy strigula. Igen. Okay. Itt van ez a 82 éves amerikai hölgy. És ugye tőle meg akarták vonni azt a napi pohár italt. Beszéltem arról, hogy az angol királynő egyébként gin tonikozott minden délután. Szóval a lényeg az, hogy milyen felfedezés kellett ahhoz, hogy a napi egy pohár vörösbor egészségesből az legyen, hogy egy korty is méreg. Tehát mi történt itt közben?
4: Hát egyrészt mélységesen tiltakozom zsigerileg, hogy megvonják a napi egy pohár vörösborát, tehát teljesen egyetértek a nénivel, hogy Anita az végigvitte. Másrészt meg tegyük hozzá, hogy az, hogy most egy orvos kutatás az kimond valamit, az nem az egész életre vonatkozó üzenet, hanem valami fajta tényközlés. Tehát most azt mondjuk, hogy kiderült, ez egy 2018-as kutatás volt, hogy nincs olyan szintje az alkoholnak, ami nulla kockázatot rejtene. Tehát ez az üzenet.
1: Ezt nem értem. Nincs olyan
4: szintje az alkohol bevitelnek, ami kockázatmentes lenne, az nulla kockázatot rejt. Tehát megiszol...
1: De a grapefruitnak sincs olyan szintje. De a grapefruitnak sincs olyan szintje, ami nulla kockázatot rejt. Tehát a nulla kockázatot az rejt, hogyha semmit nem...
4: Az M7-esnek sincs olyan kockázatot, olyan szintje, hogy nulla kockázatot rejt. Az M7-esnek kimész, akkor mit tudom
1: én? Így van, így van.
4: Évente történik 100 személyisérüléses baleset, csak nem megyünk a Balatonra, mert
1: kerül. Na, egyetértünk, de akkor ezért kellett ezt megváltoztatni, hogy úristen, az alkohol az méreg?
4: Nem változtat, meg közölték ezt. Tehát érted, nem azt üzente a kutatás, meg a WHO, hogy az alkohol méreg, hanem az, hogy nincs olyan szintje, hogy ez azért volt, mert valamikor 80-as években volt ez a francia paradoxon, azt szerintem majdnem mindenki hallotta, ha nem is ezen a néven, hogy Franciaországban iszonyat kicsi a többi európai országhoz képest a kardiovaszkuláris betegségek az előfordulása. Uh-huh. Jelentősen eltér. És erre azt mondták, hogy ez valószínűleg azért van, mert vörösbor, meg rezvarapról, meg nem tudom, aztán kiderült erről is, hogy ez nem igaz. Tehát most akkor hadd hivatkozzak rá, mert előbb mondtad, hogy azért kezdte dohányozni, mert John Lennon azt mondta. De itt csomóra elkezdtek vörösbort inni a francia paradoxon hatására, meg elkezdték piedesztára, ilyen szempontból piedesztára emelni, és kvázi azt döntnek, hogy most egészségügyi okokból, és ez nagyon hangsúlyozom, nekem ez a legszöbbben testi egészségügyi okokból, nem érdemes vörösbort inni. Csak megint akkor hivatkozunk a WHO-ra, hogy az egészségügyi világszervezetre, az azért azt is mondta, hogy amikor definiáljuk, hogy mi az egészség, és ezzel értsünk már szívből egyet, az azt jelenti, hogy testi, lelki, meg szociális jólét. Ezek közül egyre hat a bor, meg az M7-es negatívan. Az a testi. Tehát az, hogy most lelkileg, meg szociálisan hogy vagyunk, hát azért és Isten bocsássa meg, hát nyilván az ember...
1: Én értem, és a lelki és a szociális, így van, hát a társaság és a vörösbor...
4: Ez fontos. Az a cél, hogy 120 évig éljünk szarul, és akkor kiköltözünk a bükkbe, és harmatot iszunk, meg nyers csigát teszünk, és akkor 120 évig elélünk, hát kit érdekel?
1: Igen.
4: Éljünk jól.
1: Igen,
4: de nem akartam indokolni a heroin, meg a kokain nyilvánvalóan, de éljünk már jó valami normál körülmények között.
1: Hát egyébként a fű az egy érdekes kérdés. De a fű egy érdekes kérdés, nem? Tehát, hogy mit ebben az országban démonizálva van, és tabuizálva van, mikor más ország... A fű, tehát a marihuána. Mikor más országokban orvosok is támogatják bizonyos esetekben a kanabisz termékeknek a használatát.
4: Igen. Ez az interjú, ez életem legnagyobb kihívásaim. Ez az mit mondjak?
1: Nem tudom, nem is feltétlenül a te véleményedet akarom kierőszakolni, hanem azt, hogy mi, ugye... tájékozódni kívánó állampolgárok, mi szeretnénk valami mentén orientálódni. Ezek ti vagytok orvosok. De hát nem tudunk. Hát az orvosok kemölt szívnak. Az orvosok kemölt szívnak.
4: Igen, de nézzük a statisztikát. Tehát most a hosszú távon nézzük. Körülbelül mondjuk azt, hogy létezik a modern orvostudomány ilyen 100-150 éve. Nagyjából. Akkor azért azóta iszonyat nagyot fejlődött az egészség. Sokkal tovább élünk, tudod, ez a születéskor várható élettartam, meg a születéskor várható egészséges élettartam. Az azért brutálisan fejlődött, és ezt nem a bárdogosok csinálták.
1: Ebben teljesen igazad van. Ebben teljesen igazad van, csak amikor az alkoholról beszélünk, meg a dohányzásról beszélünk, akkor mindig a rák jut eszünk be, meg a stroke, meg a szívinfarktus. Tehát ezekkel viszont nem tudtatok mit kezdeni az elmúlt 150 évben. Tehát, hogy...
4: Tudtunk mit kezdeni, hát most már sokkal kevesebben halnak meg ezekben, mint régen, százalékosan.
1: Mert közben felfedezték a röntgengépet, meg az ultrahangot, meg a, tehát a korai felismerés, de amúgy még mindig szikével dolgoztok. És... Tehát, hogy mi van, Évi?
3: Nagyon jó. Tényleg nagyon jó szemléltetet.
1: De nem, hát én a doktor Tóthot imádom, tehát ez nem ellene szól, hanem érte.
4: És... Köszi, Gábor, az életemet mentem meg. Neked köszönhetek mindent. Hol lennék, Gábor, hol lennék, mondd meg.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
4: Oké.
1: Na de várjál, statisztikákra hivatkozik mindenki, hogy dohányzásban meghal évente ennyi ember. De a statisztikák nem úgy készülnek, hogy meghal Pali bácsi mondjuk stroke-ban. Megkérdezik, Pali bácsi dohányzott? Igen, dohányzott. Tehát a halál oka dohányzás.
4: De úgy készülnek. Ebbe fejlődött nagyon nagyon a tudomány, de egyébként nem csak az orvoslás, más tudomány.
1: De honnan tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg?
4: Hát úgy, hogy az orvoslásban úgy tudják, hogy Pali bácsi miben halt meg, hogy van egy rakat korábbi statisztika, meg Pali bácsit adott esetben felboncolják, meg van egy kórelőzmény, és akkor...
1: De mit találnak a testében a felboncolják? Mit találnak, ami a cigire utal?
4: Hát a Pali bácsi azért halt meg, mert tüdőrákos volt.
1: Nem volt tüdőrákos, sztrókja volt.
4: Akkor sztrókja volt. Ez a sztrókja volt. És minden korábbi vizsgálat azt mondta, hogy a dohányosok között 19,6-szer annyi sztrókos van, akkor azért logikus az összefüggés, nem mondjuk azt, hogy abba halt meg, de nagyon valószínű, hogy abba halt meg. Lehet, hogy Pali bácsak egyébként volt valami soha fel nem fedezhető, nem tudom, hogy bizbasz az
1: anyába. Lehet, hogy volt egy egy prostia, aki nem bírta már, igen, szexuálisan, szétdurrant az agyában a vér, és és abba halt meg. Dohányzott, de nem azért halt meg.
4: Jó, de ezért vannak a statisztikák.
1: De ez hogy állapítja meg a boncolás?
4: Úgy, hogy amikor 1000 embert felboncolnak, és 1000 emberből gyanúsan nagy az összefüggés, hogy stroke meg dohányzás, akkor azt mondjuk, hogy ez eléggé növeli a kockázatot, tehát nagyon valószínű.
1: Ez kb. Annyira erős ez az ér, mint hogy 1000 embert, aki stroke, mindegy karórát hordott. Hú, a karóra megölte az embereket. Tehát, hogy...
4: Na, ettől igényesebben, Gábor, a statisztikák. Tehát ettől lényeges, ezek kiszűrik. Akkor vesznek olyat, akinek nem volt karórája. Tehát tényleg most ezt tök komolyan mondom. Tényleg, de vesznek olyan rendszer, akinek nem volt karórája, és az nem halt meg, ezzel meg karórával meghalt, akkor azt mondja, hogy a karóra az öl. De...
1: karóra az öl.
4: Lehet azért ezekre hivatkozni, Gábor. Nem áll? Tényleg lehet.
1: Jó, hogy viselkedjek én, aki leszokott a dohányzásról október óta, nem mondom, hogy örülök, aki próbálja visszafogni a napi borfogyasztását, mint Anita néni, mert tényleg már úgy érzem magam, mint egy idősek otthonában, én hogy viselkedjek a te tanácsodra, te, aki egy up-to-date 2026-os orvos vagy?
4: Szerintem ne dohányozz, jó tetted, hogy leszoktál. Hmm. Szerintem fogyaszt mérsékelten alkoholt, mert valójában a lelki szociális jólétünkhöz az hozzátartozik, és speciál szomelié vagyok. Tehát én nem tudnám őszintén azt mondani. Esküszöm. Nem tudnám őszintén azt mondani, hogy ne így jábor, de magam ellen beszélni.
1: Jó, és te, mint orvos, ha cigarettáznék újra, melyik márkát ajánlanád?
4: Nem volt a talpas kemölt, amit én is szívott. Hát van valami adalékanyag a filterbe.
1: Tamás, bocsáss meg, hogy ennyire demagóg voltam, de nem baj, de szerintem erről azért kell néha beszélni. De tényleg köszönöm, hogy abszolút álltad a sarat.
4: Én köszönöm.
1: És még egy kérdés, bocsánat.
5: What cigarette do you smoke, doctor?
4: Füves, Gálvon, füves, jó? Akkor most átterítem. Füves.
1: Jó.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva. Na hát itt most a doktor Tótos beszélgetése megint jönnek. Letettem a karórát, meglátjuk. Imádás.
2: Igen, jobb igen. Az úgy. Igen.
1: Aztán persze a kérdés, az örök kérdés.
3: What cigarette do you smoke, doctor?
1: Illetve nagyapám 86 évig élt. Minden nap 2 vagy 3 cent diólikört öntött a kávéba vagy teába. Egy üveg sört kb. Egy hét alatt itta meg. Minden nap ebéd után egy kávés pohárból. Mamámnak, meg ha fuvar úgy hozta, olaszból kiántit kellett hoznom, napi egy pohárral ivott, ő 92 évig élt. Itt vannak ezek, igen, szóval ez szerintem egy örök dilemma, jó volt ez a beszélgetés, és szerintem egyébként komolyan vett minket a doktor.
2: Teljesen, kémtelen is volt, mert kapaszkodnia kellett végig, igen.
1: Nem, mert jogos volt, hogy ezt meg kellett beszélnünk.
4: Igen.
1: Mi van, Piroska, hova mész? Ja, még nincs hétvége.
4: De megyek ma Ásztárra.
1: Uh-huh. Jó van, akkor mindenki vagy kerázva, nem?
4: Jézusom.
1: Ez így hívják.
2: Pontosan ez a szakkifejezés.
4: De hát nem, én megmondtam, hogy miattatok, meg magam miatt öltözöm elsősorban egy csinosabb ruhán. Gottan,
2: használd a kerázás szót.
4: Jó, kerázom ki magam minden reggel.
1: Minden reggel mindenhol.
4: Jaj, úgy érzem, hogy ezek a percek ilyen súlyosan hosszú.
1: Na jó, akkor jön vágó piros, legalábbis remélem, nem láttam,
2: nem
1: de biztos vagy benne.
2: Nem láttam, hogy ki van-e kerázva, nem láttam.
1: Nem láttam. Legnap nagyon megdicsértem, most viszont nem láttam.
4: Hát a minden... három mellel, vagy a három...
1: Három dudor.
5: De Anett így értette.
2: Na hát, milyen kis félreértések vannak itt. Megdicsérted a piros három mellét, csak erre fog emlékezni mindenki.
1: Hát Anett értelmezésében, igen. Jó, jön tehát piros. Kettővel. És szép napot, meg ilyenek. Gyuri, rácsodálkoztál, hogy esik?
2: Igen, most hogy mész haza? Most már megnézem a pirost, most már megkeresem. Jó. Most azon jobban csodálkozom.
1: Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
10: Brokkoli van.
9: Az előbb hozta a Family Frost autó.
10: Rántott hal.
9: Azt is vettem.
10: És zöld borsó.
9: Az is van.
10: Akkor sült krumplit kérek.
11: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
10: És sült krumplit is.
12: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban, most csak 399 forint. Mindig Aldi.
15: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
18: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
19: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Szín koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, egyre súlyosabb az asszály idehaza. Záporok, zivatarok is lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
24: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra is, gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
23: A felvi.hu-n közlik az összes szakpont határát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni. A rendszer telítettsége miatt leginkább péntek reggeltől. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági asszály. A nyári növények fűtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az asszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egyes részein alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti területeken maradt. Közérthető egészségügyi tájékoztató sorozatot indított közösségi oldalán a Heinpál Gyermekkórház. A 30-40 perces tematikus beszélgetéseken az intézmény orvosai olyan kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. A Heim online rendelés aktuális részében szó lesz például az egészséges táplálkozásról a nyári vakáció alatt, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, vagy a megfelelő folyadékbevitelről. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Országszerte már sok felé esik most is, de hogy mit hoz a folytatás, az most kiderül. Egy hidegfrontnak köszönhetően a napos időszakok mellett ma többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet, és helyenként eshet is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, délután 30 fok alatt lesznek a maximumok. Holnap már sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben azért még lehetnek futó záporok, zivatarok is. Az előrejelzések szerint a szombat naposnak, a vasárnap csapadékosabbnak ígérkezik.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Kicsit borongós ez a csütörtök, visszavett a nyár, de talán jó is, kipihenjük a meleget. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit,

szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tudom, azok, akik most nyaralnak, kevésbé örülnek ennek az időjárásnak. 24-25 fok, nagyjából most már elértük a napi csúcsot, lehet, hogy 1-2 fokkal még feljebb megy majd a nap folyamán, főleg azokon a területeken, ahol akár 1-2 órára kisüt a nap. Itt a fővárosban elég masszívaknak tűnnek a felhők, szóval nem valószínű, hogy ebből lesz nagy napsütés vagy éppenséggel melegedés, de ki tudja, hosszú még a nap. A holnapi napon is hasonló időre készülhetünk, de a hétvégére visszatér majd a nyári idő. Én jó pihenést kívánok a nyaralóknak, és továbbra is jó munkát a dolgozóknak. Dido-val is folytatom majd. Thank you dalával. Itt lesz a Republic, hogy legyen mit együtt énekelni, ha itt lennél velem slágerrel. Rob Thomas-szal, Santanával indítom a sort. Szó lesz Smooth a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptam egy üzenetet az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Veszprém, csepergő eső, 14 fok. Nem kimondott kánikula, de a zenéid melegítenek. Igen, valóban a 14 azért az egy kicsit húzós. Akkor ott még azért lehet, hogy van hova emelkedni ennek a hőmérsékletnek. És tényleg úgy van, hogy akik most nyaralnak ezen a héten, és mondjuk szombaton, pont amikortól megint majd javul az idő, jönnek vissza a nyaralásból, szóval őket nem vigasztalja, hogy de a hétvégén jó idő lesz. De mondjuk a nyaraláson régen ilyenkor vettük elő a társast, és ment egész nap a társasozás, vagy mentünk el kirándulni, szóval azért ki lehet ebből a napból is hozni a legjobbat. És valóban itt vannak a zenék segítségképpen, úgyhogy már is a Bengals-szel, a Manic Monday-jal folytatom, de jöjjön előbb Michael Jackson a Smooth Criminal-lal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már bocsiék is beszéltek róla, a hétvégén Hungaroring Forma 1, úgyhogy már tulajdonképpen a mai naptól erősebb forgalomra kell készülni. Az M3-ason ugye nyilván Mogyorod térségében minden irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén is, illetve a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. És nyilván így a fővárosnak ez a része is érintve van, illetve tulajdonképpen mindenféle mozgás elképzelhető, hiszen nagyon sok csapatnak a munkatársai valahol Budapest belvárosában szállnak meg, de ahogy hallottuk, sokan érkeznek biciklivel is a Hungaroringre, ami egy nagyon dicséretes dolog, de hogy minden esetre ez azért meghatározza majd a következő napok forgalmát, így a fővárosban és a környékén is. De mindenkinek jó utat, főleg azoknak, akik ide készülődnek a hétvégén erre az eseményre. És folytassuk akkor a Gypsy Kings-el, már is itt a Volare a Retro Rádióban.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és bizony mi repülünk már is tovább, hiszen mindjárt itt a 11 óra, úgyhogy folytatjuk majd a Papa Roach és Carrie Underwood közös slágerével.

0: És jöjjön nagyon más korszakból, nagyon más stílusból a Village People-lel a YMCA is. Ezeket a slágereket is meghallgatjuk majd a Retro Rádióban 11 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgyis lett.
11: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik! És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retrorádióban.
15: Áfamentesek lesznek a receptköteles gyógyszerek, ahol nem locsoltak, ott alig termett búza Békésben. Fontos muníciót kaptunk a demencia elleni harchoz.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel, további részletekről nem írt posztjában a kormányfő. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
17: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
16: Három magyar csapat is pályára lép este az európai labdarúgó kupák selejtezőiben. A Fradi Hollandiában a Twente otthonában meccsel, vagyis a szerb Vojvodina kiütése után jóval nehezebb akadály vár az együttesre. A rivális masszív csapat negyedikként végzett a holland bajnokságban. A Debrecen első fellépésére készül az örmény Pjunik Jereván ellen. A Paks egy igazi nagy ágyút fogad, a Panathinaikos ellen kell bizonyítania odahaza. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Akárha egy kis romantikára van szükség, Leave a Light On, Papa Roach-sal Carrie Underwood-dal, vagy egy kis lendületre, Roxette, Sleeping in My Car, szóval mindenben jók vagyunk, tartsanak továbbra is velünk. 11 óra múlt lassan 5 perccel, Vágó Piros vagyok.

zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, már is röpülünk tovább a zenék szárnyán. Fölülünk a Santa Mariára, például a Neoton Familiával, de jöjjön majd az ígért Village People's sláger is, a YMCA. Meg közlekedési info, amit például Robitól kaptam. Szia Piros, az M5-ös elesett Röszke felé Örkénytől, 10 kilométeres a dugó. Ez nem hangzik túl jól. Nézem is, hogy mi a helyzet. Lajos Mizse és Kecskemét között sávzárás van, úgyhogy torlódás lassítja a forgalmat, de egyébként a másik irányban Budapest felé Ócsa és az M0-ás között is egy mozgógéplánc halad, és ott dolgoznak a munka során, a külső sávra terelik a forgalmat, úgyhogy már a 30-as Ócsa csomóponttól lassabb haladásra kell készülni. Köszönöm hallgatóinknak is az infókat a 0620-22-22-122-n. Jöjjön elsőként a sorban az Undercover-el a Baker Street.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Két kedvencem egy órában, a Papa Roach, Carrie Underwooddal, a Leave a Light On-nal, és most Pink és Nate Russo, Just Give Me a Reason-ben. Nekem már jó napom van, és további kedvencem folytatjuk, mert hogy Tina Turnerrel is a Private Dancer az egyik kedvencem. Ugyanakkor rápillantottam az SMS falra, a 0620-22-22-122-re, aláírás nélkül érkezett egy ilyen. Sziasztok, fogadtam a tesommal, hogyha ezt a zenét lejátszátok, akkor kiporszívózok én. I want to break free. Köszönöm szépen. Na, ilyenkor jön a szövegem, hogy ilyenkor nincs kívánság műsor. Este 6-tól lesz majd, Abaházi Csavival még mindig ezen a héten, hiszen Nyerges Iza szabadságon van. De mondjuk lehet a lakást felesben porszívózni, és akkor senki nem nyer, senki nem veszít. Jó, oké, tudom, ez olyan uncsi megoldás lenne. Minden esetre jó takarítást kívánok, akárki, akármit is vállalt magára. És akkor jöjjön mellé By Alex-el a kedvesem, és az ígért Tina Turner sláger, a Private Dancer a Retro Rádióban.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek között a slágerek között folytatom nem sokára egy rumba alapú dallal, ami eredetileg nem rumba alapú volt, hanem rumba volt maga, tisztán, színtisztán. A spanyol duo Los Terrio tagjai szerezték, méghozzá egy nagyon érdekes, egy magánpartin láttak meg egy flamenco táncos nőt, és ő ihlette egyébként az egész dalnak a történetét, ami egy félrelépésről szól. Minden esetre az biztos, hogy ami igazán a világ sikerre repítette a Los Terrio Macarena-ját, az a Bayside Boys remixe, amit 1995-ben adtak ki. Elektronikus ütemet és angol nyelvű vokált adtak a dalhoz. Szóval nem sokára folytatjuk majd a Macarena-val, de jöjjön előbb a Yazoo-val a Don't Go a Retro Rádióban.

0: hétfők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az első Madonna bomba sikerek egyikével is folytatom majd délután, a La Isla Bonitával. És azért abszolút az esküvők időszakában járunk, úgyhogy jöjjön Billie Idol, Wild Wedding-je, akár a múlt heti esküvők, akár az e heti esküvők utó vagy előfutáraként. Ezekre a dalokra is számíthatnak délután, tehát a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, segítik a pótvizsgára készülőket a legszegényebb településeken. A főzőlapon hagyták a papírt lakástűz Várpalotán.
12: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
13: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
12: Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások, eközben folyamatosan emelkedik a kőolajára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Indukciós főzőlapon hagyott papír okozott lakástüzet Várpalotán. Egy négyszintes társasház földszinti otthonában csaptak fel a lángok. Egy embert hoztak ki a tűzoltók a baleset helyszínéről, füstmérgezéses tünetekkel adták át a mentőknek. Amíg tartott a beavatkozás, 10 embernek kellett elhagynia egy időre lakását Várpalotán. Sem ma, sem a folytatásban nem lesz kánikula, már is mondom a részleteket. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délmúlt 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, a következő 2 órát töltjük együtt. Jó étvágyat, ebben az órában pedig az ebéd mellé érkezik majd Demjén Ferenccel a Jégszív. Meghallgatjuk Riannát, de elsőnek jöjjön Billy Idol és

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Néha-néha azért előbukkan a nap, hogy megolvassza a jégszíveket, de alapvetően, ahogy elnézem az ország térképét, inkább a felhő, a jellemző, eső, zápor bárhol előfordulhat, emiatt sárga figyelmeztetést is adtak ki. És a nagy kérdés a mai napon nem csak az, hogy kit hova vesznek föl, hanem az is, hogy lesz-e a hétvégén Balaton átúszás. Most még a hivatalos honlapon a múlt heti üzenet látszik, hogy e hét szombatra halasztották, de ugye a mai napon kell, hogy kihirdessék, hogy akkor ezen a hétvégén meg tudják-e tartani. Most egyelőre nagyon úgy fest, hogy alkalmas lesz az időjárás, de nyilván a szakemberek döntik el, hogy biztonságosan meg lehet-e tartani július 25-én tehát a Balaton átúszást. A délutánban Dénes Tamás kollégám biztos, hogy erről is beszámol majd, én viszont például addig is játszom a Don't Stop the Music slágert Riannával, Madonna első nagy sikereinek egyikét, a La Isla Bonitát, most pedig jöjjön a Korona és a Baby Baby a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió fél egy múlt 7 perccel. Este 8. Sokan pedig már talán kissé gyomorgörcsösen várják ezt az időpontot. Ekkordól kezdik ugyanis kihirdetni az idei felvételi ponthatárokat. Pont ott partikon, vagyis popokon, a központi helyszínen is, de emellett még további 20 helyszínen és nagyvárosokban lesznek ilyen popok. Debrecenben, Egerben, Győrben, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben is. Nem csak este 8-tól lehet részt venni ezeken a pontos partikon, már délutántól lesznek programok. Ingyenesek ugyan, de regisztrációhoz kötöttek. Hát én most belegondoltam, hogy egy év múlva mi is már majd gyomorgörcsösen várjuk ezt az este 8 órát. Szóval nagy hajrá, mostantól lehet akkor majd igazán tervezni, hogy mi lesz majd ősztől a menet. Nálunk pedig az a menet, hogy a Fancyvel és a Boleróval folytatom. Let's

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. A hír is kijött időközben, és néhány hallgatónk is megírta az elmúlt percekben, hogy ezen a hétvégén sem tartják meg a Balaton átúszást. Ez most így elég szerencsétlenül jön ki, ugye volt már néhány év, amikor teljesen el kellett halasztani, mert mindig valahogy pont úgy jött ki a hétvégi időjárás. Meglátjuk, hogy a szervezők hogyan tudnak majd sakkozni a dátumokkal, lehetőségekkel, egyebekkel. Ami viszont most szól, a Something's Gotten Hold of My Heart, mindjárt Mark Olmontól és Jane Pitney-től, most pedig már az AC/DC-t és a Highway to Hell-t halljuk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek közül is várom a hallgatóinkat az FM-mel. És a Bon Jovi You Give Love a Bad Name slágerével. Egy óra után tehát folytatjuk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
9: Brokkoli van.
8: Az előbb hozta a Family Frost autó.
9: Rántott hal.
8: Azt is vettem.
9: És zöld borsó.
8: Az is van.
9: Akkor sült krumplit kérek.
10: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
9: És sült krumplit is.
11: Választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz. Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is te!
14: Szia, 15 év után visszatér hozzánk! Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
16: Komoly változás jön néhány héten belül a patikákban, súlyos börtönévek várnak a szépkorú kristályjárusra. Az elárvult Oliver az Adria új kedvence. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Akár 15 évet is kaphat a kristályárus anyóka. Budapesten a Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen az anyagot a 65 éves nő kis tételekben. Miután tavaly szeptemberben lebukott, bűnügyi felügyelet alá került. Különösebben ez sem zavarta, folytatta a terítést. A közterületi kamerák 3 adásvételt is rögzítettek. A vádemelés azért javasol szigorúbb büntetést, mert a többszörösen visszaeső asszony iskolák közelében is kínálta a rendkívül veszélyes kábítószert. Elvesztette anyját, feltehetően ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Oliver a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült, csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek egyöntetűen arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Egy óra után lassan 4 perccel Vágó Piros vagyok. Érkezik majd a Crazy Town, a Butterfly-jal, az Ace of Base-t is meghallgatjuk. Elsőként egy pörgős rockszám. Szerintem ez jól jön. You Give Love a Bad

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Annak, hogy most visszavett a nyár, és az éjszakák is igencsak hűvösek, mert hogy bizonyos pontokon tényleg 5 fokig hűl a levegő, ennek meg a szeles időnek lett meg az az eredménye, ami miatt bár jó időt mondanak a hétvégére, mégsem tudják megtartani a hétvégén, tehát a Balaton átúszást, ahogy ezt már korábban megosztottam a hallgatóinkkal, a jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt. Most 21 fokosnak mondják a Balaton, de ugye ez is a déli parton mért érték, hogyha ennyi sem lesz, és mondjuk csak a 20-at alulról karcolja a hőmérséklet, az valóban nem a több kilométeres úszásra való. Augusztus 1-e az új időpont, úgyhogy akkor egy hét múlva újra visszatérünk a kérdésre. Most viszont ebben a következő percekben folytatjuk majd Gotye Kimbra Somebody That I Used To Know slágerével, Taylor Dane-nel és most Cher-rel, a Believe-vel, a Retro

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Somebody That I Used To Know, ami annak idején elképesztő kulturális hullámot indított el. Azon túl, hogy a rádióból ez szólt, meghódította a tehetségkutatókat, illetve a táncvilágot is. Pont a napokban láttam egy videót hang nélkül elsőre, ahogy táncolnak a színpadon emberek, és mondom, ezt tuti, hogy a Somebody That I Used To Know-ra készült, és igen, amikor felhangosítottam, akkor kiderült, hogy igazam volt. Annyira jellegzetesen mozognak erre a dalra egyébként a táncosok. És jöjjön egy kulisszatitok is a dalról. Az a jellegzetes dalindító gitárpengetés, azt nem Gotye találta ki, hanem egy brazil gitáros Luis Bonfá 1967-es Sevilla című dalának a kezdő pengetései. Ezeket használta fel és sokszorozta meg ugye Gotye. Később pedig beleegyezett, hogy akkor a jogdíjak 45%-át Bonfá örökösei kapják meg. Nagyon helyes, hogy így járt el. Folytassuk olyan dallal, amit szintén nagyon sokan fújnak, szeretnek, a fiam is ismeri például Ruzsa Magdival az Április, előbb viszont szóljon Billy Joel-lel az Uptown Girl.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Így az utolsó néhány perc visszafogottra sikerül a retro rádióban. Ez biztos, mert hogy mindjárt szól majd a Laidback-kel a Bakerman. De most jöjjön az a formáció, amelyik alapvetően igencsak megszokta mozgatni a közönséget, amikor egy-egy előadásuk van, a Scooter. De most jöjjön tőlük a legromantikusabb számuk, amit szerintem még azok is kedvelnek, akik kevésbé az ugrálós fajta zenét szeretik. A Break It Up-pal folytatom már is a retro rádióban 3:42 után, lassan már 4 perccel.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és mindjárt itt a 2 óra, úgyhogy Dénes Tamással tölthetik már a délután hátralevő részét. Én pedig kellemes csütörtök délutánt kívánok minden hallgatónknak. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ezelőtt év után visszatér hozzánk. Szín koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Kevesebben is kevesebbet keresnek majd az állami cégeknél, ahol nem locsoltak, ott alig terem a búza a földeken. Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
15: Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági felügyelőbizottsági tagok számát, és a minisztereknek, államtitkároknak a legtöbb esetben nem jár majd plusz pénz ilyen megbízásért. A kormányfő megismételte reggeli bejelentését, szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szólt arról is, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszt mentesítésre. Jelenleg egyébként sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
17: Hogyha ezt ember milyen nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
15: Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak, autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak megfogadták, erekje nélkül nem mennek haza. Holnap startol a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje, az első két szabad edzéssel, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változóan felhős lesz az ég, országszerte napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás ezen a nyári napon is nagy slágerek itt a Retro Rádióban, Horváth Charlie-tól egészen Stingig. Én kezdésként a Modern Talking lemezét fogom.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, ahogy kollégáim is már jelezték, ezen a hétvégén sem rendezik meg a 44. Lil Balaton átúszást, legalábbis a szervezők közleményéből ez derül ki, ezt kaptuk, hogy a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével a szervező Budapest Sportiroda úgy döntött, hogy a hétvégére várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt most hétvégén nem tartja meg azt az átúszást, viszont augusztus 1-re kitűzte, én most megnéztem a vízhőmérsékleteket, jelen pillanatban Siófokon ma 23 fokos volt a víz, de erős a szél, hát ez még hűlhet egyébként a következő napokban, és nagyon úgy néz ki, hogy bizony hűvös lesz a Balaton a hétvégén, de viszont mindehez majd előbb-utóbb azért 30 fok fölötti hőmérsékletek járulnak, és a jövő héten is forróság lesz, úgyhogy lesz ebből Balaton átúszás előbb-utóbb. Nálunk pedig hamarosan Sting és a repülők előtt az Inner Circle, a Sweat-tel, az izzadós dallal itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal és a Mr. President-tel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:43. Két hírem is van az M1-esről. Véget ért a helyszínen és az M1-es autópályán az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. Megszűnt a sávzárás, megindult a forgalom, mögötte viszont még így is körbe 10 kilométeres a dugó, ez lassan oszlik fel. A másik hírem, hogy újabb baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé, a terelés végénél a nullás kihajtásnál egy kamion és egy személyautó ütközött. A külső sávot zárták le a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra, szakaszos torlódásra készüljenek. Baleset miatt korlátozzák a 77-es főút forgalmát Vigán-Petend és Kapolcs között a 28-as kilométernél árokba hajtott egy személyautó, most helyszínelnek a félútpályát, emiatt lezárták, torlódás az van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Ez minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy igazi klasszikussal folytatom 14 óra 49 perckor. Jön a szombat esti láz egyik legnagyobb slágere, itt a Bee Gees és a Stayin' Alive, a retro.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy véget ért a helyszínelés. Az M1-es autópályán Budapest felé a terelés végénél a nullás kihajtónál, ahol korábban kamion személyautóval ütközött, megszűnt a sávzárás, és ezzel egy időben a torlódás is megszűnőben van. Mi pedig megyünk tovább, hiszen a következő órában a Bestiák és egy zseniális dal majd érkezik. De a Bonnie M-et sem fogom elhanyagolni, egy olyan dal, amit mindenki ismer hamarosan. Sok további sláger, ha velem tartanak így csütörtökön délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Szarcsik Viki, színésznő, műsorvezető és rendszeres szereplője azoknak a celeb műsoroknak, ahol egy őszinte, szókimondó és tegyük hozzá, mindeközben mutatós csajra van szükség. Hogy mindezt hogyan éli meg, erről is beszélgetünk ma este 8-tól. Szarcsik Viki a vendég a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: 20 éves vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Megint szintet lépett a mesterséges intelligencia. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felső vezetők vagyongyarapodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket, képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
5: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, ha a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
4: Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. 2 amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások. Eközben folyamatosan emelkedik a kőolaj ára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Egyre több felé csökken a felhőzet, elszórtan egy-egy zápor még jelentkezhet, ahol eleredott, megerősödik a szél. Az éjszakai 10-16 fok után holnap is a maihoz hasonló idő következik, vagyis változóan felhős napos, inkább északkeleten valószínű majd zápor, zivatar. 22-27 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint a szombat több derűs órát, a vasárnap viszont több felhőt ígér, nagyjából 26-31 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perccel járunk délután 3 óra után, és bizony itt a környéken jobban borúsabb az ég, mint amihez hozzászokhattunk az elmúlt napokban. Ez ma ilyen, a mikrofonnál Dénes Tamás. Jön majd hamarosan a Five, vagy éppen a Big

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Eddig sem voltak olcsók a kütyük, de hát ezután úgy tűnik egy kicsit még drágábbak lesznek, mert hogy a TSMC, a világ egyik legnagyobb félvezető gyártója már bejelentette, hogy a jövő esztendőből nagyjából 10%-os áremelést kell, hogy végrehajtson a növekvő költségeinek ellensúlyozására. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye a félvilágnak beszállítanak, így elsősorban a laptopok, a különböző komputerek és természetesen a mobiltelefonok is érintettek lesznek a dologban. Ráadásul van még valami, ami emelheti az árakat, ez pedig a memória hiány, mert ez is komoly áremeléseket okozhat, úgyhogy hát olcsóbbak nem lesznek a telefonok, illetve a különböző komputerek. Erre biztosan számítani lehet majd a 2027-es esztendőben világszinten. Nálunk viszont nem kell egy büdös fillért se fizetnie az, hogy jó zenéket halljanak, úgyhogy hozok is első emeletet, itt lesz a Boniem egyik legnagyobb sikerével. A folytatás pedig a Queené, egészen pontosan a Five, a Queen egyik dalához nyúlt a We Will Rock You-hoz feldolgozni, és milyen jól tette, meg is hallgatjuk most itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Spice Girls-el és Albanoval és Romina Power-rel megyünk tovább itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés. 15 óra 38 perckor az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 85-ös Komárom és a 67-es Tata csomópont között és Tatabánya és Biatorbágy között is terelésben kell autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számítsanak. Különösen a 74-es kilométertől lelassult, torlódik a forgalom. M1-es autópálya, ahol véget ért a helyszínelés Budapest felé a nullás kihajtónál, itt korábban kamion személyautóval ütközött, megszűnt a sávzárás. Erős a forgalom az M0-áson, lassabb a forgalom, most szakaszos torlódásban lehet autózni az M1-es felé a Pécéli, a Maglódi szakaszon és távolabb a Gyáli szakaszon is. Az ellenkező oldalon az M5-östől az M4-es felé is erős a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió kereken 3/4 van. A folytatásban az amerikai énekesnő Laura Branigan következik, és sajnos már nincs az élők sorában, de az albuma itt maradt, és róla a legnagyobb sláger is. Jön az Uncontroll, a Self Control. Itt a

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tibor telefonált nem is olyan régen, és jelezte, hogy az M1-es autópályán a főváros felé a Nagy Szent Jánosi letérő előtt néhány méterrel egy komolyabb baleset volt, egy utoléréses baleset, személyautó kamionnal ütközött a külső sávban. A tűzoltók már a helyszínen vannak, ott sem lesz most könnyű a közlekedés. Tibor, köszönöm a telefont, menjünk is tovább, hiszen nagy slágerek a folytatásban, és többek között a 2016-os foci EB-re is. Egy zenével fogunk emlékezni. De velünk lesz Hathaway is, aki hozza a fejbiccentős slágerét. És még rengeteg nagy sztár a folytatásban a hazai és a külföldi mezőnyből is, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kevesebbet fizetünk majd a patikákban, jön az aszbeszt alap, apadnak a vérkészletek, gyorsan kellenek az önkéntesek. Balatonátúszás, talán majd a jövő héten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre. A mérések szerint egyébként jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett az önkéntesek száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás biztonsága. Ehhez 1600-1800 véradó kell naponta, most biztosan nincs ennyi. Az aktuális helyszíneket, időpontokat az ovs.hu és a véradás.hu oldalon találják. A Hévízitóba fulladt egy illegális fürdőző, a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán átjutott be. Egy ideig úszkált, aztán elmerült, hogy miért, azt nem tudni. A keszthelyi rendőrkapitányság nem feltételezi, hogy bűneset történt, ezért közigazgatási eljárást indított a részletek tisztázására. Ismételten felhívták a figyelmet a szabályok betartására, ahol ezt jelzik, nem véletlenül tilos a strandolás. Olyan veszélyek leselkedhetnek a fürdőzőkre, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni. Ezen a hétvégén is elmarad a Balatonátúszás. A Hungaromet előrejelzése szerint a mostaninál is hűvösebb lesz a víz hőmérséklete, ezért döntöttek a halasztás mellett. A szervezők remélik, hogy jövő szombaton, augusztus 1-én már megrendezhetik a tömegsporteseményt. Egyre több felé csökken a felhőzet, elszórtan egy-egy zápor még jelentkezhet, ahol eleredott, megerősödik a szél. Az éjszakai 10-16 fok után holnap is a maihoz hasonló idő következik, vagyis változóan felhős napos, inkább északkeleten valószínű majd zápor, zivatar. 22-27 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint a szombat több derűs órát, a vasárnap viszont több felhőt ígér, nagyjából 26-31 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, az hagyján, hogy borult az ég itt a stúdió környékén, de csapkod a szél elég rendesen, mert hát nem mondom, hogy klasszikus júliusi idő lenne, de azért nem rossz most ez.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. A Formula 1-es magyar nagyvi hétvégéje elindul, méghozzá holnap a szabad edzésekkel veszi majd kezdetét, aztán természetesen jön a szombati, majd a vasárnapi versenynap, ott már nagyon komoly dolgok fognak történni, de természetesen már megérkeztek a versenyzők, nyilatkoznak is, mindenki elmondja a véleményét a pályáról, erről, arról. Nekem mégis a finnek versenyzője, Valtteri Bottas volt az, aki a legmókásabbnak bizonyult, ő is elmondta, hogy a nagy csapatokkal szembeni hátrány ledolgozása nehéz, meg hogy az ilyen pályán talán még nehezebb versenyezni. Sok mindent elmondott, de a legfontosabbat is hozzátette. Itt Magyarországon mindig remek a hangulat, rengeteg a finn zászló, kedvesek, vidámak a magyarok, lehet, hogy éppen az olcsó sör miatt. Na, ezt megkaptuk, én úgy érzem. Olcsó sörre pedig nagy zenék itt a Retro Rádióban, hamarosan a Depeche Mode vagy Cserházi Zsuzsa, előttük viszont Hathaway és a What is Love?

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Soho Partival, vagy éppen Limállal folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 3,5 perc múlva lesz 3:45. M1-es autópálya főváros felé a 85-ös Komárom és a 67-es Tata csomópont között, és Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számítsanak, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult, torlódik a forgalom. M1-es Győrt elkerülő szakasz és az M19-es autóti csomópontban a Budapest felé vezető oldalon a 105-ös kilométernél, ahogy hallgatunk is jelezte, kamion személyautóval ütközött, lezárták a külső és leálló sávot. 2 kilométer mögötte a torlódás. M5-ös autópálya Szeged felé Kecskemét és Kunszálás közötti sávzárás, torlódás van, itt is több kilométerre számoljanak, mármint dugóügyileg.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perccel jár. Most már 3:45 után egy újabb hír. M0-as autót M5-östől az M4-es felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél a Gyál Pest-Szentimre kihajtónál két személyautó karambolozott, lezárták a belső sávot. 3 kilométeres a dugó mögötte az M0-ason. Amit hallanak a Csumbabamba előtt a Dirty Dancingből, Eric Carmen nagy sikere ez, az Éhes szemek. A Hungry Eyes, hol szólna mindez, mint a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió hallgatónk azt írja, hogy az M0-áson, ott az M4-es felé vezető oldalon, az M5-östől az M4-es felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél a kihajtónál két személyautó karambolozott, ugye korábban is le is zárták a belső sávot. Hallgatónk szerint az több mint 2 kilométeres ez a dugó, ami ott van a nulláson. Köszi az információt, menjünk tovább, például majd a következő órában egy nagy ergó sikerrel. És lejátszom majd a Mamma Maria eredetiét a Ricky Poveritől is. És majd még egy egész csomó nagy slágert majd a folytatásban itt a Retro Rádióban, ha velem tartanak itt csütörtökön délután.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Szarcsik Viki, színésznő, műsorvezető és rendszeres szereplője azoknak a celeb műsoroknak, ahol egy őszinte, szókimondó és tegyük hozzá, mindeközben mutatós csajra van szükség. Hogy mindezt hogyan éli meg, erről is beszélgetünk ma este 8-tól. Szarcsik Viki a vendég a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
13: Csökken az állami cégvezetők fizetése. Hajnalban lezárják a Margit hidat. Iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az aszbeszt mentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta a rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.
14: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
13: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél. Ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parton mintegy másfél kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte, és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízállás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők. Ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M5-ös autópályán továbbra is átépítik a Kecskemét észak csomópontot, ezért több fel- és lehajtóág sem használható. Kecskemét térségében hídfelújítás miatt a belső sávot lezárták, Gyál és Ócsa között pedig napközben mozgó tereléssel dolgoznak. Az Útinform tájékoztatása szerint az M43-ason Szeged elkerülő szakaszán zárva van a Sándorfalva Szeged észak csomópont mindkét ága. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több helyen félpályás lezárás lassítja a haladást, az 5-ös főúton Kecskeméten szintén korlátozásokra kell készülni. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy nemrégen Pétertől is hallhatták, az erre hétvégére visszakapjuk a klasszikus nyarat, és meleg lesz, vasárnap azért még elképzelhető zápor, zivatar. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig Presser Gábor vagy Gloria Estefan képzelhető, a nyitányként pedig a Kiss.

0: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, itt közben nézem, hogy újabb hőhullám körvonalazódik, legalábbis ezt írják a meteorológusok. Nagyon úgy néz ki, hogy pont a hónapváltás környékén, tehát augusztus 1-e környékén érkezik majd egy jelentősebb hőhullám, ismét 35-38 fok körüli maximum értékekkel, tehát ismét mert lesz még melegünk ezen a nyáron, nagyon-nagyon úgy néz ki. Most viszont egy picit hűvösebb van, és ez látszik egyébként a vizek hőmérsékletén is. Jelen pillanatban a Duna hőmérséklete 22 és 23 fok körül alakul a magyarországi szakaszon, a Tisza a Tokajnál 24 fokos, Szolnoknál 25 fokos egyelőre, ami pedig a hazai tavainkat illeti ma Balaton Siófoknál 23, a Velencei tó Agárdnál mindössze 20 fokos volt, 26 fokos viszont a Tisza tó, a Lupatavak 24 fokosak, ami pedig a tengereket illeti az Adriai tenger Pulánál 27 fokos, Dubrovnyéknál szintén 27 fokos, 25 fokos a Fekete-tenger a bulgáriai Várnánál, míg Malagánál a földközi tenger hőmérséklete 23, Szicíliánál viszont 28 Celsius fokos. Menjünk tovább, mindjárt jön Korda György vagyja, Ricky Poveri előttük Gloria Estefan Everlasting Love feldolgozása itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Dead or Alive-val vagy éppen Bobby McFerrinnel folytatom majd itt a Retrórádióban most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután, 17:30 után a mikrofonnál Dénás Tamás. M1-es autópálya főváros felé vezető oldal 85-ös Komárom és 67-es Tata csomópont között, valamint a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben tudnak csak autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult torlódik a forgalom. Egyébként az ellenkező irányban az M1-esen a nullás felhajtó után az erős forgalom miatt telítettek a sávok, itt is torlódás van. M1-es Győrt elkerülő szakasz az M19-es autóti csomópontban, a Budapest felé vezető oldalon a 105-ös kilométernél kamion személyautóval ütközött, lezárták a külső és leálló sávot, 2-3 kilométeres a torlódás. M5-ös Szeged felé Kecskemét és Kuncálás között sávzárás torlódáson, több kilométeres torlódás, míg az M0-áson az M5-östől az M4-es felé a gyár Pest-Szent Imre kihajtónál karambol volt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3:40-60. Ne felejtsék, ma este is 8 órától Abaházi Presszó Csabi ma esti vendége. Szorcsik Viki lesz minden további este 8 órától itt a Retro Rádióban, ahol a folytatásban érkezzék egy jazzista nevezetesen Bobby McFerrin, aki egyszer elkövetett egy piszak nagy slágert, ami azóta is a kedvencünk. Don't worry, be happy, ne aggódj, inkább legyél boldog. Ezt a dalt játszom már is, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban indul a szokásos két órás élő retro kívánság műsor ezúttal Abaházi Csabival, ő várja majd az üzeneteket, és azt látom, hogy a Bon Jovi nagy sikerével indítja majd a hírek után a műsorát. Én pedig ezzel a jó kis rockdallal búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap pénteken ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres ékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tubor Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Öt év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegén görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
13: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
12: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, négyen pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Még jön néhány szó a várható időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az M1-es autópályán továbbra is a szélesítési munkák okozzák a legnagyobb fennakadásokat. Biatorvágy és az M0-ás csomópont között Budapest felé a forgalmat a szemközti oldalra terelik, Herceghalomnál pedig zárva van a főváros felé vezető lehajtó. Szárdigetnél Hegyeshalom irányába sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Komárom térségében több szakaszon sávelhúzás lassítja a haladást. Az Útinform tájékoztatása szerint a 11-es főúton Szentendrénél burkolat felújítás miatt sávszűkítésre, időnként sávzárásra és napközben torlódásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma és holnap még én helyettesítem Nyerges Izát. Innen kívánom neki továbbra is nagyon jó pihenést, úgyhogy ha dalt kérne, ha üzenne, akkor engem hívjon, vagy nekem írjon 0620 22 22 100.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Real McCoy, ez volt az Another Night. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, szia, Lipót, Károly vagyok, Balaton Szászorról, és szeretnék kérni egy számot.
0: Hallgatlak, parancsolj!
1: Az ex-feleségemnek Balaton Szabadi faluba szeretnék témának egy valami számot küldeni.
0: Mit üzensz neki?
1: Hát, hogy még mindig sokat gondolok rá.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra és szép estét!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Szia! Itt van Pink és a Raise Your Glass a Retro Rádióban.

0: más.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Maho Sapiens, ez volt az Angyalbőrben. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
2: Jó napot, egy számot szeretnék kérni.
1: Szia, parancsolj, mondd a neved.
2: Levente vagyok.
1: Levente, kinek küldesz dalt?
2: A barátomnak, itt ül mellettem.
1: És őt hogy hívják?
2: Hunor.
1: És mit üzensz neki így a rádión keresztül?
2: Az, hogy legjobb barátom.
1: Kívánom, hogy maradjon így még nagyon sokáig.
2: Oké, köszönöm.
1: Szevasz.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. A Police, ez volt az Every Breath You Take. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó napot kívánok! Elnézést kérek a zavarásé. Nagyon boldog vagyok, hogy bekerültem. Én egy idős 85 éves nagymama vagyok, de imádom a műsorát.
0: Jaj, imádom, de jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Imádom, minden este várom, hogy mikor jön a Abaházi Presszó.
0: De drága.
1: Nagyon szeretem a vasárnap esti műsorát, és most minden nap hallgatom a műsort, a kívánság műsort, mert nagyon-nagyon szeretem a műsorát, és nagyon-nagyon jó egészséget kívánok a családjával együtt, és a Jóisten áldja meg és tartsa meg azt, hogy ilyen jó műsorokat ad, és a következő dalt önnek és a kedves családjának szeretném küldeni, nagyon jó egészséget kívánva.
0: Ezek a szavak nagyon jól estek, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
1: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
0: Minden jót, és ezen a héten még hétvégén is jövök Jurásik Balázs helyett. Itt a Ladány Bene 27, ha van még a világom, a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mekkora dal ez, de imádom ezt a hangot. Adam Lambert énekelte, ez volt a What Do You Want From Me, egyébként Pinknek írták ezt a dalt, ő is elénekelte, de igazán nagyot Adam Lambert elment. Üzenetek jönnek, üdvözlöm a retro rádió hallgatóit, a feleségemnek szeretnék küldni egy dalt, aki éppen most lépett a 6. hónapba, igen, végre babánk lesz, olyan boldog vagyok. Nagyon szépen köszönöm, retro rádió mindörökké, Dávid volt a Marcaltőről. Sziasztok, szeretnék kérni egy jó kis slágert, a dalt rád bízom, üdv, DJ Leo. Samantha Fox-al megyünk tovább, Touch Me a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Berecki Zoltán, Dolhai Attila, Mészáros Árpád Zsolt és a Lehetsz Király szólt. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Szia Csabikám, Árvai Sándor vagyok. Vaskó Tibornénak, Druskóci Tibornénak, Árvai Szabinának, Árvai Nikolettának, és a te Csabi barátomnak utólag a névnapja alkalmába. Meg neked is boldog névnapot.
0: Hát ez már jó régen volt, de nagyon szépen köszönjük.
1: Tudom én, Csabi nevében.
0: Köszi,
1: szia.
0: Köszi, szia. Itt a Totó és a Hold the Line a Retro Rádióban.

0: slágerét hallgatjuk, és Ian Phil Collins egyből a hírek után megszólal a Two Hearts itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus Vivobook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
4: Ugrunk egy bombát?
5: Szállás.hu. Úgy is tett.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyors fagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
14: Olcsóbbak lesznek a vénköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, nem csillapodnak a spanyol erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
15: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
14: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 000 hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap tömire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: A hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj miatt már most erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoró térségében, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. A fővárosból kifelé a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a 19-es és a 23-as kilométernél hajthat le a Hungaroring felé, tájékoztat az Útinform. Mogyoród és Kerepes környékén jelentősebb torlódásokra, rendőri irányításra és megnövekedett gyalogos forgalomra is készülni kell. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva kinyit majd az Abaházi Presszó. Szorcsik Miki lesz a mai beszélgetőtársam, de addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Britney Spears énekelt, ez volt a Baby One More Time. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot, Gombád Levente vagyok.
0: Hello, Levente!
1: Szeretnék kérni egy számot kedves nagybátyámnak.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Azzal, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy kivitt engem Szlovákiába.
0: Na, mit csináltál Szlovákiába, vagy mit csinálsz? Ott vagy most is?
1: Nem, már megyünk hazafelé, autópályán.
0: De és mit csináltatok ott?
1: Hátat állítottunk.
0: Ja, értem. Hát akkor jó utat, vigyázzatok magatokra, és örülök, hogy hívtál.
1: Köszönjük.
0: Szia. Itt a Green Day, Bullet of Broken Dreams a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ákos énekelt, ilyenek voltunk. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Üdvözöllek, hello, szervus, Rimaszombati József vagyok.
0: Szia!
1: A barátomnak ma van a születésnapja, Vadai István Zoltánnak. A 65. születésnapja, azt üzenem, hogy jó egészséget, és a pálinka mossa meg a fogát.
0: Én is kívánok neki nagyon sok boldogságot.
1: És neked is jó egészséget kívánok. Kösz. Az egész családodnak.
0: Köszi, szia, szia.
1: Szervus.
0: Itt a Verve, a Beatles Sweet Symphony.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Queen, ez volt a Kind of Magic. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy számot a családomnak a Bikinitől.
0: Ki küldi, mondd a neved?
1: Dobosi Vajk.
0: Honnan hívsz?
1: Bonyhádról.
0: És mit üzensz a családnak?
1: Nagyon szeretem őket, és puszilok mindenkit.
0: Örülök, hogy hívtál, szép estét, vigyázz magadra.
1: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Szia. A közeli helyeken szól a Bikinitől itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Garrett Gates és az Anyone of Us. 0620-22-22-122 Tabaházi Csaba, halló!
1: Hello, szevasz Csaba, Nagy Sándor vagyok.
0: Szevasz!
1: Egy számot szeretnék tőled kérni. Ma van a feleségemnek a születésnapja.
0: Mit üzensz neki?
1: Andreának nagyon szeretem, azon kívül Andinak hívják. Nagyon örülök bárminek.
0: Oké, remélem, hogy ő is örülni fog bárminek.
1: Biztos fog, biztos.
0: Azért egy virággal is lett meg azért, ne csak a
1: már megvan, legyen, már megvolt.
0: Helyes,
1: már megvolt.
0: Igazi férfi
1: vagy. Természetesen rózsával, úgyhogy.
0: Jó. Köszönöm, szia!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hello, szia!
0: Itt a Twisted Sister, és a We're Not Gonna Take It, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Back to Black és a Várj szólt az imént. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó estét, János, vagyok, és szeretnék
0: kérni. Jó estét, János. Számot. Tessék parancsolni. Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: A Jászidnak szeretném küldeni, és szép hétvégét kívánok neki.
0: Köszönjük szépen, és ugyanezt a szép hétvégét kívánom én is.
1: Rendben, köszönöm.
0: Viszhal.
1: Viszhal.
0: Már addig van még egy péntek, de azt hozzácsapjuk most a hétvégéhez. Backstreet Boys, Larger Than Life.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne 8 órakor meghallgatjuk a híreket, aztán nyit az Abaházi Presszó. A mai vendég Szorcsik Viki. Érdemes maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy év belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
7: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
10: Brokkoli van.
9: Az előbb hozta a Family Frost autó.
10: Rántott hal.
9: Azt is vettem.
10: És zöld borsó.
9: Az is van.
10: Akkor sült krumplit kérek.
11: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
10: És sült krumplit is.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
13: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban, most csak 399 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az aszbeszt mentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta a rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.
18: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
17: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél, ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parttól mintegy másfél kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízi rendőrök mentek érte, és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízellenes ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, színész, műsorvezető, Szorcsik Viki. Töltöm az italt, indítom a zenét, és nem sokára kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Szorcsik Viki. Hello, szia!
2: Sziasztok, szia!
1: Én szeretem beemelni mindazt adásba, ami elhangzik az adás előtt. Most beszélgetünk sok mindenről, nem mindent fogok beemelni, jó? Ami megfogott engem, hogy készítettünk egy kávét, beszélgetünk, és azt mondta, hogy te nem használsz mosogatógépet. Aztán beszéltünk a napozásról, hogy te nem használsz naptejet, meg ilyen krémeket. De ez egy ilyen természetes életmódnak a része? Vagy nem fér el a konyhádba a mosogatógép? Vagy
2: nem, van mosogatógépem, csak most, tehát én nem piszkolok annyit, én alapvetően egy nagyon tiszta ember vagyok, és én nálam otthon mindig katonás rend van. És nekem a volt párjaim is mindig mondták, hogy olyan, mintha szállodába jönnének, tehát hogy miért kell itt ennyire rendnek lenni állandóan? És én nem tudom, a nagymamámtól örököltem, jó, hogy nem volt kényszeres, de náluk mindig rend és tisztaság volt mindenhol. És nálam elképzelhetetlen, hogy ne pucoljam ki minden, úgy, hogy egyedül vagyok, vagy hogy a varrótól, aki tök mindegy, ne pucoljam ki minden nap a WC-t, vagy tehát olyan, hogy nálam legyen valami a mosogatóban, ami nincs azonnal elmosogatva, az egyszerűen elképzelhetetlen. És tudod, hogy ez miért van? Azért, mert én csak akkor látok, tehát mint a Matrix. Szóval, hogyha így össze van omolva körülöttem mindent, akkor nem látok át, tehát nekem muszáj, hogy rend és tisztaság legyen körülöttem, mert akkor látom a dolgokat tisztán. De tényleg.
1: És nem is érzed jól magad, hogyha...
2: És akkor érzem jól magam, és én nem az, hogy megkövetelem mástól is ez, de én olyan helyeken érzem jól magam, ahol tisztaság van, rend van, tehát hogy legalább az a szállodai tisztaság legyen.
1: Ehhez képest, hogy bejöttél ide, ugye itt egész nap egy irodában dolgoznak az emberek, és hát használjuk a mosogatót, és hát ilyenkor este jönnek aztán a takarítók, és rendet raknak, de hát ezt mindenki tudja, épp ezért mindenki úgy is hagyja.
2: Tehát igen,
1: egy ilyen embernek, mint te, látni egy ilyet, hogy úristen, hova jöttem?
2: Én azon csodálkoztam, hogy én például olyat soha, tehát bárhova mennék, én olyat soha nem csinálok, hogy akkor majd mosogassa el, aki akarja. Hát most érted, tehát itt nincs bejáró személyzet, vagy nem tudom, gondoltam, hogy van takarítónő, de én akkor sem hagynám nőlétemre úgy, hogy most én telepakoljak. Persze nem akarok itt senkit megbántani, mert biztos vendégek jönnek, mennek.
1: De hogy másét is simán elmosogatod, csak hogy ne legyen ott.
2: Nem, másét nem fogom elmosogatni, mert az nem az én szemetem. Tehát én a sajátom, magam után mindenhol rendet hagyok, tehát én nem, szóval, hogy tiszták a cipőim, minden otthon katonás rendben van, mert mondom még egyszer, én csak akkor látom át a rendszert, hogyha minden a maga helyén van. Nem tudom valahogy, ez így alakult ki az életem során, de gyerekkoromban is ilyen voltam. Képzeld el, hogy kedves öcsém, aki sajnos már nincs közöttünk, ugye hát fiú volt, és ő rendetlenebb volt, és régen voltak ezek a kis kinder játékok, és abból neki millió volt, és az összes fel volt rakosgatva az egyik polcra, és nekem mindig az volt, hogy én hétvégente délelőtt, az volt az elfoglaltságom, hogy ugye este felé csináltam meg a leckét, vagy inkább a hét utolsó napján vasárnap, az úrnapján, és a többi napon meg ugye szórakoztam a barátokkal, és állandóan takarítottam otthon. Tehát a nővérem után,
1: meg
2: az öcsém után, és képzeld el azt, hogy egyesével leszedegettem mindent, azt beraktam egy dobozba, azokat áttöröltem, és utána mindegyiket így rakosgattam fel az összes.
1: De ugyanoda, tehát az fontos volt, hogy a sorrend az ugyanaz legyen?
2: Nem, csak az, hogy legyen rendben, álljon szépen minden katonással, hát kész.
1: Ugye volt itt egy mondatot, ha most mi jobban ismernénk egymást, akkor poénra venném, de közben meg nem bírom nem elmondani, vagy elhallgatni, hogy mondod, a volt párjaim, nem lehet, hogy ettől voltak.
2: Tehát, hogy is. Nem.
1: Hogy ez megri azt embereket, hogy úristen itt aztán...
2: De most már akkor indulsz ki, hogy meg ez rossz lenne?
1: Dobhatom el az oknimat.
2: Dehogy is, nem. Most figyelj, én, hogyha eldobta valaki az okniát, akkor én azt nem lecsesztem, hanem akkor én azt automatikusan meg se kérdeztem, megfogtam és berakom a szennyesbe. Tehát, hogy ez nekem így nem okozott problémát.
1: Értem. De tehát azért nem voltam, követelted meg,
2: nem
1: vártad,
2: voltam el. Olyan férfiakkal együtt, akik rendetlenek lettek volna, vagy igénytelenek lettek volna a környezetükre, mert akkor nem is állnék szóba. Szóval nekem, ha én találkozom egy férfival, akkor az első az, hogy megnézem a cipőjét, hogy mi van rajta, mert az annyi mindent elárul. Szeretem a szép órákat is a férfiakon, nem szeretem, hogyha annyira kirívó és állandóan azzal kérkednek, meg az ápoltság, tehát hogy oké, mindenkinek van egy kisugárzása, ami nagyon fontos, és elsőre az átjön, de hogy a, tehát, hogy a külsőségek nekem nagyon fontosak. Én nagyon szeretem a szépet.
1: Hát még sok mindent elárul, persze.

0: Az én részemről, ráadásul úgy, hogy a családban két kozmetikus is van, mindig meg is kapom érte a magamét, de nem, hogy mondjam, nagyon sokat járok olyan helyekre, ahol azért erős napsütés van, és már észrevettem azért, hogy én sem fiatalodok, és más a bőrömnek a textúrája, rugalmassága, szerencsés alkat vagyok, de azért oda kell figyelni, mert hogyha az ember kimegy tényleg egy ilyen erős napsütésbe, bocsánat, csak valami belement a szemembe.
1: Ezt most nem látják a rádió.
0: Tudom, neked mondom. És hogyha kimegyek egy erős napsütésre, és mondjuk nem kenem be magam, mint ahogy most előfordult tegnap, akkor úgy már másnap látom a bőrömön, hogy az ugye dehidratált lesz, nem úgy viselkedik, mint előtte, szóval hogy oda kell erre figyelni. Sajnos én ebben sosem voltam konzekvens, és fiatal koromban egyszer a görög tengerparton nagyon csúnyán odakozmáltam, és akkor egy picit éreztem, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz hosszú távon. Aztán utána még jó párszor rákozmáltam. Na, de mindegy, engedjük el.
1: Nem csak természetesen erről fogunk beszélgetni, hogy milyen szokásaid vannak, meg mit csinálsz kivel, és mit nem, hanem ez egy portré beszélgetés, úgyhogy most vissza fogunk menni az időben a folytatásban.
0: Jó.
1: Szolcsik Viki a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szolcsik Vikivel beszélgetünk, Salgótarjánban nőttél fel, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Nem ott nőttél fel? Ott
2: hát inkább azt mondom, hogy ott születtem. Az, hogy az aktív éveimet, amik már úgy hatással voltak rám, azokat már én nem feltétlenül Salgótarjánban töltöttem, mert eljöttem 16 éves koromban.
1: Na de hát én pont erre gondoltam, jó, hát a gyerekkorra szeretnék egy kicsit visszamenni. Nyilván teljesen más egy mezőségi város, mint egy bányaváros, de ja. Milyen volt a te gyerekkorod?
2: Én nagyon kulturálisan
1: például.
2: Én nagyon szerettem, és én mindig azok közé tartoztam, akiknek fontos volt a kultúra. Nekem az édesanyukám adta az első verses kötetet a kezembe, ami egy Petőfi Sándor kötet volt, és azt mondta, hogy most akkor el fogok indulni, hogyha tetszenek a versek, egy szavaló versenyen. És képzeljétek el, hogy harmadikos voltam, amikor elindultam életem első szavaló versenyén, és tudjátok, melyik verse?
1: Na,
2: a falu végén kurta kocsma.
1: De jó!
2: És ezt annyira anyukámmal úgy megtanultuk, és olyan parádésra sikerült, szenzációs volt az előadásmód, de az ugye adja magát, de mégse egy kislány szájába
1: hát igen,
2: való
1: nem
2: vers.
1: Való.
2: De annyira lenyűgöztem ott a tanári kart, meg a közönséget, hogy ugye ezen felbuzdulva, hogy ez ilyen jól sikerült, bár én már pici gyerekkoromban nagyon szerettem produkálni magam. Tehát, hogy én valahol úgy tudatosan készültem valami olyan pályára, ahol a központban lehetek, és ahol tudok szórakoztatni. Aha. Mert hogy alapvetően szórakoztató ember voltam gyerekkoromban is. Kicsit rossz, de rossz kuszi, de szórakoztattam
1: rossz
2: azért.
1: Kuszi?
2: Rossz
1: kuszi.
2: Nem tudom, ez egy ilyen szójárás. A kutyámra szoktam mondani, hogy rossz kuszi, egyébként, aki így rosszul viselkedik. Vagy ilyen, igen, ilyen kis csíntevő inkább, tehát nem az a gonosz rossz, hanem olyan kis rossz alkodó.
1: Mondjuk ilyenek is képzeltünk el, vagy legalábbis én ilyennek képzeltelek el. Meg hogy benned nem volt semmiféle gátlás, ha mondjuk szerepelni kell. Tehát ezt
2: nem,
1: gondoltam
2: egyáltalán
1: róla,
2: nem voltam izgulós típus, tehát szerencsés volt ez, de azért a teljesítmény, tehát mindig bennem volt az, hogy fontos az, hogy a lehető legjobban teljesítsek. Tehát, hogyha van rá mód, akkor muszáj, már pedig ha lehetőséget megkaptam, akkor muszáj elsőnek lenni. És ugye én emellett én sportagozatos suliba is jártam, tehát a motiváció mindig megvolt arra, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból, a sport által is, meg ugye a művészi oldalon is volt egy felkészítő tanárom, Isten nyugosztalja a Rózsa nénit, sajnos már ő nincs közöttünk, ő a kezébe vett, és nagyon sok időt töltött velem, és ő általa közelebb kerültem ugye a kultúrához, mert nagyon sok verses kötetet adott a kezembe, rengeteg szavaló versenyen indultam, és nagyon szép sikereket értem el, és ez nekem hízelgő volt, plusz egy kis jó dolog az életemben, mert hogy a magatartásom az nem volt túl jó, mondjuk azt, hogy fixen hármas volt. Tehát tényleg nem voltam egy olyan ember, aki így szeretett úgy nyugalmasan ücsörögni, mindig kerestem a kihívást mindenben, aztán valami úgy sikerült, hogy jobban sikerült, valami kevésbé, és ugye a magatartásom az nem volt egy példamutató, viszont a teljesítményemmel tudtam ezt ellensúlyozni, tehát az, hogy a sportban kimagaslóan teljesítettem, plusz ott volt a műzé, ezért én mindig megúsztam az ilyen figyelmeztetéseket, vagy intőket. úgyhogy jobb helyre tudtam mindig magam pozícionálni ezek által.
1: Érdekes, hogy azt hittem, hogy elkezded majd mondani, hogy jártatok-e színházba, meg ilyenek, hogy a versek azok meghatározóak, persze, de hogy az ember gyerekként mikor találkozik először színházzal, vagy mozival, az neked meghatározó-e?
2: Nem volt meghatározó, mert akkor még nagyon nem ér, tehát hogy mondjam, szóval én nagyon aktívan ebben nem voltam benne, meg más foglalkoztatott. Uh-huh. Tehát a saját kis közösségemben igen, tehát jártam színjátszó szakkörbe, de ugye nem nagyon volt akkor lehetőség arra, hát azért beszélünk itt a 90-es évek elejéről, meg a 80-as évekről, vagyis igen, végéről, tehát hogy akkor nem az volt, hogy bepattanunk a kocsiba, és akkor felmegyünk Budapestre, megnézünk egy előadást. Persze volt itt színházi élményem, de nem volt, nem ez volt a jellemző. Tehát azért korlátozottak voltak a lehetőségek, nem mint most, hogy szabad, elképzelhetetlen, hogy most akkor ezt ne tudná valaki megcsinálni. Úgyhogy aztán, amikor ennek, tehát amikor már úgy éreztem, hogy egy kicsit felnőttem, egyre több ilyen versenyen vettem részt, és az egyik ilyen szavaló verseny alkalmával találkoztam a Veszprémi Petőfi Színház akkor igazgatójával, Vándorfi Lászlóval, és akkor ő bennült a zsűriben, és neki nagyon tetszett a produkcióm, és nagyon megragadta őt, mert nagyon mély, nem tudom, Kányádi verset mondtam, de nem tudom pontosan, hogy mi a címe, mert tényleg nagyon rég volt, és nem emlékszem rá, és nagyon megmaradt benne, És akkor ő ajánlotta fel, hogy ha én érzek magamban annyit, és a szüleim elengednek, akkor szeretné, hogyha a Veszprémi Petőfi Színháznak a tagja lennék. Aztán így indult a színházi karrier, úgymond.
1: De vagy ekkor voltál 16 éves, ha mondtad, hogy 16 évesen költöztél el.
2: Hát igen, ugye engedélyt kellett kérni, tehát én ott hagytam a gimnáziumot, a Madách Imre gimnáziumot, és aztán ugye ott be kellett iratkozni egy másik iskolába, és én a Veszprémi Lovasi László gimnáziumba érettségiztem le, ami az egyik nyolcadik, nem, ez nem az egyik, hanem a nyolcadik legnehezebb suli volt országosan, és azért nekem ott volt mellette a színház. Tehát nagyon küzdelmes éveim voltak. Rengeteg darabban játszottam, rengeteg jó élményem volt, de azért megizzadtam rendesen az érettségén, szóval...
1: És kiszakadni a családból, hát...
2: A családom ezzel úgy volt, hogy ők látták, hogy én nagyon ambiciózus vagyok, és nagyon szeretném ezt a szakmát, és nagyon szeretnék a pályára elhelyezkedni, vagy hát a pályára rakni magam, irányba tenni magam, és ha jött ez a lehetőségük, úgy voltak vele, hogy nagyon jó fejek voltak a szüleim, ők nem akartak akadályba állni, tehát ők nem akarták azt, hogy ők legyenek azért hibásak, mert én az álmaimat nem valósíthatom meg, és szerintem ez egy nagyon jó gondolkodás volt. Ők tudták azt, hogy én egy megbízható ember vagyok, ugye gyerekkorom óta rendszereztem az életem, a dolgaim, tudták azt, hogy nem fogok elkallódni. Szerintem ők látták rajtam már gyerekkoromban, hogy elég rátarti vagyok, és hogyha valamit akarok, a fejembe veszem, akkor azt végig fogom vinni. És ebben nagyon sokat segített egyébként a sport, a fegyelem, az, hogy minket már gyerekkorunkban ráneveltek, illetve ráneveltek, hogy úgy neveltek, hogy rátettek egy pályára, és onnantól fogva nem volt kérdés, tehát azt csinálni kell, ott kell lenni, korán reggel fel kell kelni, legjobbnak kell lenni, tehát ez valahogy a sport ebben nagyon sokat segít.
1: De azt mondtad, hogy sporttagozatos voltál a suliban, de mi
2: igen,
1: volt konkrétan
2: iskolában,
1: a sport, amit űztél?
2: Atlétizáltam és szertornáztam. Tulajdonképpen a torna az már nagyon pici gyerekkorom óta, gyerekkoromtól része volt az életemnek. Már pici gyerekként komoly szinten foglalkoztam a tornával, és az ugye végig kísérte a fiatalkorom, és talán, ha jól emlékszem, voltunk országos elsők is csapatban, aztán mellette volt az atlétika, tehát a kettőt csináltam egymás mellett, és mind a kettőt nagyon szerettem, de nekem például, amikor hazamentem, ugye az volt az első, hogy ledobtam a táskát, kajáztam valamit, és aztán edzésre rohantam vissza, aztán megint hazajöttem, megint tettem valamit, és akkor tanultam. Tehát, hogy nekem igazából a hétfőtől péntekig tartó időszakot általában a sport töltötte ki.
1: De nem volt időd unatkozni.
2: Nem volt időm unatkozni, de én ezt szerettem, meg élveztem. Tehát engem rendkívül szórakoztatott a sport, tehát egyszer sem azt éreztem, hogy nekem ez egy kínlódás, hogy ott el kell menni, és akkor edzeni a testem, vagy foglalkozni ezzel. Én nagyon-nagyon szerettem, és talán ez a szeretet, ez meg is maradt mostanában.
1: Akkor ez látszik rajtad még mindig.
2: Hát bízom benne, hogy nem nézek ki úgy, mint egy teli izélt búvárruha. Telirakott búvárul.
1: Határozottan állíthatom, nem úgy nézel ki.
2: Szóval nekem azért, tehát én elég hiú ember vagyok, ugye ezt szakmai ártalom szokták mondani, de szerintem legyen is egy színész hiú. Tehát nekünk mi valahol ebből élünk, és ezzel én észrevettem azt, hogyha visszatekintek az életemben, most jönnek olyan visszajelzések, amiket vagy elküldenek nekem Instagramon, vagy visszajeleznek régi barátok, akikkel már évek óta nem találkoztam, hogy Viki, azért tudod, hogy te mennyi motivációt adtál nekünk annak idején, hogy mi csináljuk ezt, vagy csináljuk azt most, akár a művészi része, akár a sport része, hogy azt mondja, fogalmat sincs. Hogy miattad lettem például, mit tudom én, triatlonos, vagy mondod. És ezek annyira jó érzéssel töltenek el, hogy azért mindazon túl, hogy én ezt saját szórakoztatásomra csináltam a fiatalkoromban, nem azért, hogy példát mutassak, de azért most látom azt, hogy ez nagyon sok embernek példamutató volt, és én erre
1: de
2: valahol nagyon büszke
1: ezért,
2: vagyok.
1: Nem másokat akartál meggyőzni, hanem saját magadért tetted ezt, és akkor ez másoknak így,
2: igen,
1: motiváló,
2: igen,
1: ember tehet magáért.
2: Tökre örülök neki, és ezért is ugye visszatérve a hiúságra, most meg fontos az, hogy hogy nézek ki, mert fontos, hogyha szerintem az ember felmegy a színpadra, akkor legyen ápolt, legyen felkészült, legyen példamutató, akár a külsejével, akár a belsejével. Tehát, hogy ezek nekem nagyon, nagyon fontos dolgok.
1: Folytatjuk rövid. Rövidesen Szorcsik Viki a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szolcsik Vikivel beszélgetünk, beült hozzánk egy jó kávéra, meg egy jó vízre. Jó volt? A kávé? Jó.
2: Igen, nagyon finom volt a kávé, köszönöm, amit főztél.
1: Azt olvastam még ráadásul, csak hogy visszakanyarodjunk még egy nagyon kicsi ideig oda a Salgótarjánba a gyerek Vikihez, hogy te már 5 évesen szerepeltél reklámban, és ezen, amikor ezt olvastam, akkor azon gondolkodtam, hogy volt-e a szüleid, vagy a felmenőid között valaki, aki mondjuk kapcsolatban volt filmesekkel, vagy a művészvilággal.
2: Persze, persze. Igazából ezt az édesanyukám erőltette, mert hogy külsőre, belülről úgy mondanám, hogy ilyen vadangyal voltam, igen, azt most találom, nem tudom, hogy jutott eszembe, de tényleg bennem volt ez a vadság, meg ez a rossz kusziság, és kinézetre meg olyan voltam, mint egy angyalka, ilyen nagy, fürtös, szőkésbarna, hosszú hajam, és mindenki imádott, jaj, de szép kislány, jaj, de aranyos, szóval nem vagyok aranyos, majd mindjárt megmutatom. De tényleg, és akkor anyukám fel volt buzulva, hogy hát ezt a szép kislányt, ezt meg kell mutatni a nagy közönségnek, és akkor volt valami fogpaszta, amit reklámoztam, elvitt egy fotózásra anya, és akkor emlékszem, hogy rátettek a címlapra, és akkor az óriási büszkeséggel töltött el a szüleim, hogy akkor az 5 éves kislányuk ott szerepelt. És természetesen visszatérve a kérdésedre, van ilyen művészi vonulat a családban, hiszen annak idején a 70-es években az édesapám blues zenész volt Salgótarjánban, és vagy hát nem is blues, hanem inkább rock zenész, úgy mondom, és az édesanyukám meg énekelt. Eszményi Vikivel léptek fel, meg hát az akkori korosztály, abban a korosztályban, akik sikeresek voltak, azokkal anyuik együtt szerepeltek, a Ki mit tudom, tehát hogy ők
1: de híres. Ez volt a foglalkozásuk, vagy ezt mondjuk
2: zenészek, a apukám villanyszerelő, és az édesanyukám meg énekelt, tehát amikor ők megismerkedtek, akkor ő már énekelt az édesapukámnak a zenekarába, a Szorcsik zenekarba, és hát ők ott nagyon, nagyon híresek voltak egyébként Salgótarjánban is a környékén, és nagyon-nagyon szerették őket, úgyhogy valószínű, hogy ez a vonulat, ez a művészi vonulat, ugye, az tőlük ered. Aha. Mondjuk ez, én a színészi pályára mentem, de például imádok énekelni, azt kevesen tudják rólam. Szeretek is, meg azt mondják, hogy jó, hát rengeteg olyan darabban játszottam, ahol egyébként meg tudtam mutatni, de nagyon szeretek nem csak olyan stílusú, hogy is mondjam, darabokban játszani, ahol éppen csak zenés darabok, hanem hogy mondjam neked, hogy érthető legyen. Tehát ilyen rockosabb vonulatú dalokat is szeretek énekelni, tehát ja.
1: Amikor 16 évesen elköltöztél otthonról, és mentél Veszprémbe, akkor a mozgás az életed része tudott maradni? Tehát azt meg tudtad tartani?
2: Hát figyelj, amennyi zenés darabban játszottam, és amennyit kellett koreográfiát tanulni, bőven elég volt, igen. Hát
1: jaj, akkor már nem volt olyan, külön sport, hanem
2: nem
1: akkor...
2: Nem volt külön sport, mert nem fért bele az időbe. Aha. Tehát ugye mondtam, hogy én esti tagozaton végeztem, ugye, vagy hát lehet, hogy nem mondtam, de ugye tehát a színház mellett nem fért bele az, hogy én nappali tagozatra járjak ugyanúgy gimnáziumban, mint ahogy Salgótarjánban, ezért tehát valamit el kellett engedni, és ugye az nagyon nehéz volt, hogy tehát megtaláljam azt az arany középutat, hogy ne sérüljek semmibe. Tehát, hogy azért az érettségit tudtam, hogy arra szükségem van, és nyilván szerettem volna a főiskolára felvételizni, tehát az volt a belépő, tehát az egyértelmű. De ugye mellette meg minden darabban benne voltam, és azt jelentett, hogy 10-től 2-ig a színházba vagyok, van egy kicsi időm ebédelni, szusszanni egyet, és aztán utána vissza a színházba, próbaterembe, este 6-tól 10-ig, vagy pedig előadás, és utána még egy kicsi próba, vagy fordítva előadás előtt pici próba, szóval, hogy...
1: Hát hogy akkor mindig... nem csodálom, hogy azt mondod, hogy megszenvedtél az érettségével.
2: Nagyon megszenvedtem, mert nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de megcsináltam természetesen, és sőt, arra büszke vagyok, hogy irodalomból 5-ösre érettségiztem, hiszen a Csongor és Tündébből érettségiztem úgy, hogy akkor meg azt játszottam, amikor az érettségi
1: hát
2: volt. Óriási mázlim volt, igen. És így behúztam az 5-ös érettségit, de a többiről ne beszéljünk, a matekról, meg a fizikáról, meg ilyenekről.
1: De akkor az milyen jó, hogy akkor soha nem kellett egy B-terv, hogyha ez esetleg nem jön be. Tehát olyan fel sem merült, hogy
2: nem,
1: hogy ez
2: nem merült
1: nem fog
2: fel, mert én azt tudtam, hogy mindenféleképpen már ezen a pályán akarok maradni. Hát volt olyan opció, voltam Budapest szépen második helyezett, mert amikor kislány voltam, akkor ugye anyukám még, hát nem kislány, mert akkor ilyen 14-16 éves, akkor az első fotósorozatom a Salgótarjánban készült. És ugye azok elég jól sikerültek azok a képek, és ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálok egy-egy ilyen szépségversenyt, hát ha azzal is közelebb kerülök ehhez a világhoz.
1: De az is csak azért volt, aha.
2: Hát azért volt, hogy igen, hogy elinduljak ezen az úton, tehát hogy valahogy igen, közelebb kerüljek ehhez, de azt tudtam, hogy én nem a modellkedésből akarok majd élni, meg hát én nem is tartottam magam annyira olyan modelles csajnak, hanem nekem nagyon fontos volt a színháznak a közelsége, meg ez a pálya. És aztán én el is döntöttem, tehát én konzekvensen maradtam a színházi pályánál, és sajnos nem vettek fel a színművészeti főiskolára, négyszer voltam felvételizni, és képzeld el, hogy akkor azok a tanárok, akik felvételiztettek, azt mondták, hogy Viki, ne, tehát menj vissza a színházba, mert hogy gyakorlatilag nem mondták ki így, de egyértelmű volt, hogy azt akarják mondani, hogy én kész vagyok. Tehát, hogy nekem már inkább a színpadom a helyem, nem pedig egy tanulási Hát mondtam, hogy köszi szépen, tehát, hogy nekem meg viszont szükségem lenne a diplomára. És azokkal az emberekkel játszottam egy színpadon egyébként már akkor, akik engem akkor felvételiztettek. Tehát, hogy egy kicsit ilyen indiferens volt az egész szitu.
1: Hát igen, akkor nekik kellett volna leginkább tudni, hogy az a diploma az mennyire
2: ne
1: sokat fog élni
2: évek.
1: Majd
2: hát igen, én nekem ez egy szívfájdalom, de nem bánom, mert az idő alatt, amíg ott én nem játszhattam, én az alatt behúztam egy csomó jó szerepet, amiket megcsináltam, úgyhogy én nagyon szerettem. Hát most ez van, ez már így alakult.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Szolcsik Viki, a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szorcsik Vikivel beszélgetünk, és közben folyamatosan vikizlek, de szerintem téged mindenki, de hogy egy színésznőnek nem tudom, hány évig lehet Viki a neve, hogy nem akartál-e soha Szorcsik Viktória lenni?
2: Nem, tehát, nekem vannak emberek, akik viktóriáznak, és azoktól el sem tudom képzelni, hogy vikizzenek, aha, meg vannak olyan emberek, akik vikiznek, azoktól meg nem tudom elképzelni, hogy viktóriázzanak. Figyelj, én ezt nekem ezzel sosem volt gondom. Jó. Én a vezetéknevemmel nem voltam sosem kibékülve, és nekem van egy olyan challenge az életemben, hogy szeretném egyébként megváltoztatni majd a vezetéknevem egyszer, hogyha már tudom is az alternatívát, hogy mi lesz helyette. Csak sokan mondják, hogy úgyis úgy fognak már itthon hívni. Tehát, hogy ez
1: de
2: már
1: mi bajod ezzel a névvel,
2: nem, sosem szerettem. Nem tudom. Kislánykorom óta nem vagyok ezzel megbékülve, és tudom, amikor van egy olyan
1: de
2: dolog,
1: ami... De mi a hangzása? Vagy nem, leírva nem szép?
2: Nem,
1: vagy
2: sehogy,
1: kimondani,
2: sem, vagy... sehogy sem szeretem ezt. Sehogy sem. De sosem szerettem, ez. És soha nem is fogom szeretni. Aha. És nekem ez egy ilyen feltett szándékom.
1: De akkor eddig nem változtattál rajta.
2: Hát több oka is van, nyilván az ember tiszteli a szüleit, ez az egyik oka, a másik az, hogy óriási procedúra, a harmadik az, hogy nem tudom, hogy engednék-e azt, hogy én felvegyem azt a vezetéknevet, amit szeretnék. Nyilván jó lenne egy grófi nevet felvenni, azt tudom, hogy ezt nem fogják, de engedélyezem, azt nem lehet, de én külföldi hangzású nevekben gondolkodom csak, ami külföldön könnyen kimondható.
1: Hát hozzá kell menni egy külföldi grófhoz, és akkor így.
2: Igen, Andrásihoz már nem tudok hozzá menni.
1: Hozzá már nem, igen.
2: Igen, tehát amikor tudod, a reptéren ki akarják mondani, hogy Szorcsik, és
1: biztosan tudod,
2: nem
1: lehet,
2: hogy
1: rólam
2: van szó, tudod.
1: Hát mondjuk tényleg ezt egy bármilyen nem. Más anyanyelvű, az S, a C, ráadásul az R után a C.
2: Igen, kemény kihívás. Na, szóval én nem voltam sosem megbékülve a vezetéknevemmel, csak én úgy érzem, hogy ez már lehet, hogy késő. Na. Tehát ez már így beleégett mindenkibe, hogyha én más vezetéknéven próbálok majd még érvényesülni, vagy nem tudom, hogy fogalmazok itthon, akkor úgyis azt mondja, tudod, azt, ja, az te... Te vagy a Szorcsik, Viki, csak most más néven. Szóval,
1: hogy tényleg, hát ezt mindig magyarázni kell. Igen,
2: igen, és azt nem biztos, hogy akarom. De...
1: Hát lehet, hogy egyszerűbb megbékélni vele, nem? Nem, az megy. Ennyi idő, ennyi nem, ideig nem ment, nem, akkor nem egyszerű.
2: Nem,
1: igen,
2: nem egyszerű.
1: Már bánom ezt a mondatomat. Ez most nem volt jó. Viszont ha tényleg egy kicsit vissza oda, hogy ugye nem mentél főiskolára, vagy nem vettek fel főiskolára, de nagyon sokat játszottál. És hát amennyire így láttam, elég sokat voltál vidéken, de nem tudom, hogy akkor, amikor te elkezdted ezt a pályát, mennyire volt főváros központú az a szakma, amiben te elhelyezkedtél.
2: Képzeld el, hogy pont, hogy nem, mert hogy rengeteg sikeres vidéki színház volt, és mi is azok közé tartoztunk, akik az egyik legsikeresebb vidéki színházai címet hozhattuk el, hiszen volt ilyen, hogy melyik a legsikeresebb, legtöbbet játszott, legnézettebb színház annak idején, és mi előkelő helyen szerepeltünk mindig, szóval...
1: A Veszprémivel.
2: Igen, a Veszprém színháza. Tehát, hogy nekem egyébként vannak kollégáim, akik a mai napig még ott vannak, és azóta sem jöttek el 20x éve, mondjuk de azt jó. Nem tudom, hogy ők hogy csinálják, de szerintem az nem jó. Tehát azért ez egy olyan szakma, hogy kell pörögni. Tehát kell...
1: De te magadtól jöttél el? Vagy
2: én magamtól jöttem el, igen. Hát ott volt
1: mikor
2: egy kis zűr. Volt egy kis zűr a színházba, most ebben nem megyek bele, nem velem, hanem így globál a színházzal, és én úgy éreztem, hogy ez pont nekem kapóra jön, és pont, hogy dobbantani akarok. Én tudtam, hogy tovább akarok lépni szakmailag is, meg emberileg is, meg mindenhogyan, és akkor én feljöttem Budapestre úgy linkre, hogy az egyik haveromnak az albérletébe beköltöztem egy kis szobába, és aztán gondoltam, hogy majd én összekapom magam, és a sarkamra állok, és ez így is volt. Ja,
1: nem volt
2: egyszerű
1: semmiféle
2: folyamat.
1: Ajánlatod, nem volt meghívásod, szerződés,
2: ajánlat. Úgy kezdtem, hogy
1: semmi.
2: Elmentem, ugye akkor is szépségverseny, hogy kicsit így bekerüljek ebbe a
1: körforgásba,
2: így van, és elmentem mindenféle hostess munkákra, tehát olyan, nem kell rosszra gondolni, rossz az, aki rosszra gondol.
1: Hostess mondtál, hát a hostess
2: igen.
1: Az nem rossz.
2: Tehát
1: igen.
2: Olyan hostess munkákra, ahol akár szórólapozni lehetett, akár mit tudom én, ilyen rendezvényeken kóstoltatni, tehát hogy ezeket így képzeld, de csak hogy minél több emberrel megismerkedjek.
1: Azok
2: és
1: után,
2: mellette,
1: hogy már sikereid voltak a Veszprémi
2: Színházban. Mellette én leszerződtem ajánlás útján, még emlékszem, hogy a Huyber Feri volt az egyik, aki beajánlott az akkori, most ugye Centrál Színház, és én akkor még Vidám Színpad volt, Bodrogi Gyuszi bácsi után vagyunk egyébként, tehát ő már akkor nem volt igazgató, hanem más volt az igazgató, és én ott kaptam lehetőséget. És az annyira jól sikerült, az első lehetőség, hogy én ott maradtam évekig, és tehát olyan gárdába volt szerencsém bekerülni, tehát olyan színészek közé, hogy Agárdi Gabi bácsival, a Verebély Ivánnal, Simon Kornéllal, tehát hogy egy parádés helyre kerültem be, és nekem az életemben az egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, hogy én előrelépés, hogy én ezekkel az emberekkel együtt játszhattam, és remek szerepeim voltak ott, és nagyon hálás is vagyok érte. Aztán onnan tovább léptem, tehát hogy én mindig így jöttem, mentem, ahogy most is vagyok, tehát hol itt vagyok, hol ott vagyok, én mindig mozgásban szeretek lenni, én nem szeretek lecövekelni hosszú ideig egy helyre, mert akkor, szóval, hogy nekem a szabadságérzetem az nagyon nagy a munkámban is, meg a hétköznapjaimban, meg a magánéletemben is, tehát én olyan vagyok, mint egy madár.
1: A biztonságot meg az adja, hogyha ha valahol
2: igen,
1: lecövekelsz, nem?
2: Igen, ez egy nagyon határmesdje, amin az ember így próbál evickélni, vagy hát tényleg nem egyszerű úgy, hogy minden jó legyen. Nagyon küzdelmes, de ettől szép, hogy soha nem unatkozol, mert mindig van valami feladat, amit meg kell oldani, mert tudod, hogy mondjuk rés van itt a pajzson, akkor azt vagy ne hagyjuk, hogy majd rés legyen a pajzson, hogy akkor mindenhol helyt kell állni. Szóval ez egy állandó jelenlétet kíván az élet minden területén.
1: De ez milyen érdekes, hogy számodra sokkal fontosabb a szabadság tudata, érzése, mint az, hogy biztonságban érezd magad.
2: Nagyon fontos, mert nem szeretem, hogyha korlátoznak. Nem, ne érts félre, az is fontos, hogy biztonságban érezzem magam, de én próbálom ezt magamnak megvalósítani. Sosem vártam senkitől egyébként, hogy teremtse meg nekem a biztonságot. Én mindig egy olyan önálló ember voltam, aki én nem vártam azt a párjaimtól, nem vártam a családomtól, én nem kaptam sem lakást, sem autót, sem milliókat, hogy elinduljak, hanem mindent magamnak ástam ki, és nagyon-nagyon küzdelmes volt.
1: Ez mondjuk az embernek egy jó érzés, hogy
2: ezért tudom értékelni a dolgokat, tudod? Tehát ezért nem az van, hogy én látom nagyon sok fiatalon, hogy nem, fogalmuk nincs róla, hogy milyen az megdolgozni egy autóért, vagy egy lakásért, vagy hitelt felvenni, mert a szülők oda teszik alájuk, és akkor működik, és ettől teljesen más lesz az embereknek az értékrendszere. És én örülök, hogy egy kicsit így ebben földhöz ragadt maradt voltam, vagy igen, földhöz ragadt voltam, és tudok értékelni mindent. Tehát, hogy nekem ez így jó. Fontos.
1: És én ezt tényleg nagyra tartom, és el is ismerem. De közben meg én megértem azokat is, magamat is, két fiú gyermekkel, hogyha megtehetem, hogy veszek nekik egy autót, akkor nem fogom nekik azt mondani, hogy hagyom, hogy megszenvedjenek.
2: De most erről nem beszéltünk. Az én szüleim egyébként nem is tehették meg azt, hogy elárasszanak ilyen apróságokkal, hogy szép GM-t tudod ennek kapuanyja. Nem, hát figyelj, hogyha lett volna lehetőségük, mennyi azért tök jó fejek volna. Persze. Hát persze, megtették volna. Nem, ezzel semmi baj, hogyha én nekem lenne gyerekem is, és megtehetném, persze, hogy nem hagynám, hogy küzdjön érte. Csak azt mondom, hogy az értékrendszer így egy picit másképp alakul ki.
1: Az tényes,
2: mert nem tudod, hogy milyen megdolgozni érte, mennyit kell félrerakni, mennyit kell nélkülözni, mennyit kell azért szenvedni. Tehát, hogy egészen más perspektívába kerül a dolog.
1: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Szorcsik Viktória a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Katonai helikopter zuhant le Csehországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klebensberg központú új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
4: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget. Nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
3: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, négyen pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők. Ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Szorcsik Viki, néhány perc és megyünk tovább.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gróf Szorcsik Viktória.
2: Gróf Szorcsik Viktória. Ha már a Szorcsikot nem sikerült megváltoztatni, a Gróf.
1: Ki fogom tudni mondani nevetés nélkül, de nem sikerült. Szóval Szorcsik Viki a vendég. A gyerekre egy kicsit hadd kérdezzek rá, jó? Mert hogy én tudom, hogy korábban nyilatkoztál erről, hogy számodra ez egy korán és viszonylag határozottan eldöntött tény volt, hogy te, neked nem lesz gyermeked.
2: Igen, egy időben nagyon sokan támadtak a kijelentésemért, mert én már tök korán, évekkel ezelőtt, amikor bekerültem a médiába, most már 25 éve vagyok, és képzeljétek el, hogy 2005-ben indult a Jobban-Rosszban, és én akkor kerültem be gyakorlatilag a körforgásba, az meg akárhogy is számolom, ugye 25 éve volt, és azóta jelen
1: 2005,
2: vagyok.
1: 21 éve. 21, 21 éve volt.
2: Vagy 2005. 20 éve, bocsánat, 20 éve, igen. 20 éve vagyok gyakorlatilag, nem 25, hanem 20 éve vagyok gyakorlatilag a média körforgásába, és azóta kisebb, nagyobb jelenléteim vannak. De most mit akartam
1: hát
2: mondani?
1: Hát így a gyerek. Hogy,
2: igen.
1: Már
2: igen.
1: Akkor is tudtad,
2: és én akkor is tudtam, hogy nem az, hogy karrierista nő vagyok, hanem én tudtam, hogy nekem ahhoz, hogy a céljaimat elérjem, nem fér bele egy gyerek. Uh-huh. Ez volt az egyik. A másik az, hogy nem éreztem azt egy pillanatig sem a párkapcsolataimban bárkiről, hogy én olyan szinten bíznék meg benne, és a kezébe tenném az életem, hogy szüljek neki egy gyereket. Én nem éreztem magam senki mellett olyan biztonságban. Én pedig nem érzem azt, hogy úgy kellene gyermeket vállalnom, vagy gyermeket szülnöm, akár még most is ezzel a fejjel, hogy jó az a gyerek nekem, mert én családban nőttem fel. Tehát én, ha gyermeket vállaltam volna, akkor én úgy szerettem volna, hogy mi egy család legyünk. Nem elvált szülők gyerekei, vagy gyereke legyen, hanem legyen apuka, legyen anyuka, legyen egy testvér. Mi hárman voltunk testvérek, és mi a klasszikus családmodellt testesítettük meg gyerekkoromban. És nekem ez éget be a fejembe. És én tudtam, hogy ezt nem fogom tudni bizonyos okok miatt hozni, amit már elmondtam, és én akkor úgy voltam, hogy én ezt a témát elengedem, mert annyira én görcsösen sosem ragaszkodtam ahhoz, hogy gyerekem legyen. Szeretek szabad lenni, szeretem azt csinálni, amit akarok. Tudom, hogy egy gyerek az óriás, az ember életének egy részének a lemondása, ami egy csodálatos dolog, hogy ilyen alázattal vannak emberek a saját gyerekeik felé, de én ezt például másképp élem meg, én másképp gondolom, én úgy vagyok vele, hogy nekem is egy életem van, és én szeretném ezt teljesen kimaxolni. És lehet ezt önzőségnek mondani, vagy
1: persze.
2: Igen, én így döntöttem, és én így érzem jól magam. És én nem gondolom azt, hogy bárkit azért meg kell bélyegezni, mert nincs gyereke. Ez nekem egy tudatos döntés volt, hogy én ezt így alakítottam ki. Szeretem azt, hogy ha én gondolok egyet most, akkor olyan a munkám, olyan az életem, olyan az anyagi felkészültségem, akkor fogom magam, veszek egy repülőjegyet is, és megtehessem azt, hogy elmegyek innen akár egy hónapra. Tehát én nem szeretem a korlátokat semmilyen szinten.
1: És a gyerekkel azért az nem biztos,
2: a gyerekkel, hát könyörgöm, hát 20 éves korodig minimum ott van veled, és...
1: Közben, és hogy ne értsd félre meg a hallgatók sem.
2: De aztán lehet, hogyha nagyon szerelmes lettem volna valakivel, akkor lehet, hogy megtörtént volna.
1: És én sem
2: volna.
1: Ezért kérdeztem rá, mert megbélyegezlek ezzel.
2: Csak nem, kíváncsiságból, persze.
1: Mindig azt gondoltam, hogy a nőkben valahogy ilyen automatikusan benne van az anyaság tudat, hogy majd, hogy egyszer én anya leszek.
2: Annyira nem vagyunk egyformák, hát ezt így nem lehet ezt ráhúzni minden nőre. Dehogy is, ahány ember annyiféle gondolkodás, meg annyira színes a világ, tehát ettől szép, hogy ilyen színes, hogy másképpen gondolkodunk. Mindig ezt szoktam mondani. Ugye ezen azért neveztünk össze, mert ettől színes a világ, hogy te így gondolod, igen. Én meg úgy gondolom. Tehát ezen olyan butaság pálcát törni a másik felet. Ez a gyereknevelés, ez ugyanilyen. A nővéremnek van két gyönyörű gyermeke, sikeresek, mindenük megvan, csodálatos életük van, és én ott egyébként kibabáztam magam. Mm. Tehát, hogy nekem nincs hiányérzetem ezen a fronton.
1: De kaptál hideget, meleget ezért?
2: Hogyne?
1: Akár szakmában, akár
2: igen,
1: a
2: nem
1: közéletben.
2: A szakmában sosem kaptam, hanem látom a közéletben. Tehát, hogy az emberek nagyon szeretnek megbélyegezni mást.
1: És megítélkezni meg még inkább.
2: Igen, és ez a burkolt bullyingolás, meg az a verbális alázkodás, ami megy sokszor a fórumokon. Tehát egyébként nem tudják elképzelni azt emberek, hogy mi mind megyünk keresztül. Mm. Tehát megjelenik rólam mondjuk egy cikk, és tehát az, hogy de bárkiről beszélhetnék.
1: Persze.
2: Tehát az, hogy az emberek olyan mentális állapotban vannak itthon, ami már egyszerűen, tehát ez Én erre sokszor nem találok szavakat, csak hüppögök, hogy mi az Isten vezetett odáig, hogy ilyen állapotban legyünk, hogy ennyire rosszul gondolkodjunk, ennyire szomorúak, ennyire kétségbe esettek, ennyire rosszak legyünk, hogy így a másiknak is, mert nekem szar az életem, akkor menjen a másik is oda, és akkor ő is, az övé is legyen szar. Nem lehet így gondolkodni együttesen, és nem lehet így előre menni. Tehát, hogy ez hosszú távon nem lesz kifizetődő szerintem.

0: ennyire megfertőzve ezzel az állandó rossz.
1: Van. Ott is csippan a telefon.
0: Csippan a telefon, de én például most kim voltam, voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy ki tudtam menni 5 hónapot Mexikóba, és teljesen ki tudtam zárni a magyar valóságot. És ráadásul ebből a véghajrából mentem el, tudod, amit ja, volt. Igen, és, igen, és annyira örülök, hogy ebből kimaradtam, mert többnyire mocskolódással volt tele, uh-huh. És én nem vagyok hajlandó ebbe részt venni. Nem akarom, tehát olyan szinten nem akartam, mint ami volt, amit láttam, és nekem óriási volt, hogy ebből ki tudtam maradni, és tényleg nem, amikor elmész külföldre hosszabb időre, akkor ki tudod zárni ezt a magyar valóságot, és mondanám azt, hogy ha nem lennék tudatában annak, hogy sajnos itthon még tényleg nagyon kevés fizetésből élnek vidéken emberek, hogy menjen mindenki el, és tapasztalja meg milyen hosszú távon, mert mondom én ezt könnyen.
1: Hát ugye, de hogy néznék, akkor meg ott marnánk egymást Mexikó partjain, érted?
0: Tehát olyan nagy a világ, annyi ország van, ahova lehet menni, feltöltődni, egy kicsit tanulni más emberektől, spirinek lenni, ismerkedni, jókat enni, jókat inni, és nem feltétlenül kellenek hozzá amúgy milliók, meg lehet ezt úgy is csinálni manapság, hogy ez ne kerüljön olyan sokba. Szóval csak egy kicsit erre időt és energiát kell fektetni, úgyhogy szóval, hogy én nagyon sajnálom, hogy a társadalom sokszor Magyarországon megbélyegző, és nagyon nem vagyunk lojálisak a másikkal szemben. Nem vagyunk elég rugalmasak, és nagyon, nagyon rossz indulatú a magyar a másikkal. Sajnos én ezt tapasztalom, és ezt látom. És ezt egy picit meg kéne változtatni. Csak
1: és
0: én
1: majd
0: attól
1: ezért a mondatért is mit fogsz kapni.
0: Igen, csak én attól félek, tudod, hogy ezt mi már lehet, hogy az én életemben nem is fog venni, mert hogy ehhez generációs változás kell. Tehát ehhez kell az, hogy ez így valahogy kimúljon ebből a társadalomban, és valahogy új szellemiség kapjon fel. Tehát, hogy a fiataloknak kell ezt majd helyre tenni, és remélem, hogy ők majd másképp fognak erről gondolkodni. Ez
1: mindenkinek feladata van, nem csak a fiataloknak.
0: Persze van, de vannak a megrögzöttek, akik csak azért sem, mert te nem mondd meg neki, és majd ő tudja, és majd ő úgy csinálja. Tehát, hogy még a rugalmasság szikrája sincs meg benne, tudod.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Szorcsik Viki a vendég itt a Retro Rádióban, az Omaházi Presszóban.

0: Emberek a történetek mögött.
1: Abaházi Presszó.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: tényleg?
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Szolcsik Vikivel beszélgetünk. Az jutott eszembe, hogy ha te ennyi mindent kaptál, hideget, meleget, mondtad, hogy a közéletben, ráadásul te jelen...
3: Kapom folyamatosan.
2: Kapod még
3: tehát
2: mindent.
3: Most, ha elmegyek, bocsánat, csak még egy szabadba vágok. Ha elmegyek egy műsorba, akkor azért, ha nem megyek el egy műsorba, azért, ha ennek a pártját fogom, azért, ha annak a pártját fogom, azért, itt nem tudsz jót csinálni.
2: És pont ez a lényeg, hogy miközben te valószínűleg csak meg akarsz élni, dolgozol. Tehát nem azért mész oda, mert véleményed van, és azt ránk akarod sózni, hanem neked ez a feladatod.
3: Igen.
2: Hogy ezt hogy fogadják? Akkor, amikor mondjuk egy színházban nincs ebből hátrányod, vagy nem volt-e valaha ebből hátrányod, nem. Hogy te közben azért celeb műsorokban szerepelsz?
3: Nem volt ebből hátrányom. Soha az életben nem volt ebből hátrányom.
2: Tehát
3: inkább azt
2: megbélyegzés.
3: Mondom, hogy aki celeb műsorokban szerepel, az nem fog tudni színházban aktívan szerepelni. Tehát én most ezt a kettőt felcseréltem. Aha. Nekem rendkívül hiányzik a színház, és ráadásul úgy, hogy én kim voltam Mexikóban, és sajnos elbuktam egy szerepet, ami mindegy, nem mondom, hogy melyik színház is mi lett volna, mert már lényegtelen, de nagy színház, nagy szerep, mert ki volt kapcsolva a telefonom, és nem értek el. És ez egy akkora bullshit volt. És utólag megmondták, mert csak fölhívtam azt a valakit, hogy miért kerestél? Hát Viki, hetekkel ezelőtt kerestem, mert havonta egyszer bekapcsoltam a telefon, mert ugye kint minek legyen bekapcsolva, mert csak jön rá sok értesítés, vagy azon hívogatnak, tehát nyilván aha. Nem akarsz fölöslegesen 10 000-eket kifizetni, minek? Én vettem egy mexikói kártyát, és akkor tudod, néztem, bekapcsoltam, keresett. Hát én mondom, miért? És akkor visszaírtam, miért kerestél? És akkor mondta, hogy hát már nem lényeges. Tehát, hogy na mindegy, szóval, hogy én valahol
2: de
3: most a színházat...
2: De ezt ilyen mosolyogva fogadtad akkor is, mint ahogy
3: nem,
2: most meséled?
3: Nem, kikészültem teljesen, nem hiszem el. De egyébként én egy műsor miatt jöttem vissza, ami már látható. Az RTL Pluszon megy az Exek csatája, és én egyébként azért jöttem vissza, hogy azt leforgassam, meg hát szavazni. Tehát ez két nyomós ok volt, amiért hazajöttem, mert amúgy maradhattam volna kint, de ezeket ugye nyilván ezekből nem akartam kimaradni.
2: De amikor
3: kimaradni.
2: Te elindultál, akkor tudtad, hogy mikor fogsz hazajönni? Tehát, hogy mennyi
3: időre
2: mész ki?
3: Hát meg kell venni egy jegyet, igen, aha. Vissza. Tehát, hogy nagyjából be kell tudni lőni, de ez nekem, tehát én ahhoz lőttem, a szavazáshoz lőttem be, hogy április elején valahogy megérkezzek. És ugye visszatérve a színházhoz, meg a celebkedéshez, a kettő együtt nem feltétlenül megy. Mert egy színházba annyira jelen kell lenni, hogyha te oda le vagy szerződve, az nem, tehát a színház egyeztetők nagyon sokat szenvednek azzal, hogyha valakit beraknak egy ilyen műsorba, hogy tud akkor a próbára menni, hogy tud ott jelen. Tehát, hogy valami mindig sérül. Igen. És ezt nem szokták szeretni. Tehát, hogy most én eldöntöttem, hogy én most inkább celebkedek, és most kevésbé vagyok aktív részese a színházi életnek, és ez tart mondjuk egy 3-4 éve. Én most ezen az úton vagyok rajta, de most nekem ez jó, és én ezt élvezem.
2: Oké, csak hogy van-e visszaút? Nem tudom, hogy van-e előtte példa, hogy mások ezt hogy csinálták.
3: Szerintem
2: de...
3: van visszaút, mert hát ugye most meséltem el ezt a történetet, aha. Tehát hogy megkereséseim még vannak, aha. Ugyanúgy, de ez nekem egy döntés, tehát hogy ha én most én ebben így valamiért jól érzem magam, mert nekem van egy célom, hogy miért csinálom ezt, már pedig van, akkor én ezen az úton maradok addig, amíg azt a célt el nem fogom érni.
2: És mi a cél?
3: Ez maradjon az én titkom.
2: Ja, értem. Jó. De a lényeg az, hogy nem...
3: Nem leszek miniszterelnök a celebkedésre.
2: Nem se ezt, hanem hogy nem ok nélkül, meg nem az, hogy sodróc az árral, nem, hanem hogy egyfajta cél
3: vezérel. Én is szeretném elérni azt a kitűzött célt mindenféle segítség nélkül, csak ahhoz nagyon sokat kell... Na, mindegy, szóval, hogy még nem értem még révbe. Tehát még tenni kell sok mindent azért, hogy azt a célt elérjem, amit szeretnék. Teljesen jó dologról van szó, csak nem public. Ennyire jó. Nem teregetem ki itt az nem. Életem. A...
2: Hát annyit mondasz, amennyit szeretnél.
3: Igen, tudom, azért mondom, hogy ez igen, vannak céljaim, és ezt a celebkedést addig csinálom, amíg hívnak, amíg igény van rám. Eleve szeretik az én karakterem, mert azt mondják, hogy megosztó vagyok, mert tudod, lehet osztani.
2: Igen.
3: Inkább
2: hát mert neked van véleményed, és azt ki is
3: nem
2: mondod.
3: Szeretik soha, igen. És tudod, mire jöttem rá, hogy én belefutottam egy nagy kapufába. Én azt hittem, hogy ezen a pályán akkor sokkal jobban fogok érvényesülni. Úgy mondom, hogy nem az, hogy azt hittem, hanem én meg voltam arról győződve, hogy azt szeretni fogják, hogyha én őszinte vagyok. Mm-hmm. És most meg azzal szembesülök, mögöttem 20 évvel, hogy ez volt az egyetlen, ami mit rohadtul nem szeretett senki. Hát emiatt én eljöttem tévétől is, mert megmondtam őszintén a véleményem. Hát ezt senki nem szereti. Sokkal jobban szeretik az emberek, amikor a kegyes hazugságot belemondod az arcukba. Jobban szeretik, amikor jaj, annyira olyan jó, úristen, annyira szuper, és közben meg érted, azt gondolja, hogy fordulj meg, és akkora kércs döf. Tehát, hogy én ebben szocializálódtam, és én azt gondoltam, én egy tévúton voltam ezzel, hogy az őszintesség az egy kifizető dolog lesz. Nagyon nem az.
2: Oké, de amikor hazamész, akkor valószínűleg sokkal jobban érzed magad, hát, hogy őszinte voltál.
3: Persze. Hát nekem...
0: Munkanélkül, mint hogy...
3: Igen, én nem tudni, én nagyon sok munkát el is buktam ezzel, hogy én őszintén elmondtam, hogy mit gondolok. Lehet, hogy nem voltam túl szofisztikált, lehet, hogy a kifejezésmódommal volt probléma, lehet, hogy az indulataimmal volt probléma, a hirtelenségem, igen, mindenen lehet finomítani, nyilván én is dolgozom rajta, de egyet nem fogsz tőlem senki elvenni. Tehát az őszintességet, azt én a sírba viszem magammal. Én nem tudom azt csinálni, amit mondta, hogy hazamegyek és szembe köpöm magam a tükörre. Tehát én konzekvensen egy őszinte ember vagyok, így éltem az életem, és én így is fogok meghalni.
2: Van egy dalon, képzeld el, közben én zenélek, énekelek, igen, amiben ez van, hogy az őszinteség az igazi bátorság.
3: Ez tehát, hogy
2: ha van valami, amihez bátorság kell, az az, hogy az ember őszinte legyen, és igen, azt vállalja mindig.
3: Hát ez nagyon jó, az őszinteség az igazi bátorság, így van.
2: Szorcsik Viki a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szorcsik Figivel beszélgetünk. Ha megengeded, egy kicsit foglalkoznék a külsőddel.
2: Jó.
1: Mert annyi mindenről beszéltünk, hogy mi az, ami téged esetleg hátráltatott, vagy megosztottad vele a közönséget, de az, ahogy te kinézel, arra valószínűleg nagyon-nagyon sokan irigyek. És lehet, hogy sokakat inspirál, de leginkább ezt gondolom, hogy az irigység jön elő emberekből. Jaj, hát könnyű
2: ugye,
1: neki.
2: Ugye? És miért lenne könnyű nekem?
1: Hát azért, ezt
2: mert odafigyelek,
1: mások.
2: Mert veszem azt,
1: mert
2: a,
1: nincs
2: veszem
1: más
2: azt
1: dolgod,
2: az óriási,
1: mint hogy jól nézzék
2: szíves,
1: ki.
2: Hát de jó lenne, ugye én, aki küzdök mindenért, hogy meglegyem, mert a szüleimtől nem kaptam meg. Ja, igen, csak hát az elég rossz gondolkodás is, nagyon egyszerű. Mm. A gondolkodásmódra van, hogyha valaki így fogja ezt fel, mert azért ez nem így van. Tehát, hogy... Volt egy dolog, amire rá akartam csapni, csak most így hirtelen elfelejtettem.
1: De mert közben szóltam. Tehát,
2: nem, azért.
1: Az irigység?
2: Az irigység, igen. Tehát, hogy két dolog, tehát, hogy én mindig őszinte voltam, és volt egy olyan dolog, ami sosem voltam, soha életemben nem voltam irigy senkire. Hmm. Én nem tudom, milyen érzés irigynek lenni. Én nem sajnálok senkitől semmit. Hmm. Legyen meg mindenkinek az, amiért megküzdött, ő tudja, hogy mennyit kellett érte beletenni. Miért lennék én irigy arra? Én imádom a szép nőket, én szeretek egy szép nőt megnézni, és azt mondom, hogy aj, de jó, bárcsak, én is szeretnék olyan lenni. Tehát én bennem soha nem az volt, hogy mondját, hogy ez hogy néz ki, úristen, hogy
1: tehát
2: rohadjon meg.
1: Tehát szeretnék olyan lenni, az nem irigység, hanem egyfajta vágy, hogy aha.
2: Igen, szóval, hogy igen, és a motiváció az, hogy én hogy tudnám ezt megcsinálni, hogy olyan szép legyen a hajam, mint annak a nőnek, vagy olyan szép legyen a bőröm, mint annak a nőnek. Nem az, hogy ez a szemétláda, a Jennifer Lopez, hogy ez már megint hogy néz ki. Biztos szétműtötték, biztos felvarratta az arcát. Ah, és akkor mi van? Hát arras fel, te is érted, hát és akkor mi van? Tehát ez az állandó elégedetlenség, irigykedés, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Én
1: de érzed,
2: voltam
1: kapott?
2: Ilyen.
1: Tehát, hogy van ez
2: persze,
1: a hátad mögött?
2: Rengete...
1: Vagy akár szemtől szembe is?
2: Vannak. Szemtől szembe nem, mert tudják, hogy olyan vagyok, hogy mindenkit el tudok küldeni oda, ahova való, és ahova érdemli.
1: Óvatosabban fogok kérdezni, ígérem.
2: Nem. Nem, tehát hogy persze vannak irigyeim, meg hát azért szoktak küldeni leveleket nekem is, meg biztos kapok olyan kommenteket, bár én szisztematikusan elkerülöm az ilyen olvasását. Egyszer-kétszer elolvasok komment szekciókat, de azt inkább a politikai platformokon, de mert én pontosan tudom azt, hogy bárkiről, bármelyikünkről megjelenik egy cikk, nem tudsz senkinek jót tenni. Nem. Egyszerűen úgy vagy szar, ahogy vagy, érted? Vagy a külsődél, vagy a produktumot.
1: Igen,
2: de az, hogy mindig csak szart olvasol, az egyszerűen nem fér bele már, érted?
1: Jó, de akkor tehát neked most ebben az élethelyzetben mennyit kell dolgozni azért, hogy mindazt, amit van külsőleg, azt megtartsd?
2: Figyelj, én azért nagyon odafigyelek. Szeretek jókat enni, de én nagyon sokszor drasztikus vagyok. Tehát egy-egy cél érdekében drasztikusnak kell lenni. Ugye, amikor bejöttem a stúdióba, és még nem ment a rec gomb, igen, akkor arról beszélgettünk, hogy az italos életmód, meg a sport, meg mi egyéb más, és akkor mondtam azt, hogy amikor ugye én 2 évig csináltam a Starbucksot, egyszer voltam tartalékos 1 évig, és utána voltam versenyző.
1: Igen.
2: És ugye az alatt a 2 év alatt én folyamatosan készültem. És ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt, mert ugye nem vagyok már 20 éves, és sokkal nehezebben regenerálódik az ember, sokkal több munkát kell beletenni ahhoz, hogy azt hozzad, amit adott esetben egy fiatal sokkal könnyebben hoz. És ugye az első évben volt egy olyan challenge-em, hogy én 7 hónapig egy korty alkoholt nem ittam. És ugye
1: de az neked nehéz volt? Tehát előtte viszont...
2: Nem volt nehéz, csak én egy olyan típusú ember vagyok, ilyen mediterrán, tehát leülünk, beszélgetünk egyet, és megiszok egy pohár pezsgőt, nem talajrészegre iszom magam, de nem vagyok az a típus, és soha nem is szoktam úgy részegre inni magam, hogy ne emlékezzek valami. Tehát ilyen nálam ez nem fordulhat elő, mert nem. Én egy nagyon kontrollos ember vagyok, világéletemben az voltam, és ezt én nem engedem meg magamnak. Én addig csinálok mindent, amíg jól érzem magam benne, ez az italozásra is vonatkozik. És ugye, hogy mit tudom, ez esténként az ember megiszik egy pohár bort, vagy esténként, nyári esténként lemegyünk a rakpartra, és akkor mit tudom, itt egy fröccsöt megiszunk, de én, amikor készültem a Starbucksra, 7 hónapig egy korty alkoholt nem ittam. Tehát annyira tudatosan figyeltem arra, hogy ezt nekem meg kell csinálni, és dupla annyit kell beletenni, mint a fiataloknak, hogy nem volt kérdés. Aztán utána
1: változott valami? Éreztél bármiféle változást?
2: Igen, gyönyörű szépen lepucolta a testemet, a bőröm megváltozott, a textil, és akkor ugye azt látja az ember, hogyha egy kicsit odafigyelsz tényleg, mert ez nem olyan nagy áldozat, hogyha valaki nem küzd alkohol problémákkal, akkor ez tényleg nem nagy áldozat, mert azt mondod, hogy jó, akkor nem, más, és nem, tényleg tök könnyen, mert, és láttam, hogy milyen, mennyi pozitív hozadéka van, és ezt így mindenkinek javaslom, és most már én minden évet azóta úgy kezdek, hogy az első pár hónapban nem iszom. Most mondjuk csak egy hónap volt, de tavaly 4, és tavaly előtt volt 7, tehát most remélem, hogy most megint el tudok menni, majd 3. Nem, hát kim voltam Mexikóban, és így is érted, tehát nem ittam december 31-től, január 31-ig, tehát hogy...
1: Egy hős vagy?
2: De úgy, hogy Mexikóban, és akkor fiesta, meg mit tudom, nem, tehát hogy egy óriási lemond, és én szeretem ezeket a challenge-eket csinálni, mert szeretem magam próbálgatni, hogy mennyit bírok,
1: és
2: hogy
1: milyen ember vagyok. Igen, nem mások mondják, hogy csinálni.
2: Bocsánat, Istennek tett szent fogadalmam mind, mert akkor tudom, hogy nem szedem meg. Nem szegem meg, bocsánat. És nekem ez kell, tehát az, hogy a jó Istennek meg, akkor az biztos, hogy nem fogom megszegni, tehát semmiért sem. És akkor végigcsinálom, ha kell fél lábbal is, bármiről is legyen szó. Úgyhogy nem tudom már az eredeti kérdés honnan jött, de...
1: Így, hogy mennyit kell dolgoznod azért, hogy olyan legyél, kívülrögnit, amilyen vagy.
2: Nagyon sokat, mert most is ugyanúgy járok edzeni, viszont már, hogy nem fiatal az ember, azért nagyon sokszor van az, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, és az itt fáj, ott fáj, ott fáj, ez már nem úgy fáj, hogy elmúlik másnapra, hanem úgy fáj, hogy bizony van, hogy egy hónapig is fáj, például a derekam egyébként is úgy csináltam végig most a Starbucksot, hogy mondom a hátrányaimat. Volt egy gerincsérvem, volt egy tércalagszakadásom, és egy teniszkönyököm, és én ezt soha nem mondtam el a médiába, se, hogy a saját platformom a hónapok múlva elmondtam, hogy miért olyan rosszul teljesítek, tehát a futásom miért nem a legjobb. Aha. Hát ugye ezzel a hármas kis fogattal én szenvedtem, és nagyon nehéz volt így a felkészülés, de összeszorított foggal megcsináltam, sikerült úgy, ahogy sikerült. Sajnos én mentálisan akkor nem voltam toppon.
1: Pedig az nagyon kell hozzá.
2: Nagyon kell hozzá, és én ott buktam el. Tehát én nem az erőmmel buktam el, mert mindenki meg volt győződve az én környezetemben, edzői szinten is arról, hogy én ezt vinni fogom, és tudom jól, hogy bennem az erő meg volt ahhoz, hogy vigyem, mert aki velem boxolt, az pontosan tudja, hogy most miről beszélek, viszont mentálisan teljesen gatya voltam akkor. Úgyhogy én sajnos ezt fejben elveszítettem. És emlékszem is arra a pillanatra, képzeljétek el, ahogy ott állok, és akkor így a sarokba szorultam, és akkor az volt a fejemben, hogy én most mindjárt leveszem ezt a kesztyűt, és hazamegyek, és itt vagyom ezt az egészet, úgy, ahogy van. Tehát abszolút nem voltam ott. És ugye ez egy annyira összetett szép sport, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Hát ilyenre nem szabad gondolni a ringben állítólag. Még sosem voltam.
2: Igen,
1: a ringben,
2: most ezzel elárultam egy titkot, de hogy én ezt tényleg ezért vesztettem el, mert nem, de nagyon összetett sport, nagyon szép sport, de nagyon, tényleg nagyon rendbe kell lenni minden szinten.
1: Megint egy szünet, de van még egy körünk, jövünk Szorcsik Vikivel itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szorcsik Mikivel beszélgetünk. Tulajdonképpen a boxer szerettem volna rákérdezni itt az utolsó körben, de szinte mindent elmondtál róla. Annyit mondj meg, hogy a box az az életed része maradt-e?
2: Az életem része maradt a box. Ez idáig is boxoltam. Ugye hazajöttem Mexikóba. Hát Mexikóba nem akartam lemenni boxterembe. Ott inkább más jellegű mozgással foglalkoztam. Aztán tudtam, hogy ha hazajövök, akkor úgy is megyek megint a Gyurihoz, a Hídvégi Gyuri volt az edzőm, és aztán le is mentem, és nekünk van ott egy kis tím, a Kamarás Ivánnal együtt edzünk, van még egy-két ember, és akkor ez nekünk ilyen program is. És én azóta járok a Gyurihoz, most volt sajnos egy hónapos kihagyásom, mert ugye most annyira fáj már a könyököm, hogy a telefonom sokszor kiesik a kezemből, szóval amíg nem regenerálódik a szervezetem, addig sajnos nem tudok aktív részese lenni, de persze járok ugyanúgy boxolni, tehát én ezt nagyon szeretem, ezt a sportágat, de most már óvatos duhajba, tehát hogy tényleg oda kell figyelni, mert nem akarok lesérülni, mert azzal tudom, hogy viszont nagyon sok szünet lesz akkor utána, hogy ne tudjak menni edzeni, azt meg nem akarom.
1: Miért pont Mexikóba mentél, és ott hol? Tengerparton volt, tehát egy nyaralásként fogtad ezt fel. Hogy képzeljük el a te mexikói életedet?
2: Hát az én mexikói életem valamiért, amikor először én megérkeztem 2008-ban Mexikóba, akkor azt éreztem, ne revessetek ki, hogy hazaértem. És ezt nem tudom megmondani, ez azóta is így érzem. Nagyon sokszor voltam már, és nagyon-nagyon szeretem a milliót, szeretem a tengerpartját, szeretem azt a fiesta érzést, szeretem, hogy nem idegbetegek az emberek, le tudnak nyugodni, relaxálnak, szeretem az állatokat, szeretem a növényeket, a konyhájukat, tehát, hogy ott azt az egész vibe-ot, meg a milliót, ami körülvesz, valamiért engem az oda vonz. Nagyon sok helyen jártam a világban, vannak helyek, ahova tényleg Egyiptomban rengeteget búvárkodtam, ott is voltam nagyon-nagyon sokszor, vannak helyek Amerikában, ahol szintén nagyon sokszor voltam, de ez a Mexikó, ez nekem a szívem csücske. Nagyon szeretem, valamiért azt érzem, hogy mint egy mágnes, oda vonz engem ez a hely. Szeretem ugye a piramisokat, nagyon szeretem a kultúráját, a maja kultúrát, és engem lenyűgöz ez az egész, ami ott van. És mindenkinek mondom, hogy egyszer mindenféleképpen jöjjön el. Nagyon jó lakások vannak, nagyon olcsón lehet bérelni, tengerparton, vagy egy kicsit beljebb, lehet nagyon szép ilyen dizájnos lakásokat bérelni, a dzsungelbe bent, szóval nagyon sok alternatíva van, nagyon kedvező áron, és én azt mondom, hogy ha valaki kimegy, akkor minimum egy hónapra menjen ki, és akkor fedezze fel az egész Yucatán félszigetet. Van egy gyönyörű tavuk, ami a kék, hét különböző árnyalatában pompázik, az a Bacalari tó, hát az egy csodálatos hely, tehát az, ha még láttatok szépet, az tényleg parádés, lehet rajta száppozni, hajókázni, nem gyönyörű helyek vannak, rengeteg szanote, nagyon szeretem azt a régiót, de megjártam Panamát, Costa Ricát, ott a környéket, amennyire lehet, próbálom még mindig bejárni, szeretnék majd most Guatemalába is átmenni, és hát feltett szándékom, hogy megint a telet, azt nincs nekem nagy bajom az itthon léttel, de a hideget egyáltalán nem szeretem. Nem szeretek felöltözni, sapkát húzni, kesztyűt húzni, és hogyha egy mód van rá, és vagyok abban a helyzetben, akkor megengedem magamnak azt idén is majd, hogy elmenjek a téli időszakot, és átvészeljen valami meleg helyen.
1: Hát végül is, ha megteheted, szerintem sokan vágyunk erre, csak hát igen, a legtöbb ember ezt nem teheti meg.
2: Jó, hát én is rádióznék itt minden nap, hát itt olyan jó neked, itt mindened megvan.
1: Egyébként tök jó, de azért...
2: tényleg, tök jó társaság. A hajnalban neked kell kelni?
1: Nem kell kelni, de lehet, hogy januárban...
2: A bocsékat nem írj le.
1: A januárban, amikor majd itt nagyon hideg lesz, akkor lehet, hogy fogok rád gondolni, hogy... Hogy nem lenne jobb esetleg valahol Mexikóban lenni.
2: De biztos, hogy így van. Szóval, hogy én nagyon szeretem azt az országot, és nagyon-nagyon szép a többi része is, nem csak a Yucatán-félsziget, de ugye mindenki ismeri a Karib-tengernek a gyöngyszemeit, és hát ugye Mexikó az egyik égköve ennek ott. Úgyhogy most egyébként nem jó, mert nagyon sok szárgrasszó van, ez a tengeri fű, és ott az egész Karib-térséget elárasztotta. Képzeljétek el, hogy nagyon csúnya a víz, be se lehet menni, mert ez ilyen nagyon sűrű, ilyen egybeállt tengeri fű, és ezek ilyen tonnaszám jönnek ki állítólag Afrika partjaitól indul meg, és ott landol ugye ebbe a mexikói öbölbe, és az összes sziget letérdelt ebbe, tehát a turizmusnak annyi, és ugye nem is küzdenek nagyon, de nem tudnak mit csinálni,
1: hát
2: tehát igen. Most ezzel
1: hát
2: mit csinálsz?
1: Ne,
2: hát
1: viszik,
2: igen. És képzeljétek, hogy több tonnát kiszednek, és ez az a gyönyörű tengerpart, hát elviszik vagy a dzsungelbe, vagy elégetik, vagy ugye ez egy idő után összeszárad, de borzasztó büdös vörös, tele van bogárral, és ez teljesen hazavágja ilyenkor az élővilágot. És ez ugye sajnos most már...
1: Nem megyünk Mexikóba.
2: Ez a nyári időszakban szokott jönni, általában májustól, mit tudom én, olyan
1: augusztusig.
2: Tehát amikor itt van nyár, de most már egyre inkább jön előbb is. Tehát amikor én már kint voltam, már akkor elkezdődött ez a... Vagy amikor én még kint voltam márciusban, akkor már jött. És most még látom, hogy még mindig nagyon küzdenek. Úgyhogy remélem, hogy majd így rendbe teszi magát a természet. Biztos, hogy nem véletlenül történik. Tehát, hogy ezzel többet kellene nekünk is foglalkozni, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk egyébként globális szinten. Igen, nem csak saját magunk elé tekintgetni.
1: Egy utolsó kérdés, ami engem foglalkoztat, hogy oké, hogy te itt vagy velünk, és nem kell címkézni, hogy Szorcsik Viki mi. Tehát mi a foglalkozásod, de te hogy gondolsz magadat? Te színésznőként gondolsz magadat?
2: Én abszolút színésznőként. Igen, én nagyon, nagyon szeretem a sorozatokat, például a Korhatáros Szerelem az egyik kedvenc sorozatom volt, remek színészekkel, remek hangulatban, egy tök jó stábbal. Tehát én vágyom arra, hogy legyen több ilyen felkérésem. Lehet, hogy most megkockáztatom, hogy azt mondjam, azt egyébként nyilván szívesebben csinálnám, mint a celeb műsorokat. Tehát, de állítólag nem tudom, tehát hogy szeretik ezt a karaktert, a készítők legalábbis, tudod, mert hoz egyfajta nézettséget, hoz egyfajta megosztottságot.
1: De a kettő nem zárja ki
2: lehet
1: egymás,
2: valakit
1: nem?
2: Bántani, és az leszek, az én karakter leszek, csak kérdés, hogy ezt én is meddig bírom, még bírom, úgyhogy nyugodtan savazhatnak, akik eddig savaztak, mert nem veszem fel, mert tudom, hogy nem vagyok egy olyan ember. Egyébként mondok egy nagyon szomorú dolgot ezzel kapcsolatban, hogy az édesanyukámnak volt egy agyvérzése, és ő sajnos elkövette azt a hibát, hogy amikor ment egy produkció, akkor ott engem nagyon csúnyán aláztak a műsor után, mert úgy volt összevágva, mindegy, ebbe bele lehetne menni hosszasan, hogy az rám nem volt túl jó hatással, se a személyemet nem mutatta be túl jól, se az egészet ott. És én ennek volt egy lecsapódása, amit előszeretettel felkapott a bulvár.
1: Ez a kastélyos műsor volt?
2: Nem a kastélyos műsor volt, hanem egy másik, ez a Farm című műsor volt egyébként a TV2-n, és én akkor nagyon kaptam az ívet. És az anyukám olvasta ezeket a bántó, megalázó, abuzáló, verbálisan teljesen hazavágó kommenteket, amiket kaptam, sokszor bántották a családomat, hozzáteszem, fogalmuk nem volt róla, hogy ki, hány testvérem van, honnan jöttünk, mit csináltunk egyetlen. Csak amikor bántsuk a másikat, és az anyukámat nagyon-nagyon érzékenyen érintette, pontosan azért, mert tudja, hogy én nem vagyok olyan, mint amilyennek engem ott beállítottak. És ez nagyon fájt neki.
1: És nem lehet ellene tenni.
2: És nem, és őt nagyon bántotta az, hogy a lányát így bántják, mert tudja, hogy én nem vagyok ilyen, és ő ebbe belebetegedett, és ebbe kapott agyvérzést. Tehát, hogy csak naponta látta ezt a hullámot, és én akkor megfogadtam. Előtte sem nagyon olvastam a kommenteket. Mondom nektek, a politikai kommenteket el szoktam olvasni, de semmilyen bulvárosat nem, tehát tilos, egyszerűen nem engedem be ezt a mérgező kört az életemben. Nem vagyok nem, erre kíváncsi.
1: És mondom, nem ítélkezem.
2: És de, már anyukám sem. Hozzáteszem, azóta van jó.
1: Na, ez tök jó. De én azt gondoltam, hogy az lett volna a jó megoldás, ha nem vállalsz több ilyen műsor. De hát akkor meg
2: is csinálsz az életeddel. De ez nem csak rajtam múlik, ez azon is múlik, hogy te mennyire vagy szenzációhajház, hogy beáldozol egy-két karaktert ebbe. Aha. Érted, hogy gyakorlatilag az összes rossz pillanatát bevágod, ami lehet, hogy nem a, sőt, biztos, hogy nem a nézőknek és az ottani embereknek szól, hanem mindannyiunknak, hogy tegye a szívére mindenki a kezét. Hát hányszor van olyan, hogy zsörtölődünk, elégedetlenkedünk, esetleg oda mondunk egy szitokszót valamiért, aminek lehet, hogy helye is van ott, és akkor ezt valaki direkt meglovagolja, vagy úgy vesz fel, vagy valami, és bevágja oda, ahol éppen nem kéne, hogy ott legyen, és ez alapján rólad kialakul egy kép. Hát én megértem azokat is, akik ezt gondolják rólam, mert az tényleg nagyon rosszul jött le, meg nagyon rosszul sikerült rá, de ott volt egy másik fiú, akivel én összevesztem, egy nagy félreértésnek mind a ketten az áldozatai lettünk. Ő azt gondolta, hogy akkor ő most megmutatja, és ő engem beperel a bíróságon, mert én kiejtettem őt egy játékból. Tehát gyerekek, ez olyan szintre ment el, Isten, hogy ezt egyszerűen senkinek nem kívánom egyébként, amin én keresztül mentem, és fél évig az ügyvédeim tanácsára azt mondták, hogy ne szóljak egy bulvár. Tehát engem olyan szinten abuzáltak, újságírók is olyan dolgokat írtak le rólam, amint sosem fette a valóságot. Hál' Istennek ezek mind visszakapták már egyébként, amit érdemelnek, de az, hogy tehát, hogy sokszor nekünk olyan dolgokon kell keresztül menni, és annyi mindent ki kell állnunk, hogy nem is gondolnák egyébként a hétköznapi emberek, és hát nem vagyunk szőrből, vagy nem tudom miből, hát érző emberek vagyunk, mi is, vagy hát érted, ja. Tehát, hogy szóval ezeken el kell gondolkodni, hogy kit hogy bántunk, mert nem jó ez az állandó rossz hangulat, ez az állandó lincs hangulat.
1: Egyet hadd mondjak el, én ugyanezt gondolom egyébként. Amikor indult ez a műsor 15-6 évvel, akkor a Vitrai Tamás ült itt, ahol te most ülsz, és neki elmeséltem, mi dolgoztunk korábban egy másik rádióban együtt, és elmondtam, hogy volt olyan munkám, ahol én véletlenül nagyon csúnyát mondtam bele a mikrofonba, és ez a munkámba került. Aha. És azt mondta, hogy az az alap, tehát ezt ő már a 60-as években megtanulta, hogy abban a pillanatban, hogy abban a közegbe belép, ahol lehet kamera, mikrofon, ő viselkedik.
2: Igen, igen. Ez egyébként így van, csak tudod, amikor bevagytok zárva egy hónapig egy reality showba, ahol és viszont... mondjuk minden, a WC, tehát szó szerint a WC-re is megy utánad a kamera, te ezt elfelejted. Nem tudsz 0-24-ben mindenre figyelni, érted? És amikor oda mondasz valakinek civilből valamit, elfelejted, mert te nem, tehát nyilván viselkedsz, amennyire tudsz, meg odafigyelsz dolgokra, meg minden, de vannak olyan pillanatok, amikor ezt elfelejted, hogy te egy reality showban vagy.
1: Hát meg ráadásul provokálnak, tehát hogy meg, pront az,
2: ja, hát
1: meg is teremtik
2: a lényegről meg nem is beszéltem, amikor direkt provokálnak, vagy kihívnak, hogy te provokáld a többieket, mert különben unalmas lesz az adás, és te mondjuk fölülsz erre a hullámra, meg fölülsz erre a lóra, és megcsinálod azt, amit kérnek, mert végül is, hát ők a főnökeid, meg kell csinálni.
1: Azért vagy ott,
2: akkor
1: igen.
2: Te már elvesztél. És én ebbe a hibába beleestem.
1: Anyukádnak üzenem, nyugodjon meg.
2: Jó, de majd biztos végig hallgatja, és de ő már megnyugodott, már abszolút jó. Nem foglalkozik ezekkel. Tehát, hogy ez a verbális abuzálás, ami megy itt az interneten, ez olyan méreteket ölt Magyarországon, hogy ez, ha lehet, ki kell ebből maradni.
1: Ha ide bármilyen komment jön ezzel kapcsolatban, ígérem, kitörlöm. De nem miattad, anyukád nyugodtan. Miatt, jó?
2: Jó.
1: Szorcs, Miki, kösz, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, egy élmény volt.
1: Köszi, szia!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek. Nem segít az aszályon az érkező eső. Jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
4: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
3: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva az Ott állsz az út végén, de itt lesz Péterfi Bori, a korán, most pedig jön a Well Hello, a Halló.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Az első emelet ez volt a Csak azért is szerelem. Az Elizabeth című slágerével jön pár perc múlva a KFT, előttük pedig a Bagosi Brothers Company és az Olyan ő, most a retro rádióban. Olyan ő, hogy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Dr. Véres, Fekete vonat, Halott pénz. Hol van az a lány? A Fiesztával megyünk tovább. Már is szól a Jött veled a nyár. Itt a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a Napóleon Bulvártól szólt a Júlia nem akar a földön járni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára Zorán egyik klasszikus a H67, előtte pedig a United, és a hajnalban még a

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Gáspár Laci Szekeres Adriennel közösen a Kikötők szólt az imént. A Csodákkal jön pár perc múlva Freddy, ez pedig már a Bonanza Banzai és a Valami véget ért a Retro Rádióban.

Nagyobb slágerei retro rádió, a Hip Hop Boys és az Ott várok rád után eljött a búcsú ideje, mert ő rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig találkozhatunk a hét többi napján is. Holnap Nyergesi Zárt, hétvégén pedig szombat és vasárnapi napokon Jurásek Balást fogom helyettesíteni. Vasárnap pedig az Abaházi Presszóban, a vasárnapi Abaházi Presszóban megint lesz dalpremier. Gájer Bálint új dalát fogom majd bemutatni. Beszélgetek Pataki Attilával, Szűcs Krisztiánnal, a Heaven Street 7-ből, illetőleg Vida Péterrel egy Balatonparti előadás kapcsán. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Vétek dalával búcsúzom, szól a Vele minden jó a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: És most
0: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.